Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be, emellett fehér hővédőfestékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a szolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
2: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Ma még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Az előrejelzések szerint holnap már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnapra pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Festéssel is védi a sineket a hőségtől a MÁV. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Ma is nagyon meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tegnap ismét meleg rekordok dőltek meg. Az új országos napi legmagasabb maximum hőmérsékletet, 41,4 fokot például Budakalászon, az új fővárosi napi csúcsot, 41,1 fokot pedig Újpesten mérték. Ma is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. A tartós forróság megterheli a szervezetet. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a legmelegebb időszakban kerüljük a tűzőnapot. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listáját megtalálják a katasztrófavédelem honlapján. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a rendkívüli melegben a sinek hőmérséklete jóval meghaladhatja a levegőjét, emiatt szélsőséges esetben el is törhetnek a sinek. Ezért több vonalon sebességkorlátozást vezettek be. Emellett fehér hővédő festékkel is védik a sineket, ez a mérések szerint több fokkal csökkenti azok felmelegedését. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőkutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőkuta és eszmélet festés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
2: Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat és Növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal, színpadi előadásokkal várják. Vasárnap felidézik az 1866-os megnyitót is. Még tartja magát a kánikula, többnyire napos idő vár ránk, bár gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, zápor, zivatar viszont estig csak kevés helyen alakulhat ki. 36-42 fokig is felszökhet majd a hőmérséklet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Hajnalban 17-25, délután többnyire 29-34 fok valószínű.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M3-as autópályán Bak térségében Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósávot aszfaltozzák, szűkített sávokon lehet itt autózni. Új terelést építettek ki a Kerekharaszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leállósáv járható. 60 és Gyöngyös között is forgalomterelésre számítsanak, Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták. A forgalom így a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a legjobb pillanat.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Ah, jó, gyerekek, itt van a mi Gyurink. A mi Gyurink ugye nagy részét a TikTokkal tölti, azt görgeti, talán jobban is szereti, mint az embert.
2: Lassan így van.
1: Igen. Egyébként. És ez nekem lehangoló, mert mégiscsak a szerkesztőm, és nem szeretem, hogy a világ eseményéről az információt a Gyuri csak onnan szerzi.
2: Szívom magamba, ott rengeteg információ van. Én biztos is. Mondtam, hogy gyere, nézd bele, tesó, de mindig elkaptad a fejet, hogy nem.
1: Igen. Persze, amit megbeszéltünk, tehát pépet főző macskát, Gangnam Style zenére, nekem nem információ. Tehát, hogy,
3: hát az nem a CNN.
2: Pedig erre rászoktam csodálkozni, hogy hol tart a világ.
1: Így van. Szóval a Gyuri itt éli ki a szellemi, igényeit.
2: Magaslatait.
1: Akár, igen. És ugye a Gyuri sok mindenből tevődik össze, többek között a magányból is. És most persze van barátnője, de azért sok kudarcos évet tudhat maga mögött, és ilyenkor ő mindig egy pszichológushoz járt, hogy hol a hiba bennem, pszichológus.
2: Én a kudarcos, hát egy másik kábetű szót szoktam, a kalandozósat használni, de hát ki hogy látja.
1: Így van, de akkor is jársz pszichológushoz, valamit tudni akarsz.
2: Nem járok.
1: Ja, igen, mert nem fogad. Ezért nem fogad, és ezért TikTok pszichológushoz jár. Gyakorlatilag nem tud feltenni a pszichológusnak kérdéseket, az viszont ad neki válaszokat.
2: Igen, meg nagyon sokan vannak. Tehát a TikTok az a pszichológusok szupersztrádája már.
1: Így van.
2: Egymás után jönnek a nagy gondolatok.
1: És ki a kedvenced? Baranyi Dorka, ugye?
2: Hát ő például nagyon jó.
1: Aha. Baranyi igen. Dorka a kedvenced. Szóval Baranyi Dorkát nézegette Gyuri azért, hogy éppen egy délutáni terápián volt, és...
2: TikTok terápia.
1: és Dorka egy olyan témát dobott be, amit a Gyuri elhozott ide nekünk, és ez baromi érdekes egyébként, azt elemezte, hogy minek tudható be, ha egy pár használja a lokátor funkciót a telefonján. És most erről fogunk beszélni, Évi. A lokátor funkció mindenki ismeri, ismered?
3: Igen, ismerem. Hát ez a hely meghatározó, hogy meg tudod adni valakinek, így össze tudsz kapcsolódni vele, és akkor láthatja, hogy hol vagy.
2: Igen, teljesen az, mint a filmekben, hogy ott a kis Google térkép, és kijelez profilképpel akár, hogy te hol vagy éppen. Tehát, hogy mint a kémfilmekben, de ezt te önállóan, önként szabadon adod meg a világnak.
1: Igen, ezt a funkciót nem ezért találták ki, hogy meg tud, hogy én hol vagyok, hanem ezt azért találták ki, hogyha elveszted a telefonodat, akkor hol a telefonod?
2: Szerintem mind a kettő benne van,
3: szerintem
2: nem?
3: Szerintem is mind a kettő benne van.
1: Hát nem, Find My Phone, ez az enyémnek a neve.
2: De az egy másik applikáció.
1: Most mindegy, az applikációnak mi a neve, hogy ugyanez a funkció, nem? Ez azért találták ki, ha elvesztem a telefonodat, hol van, nem az, hogy te hol vagy, hanem hol van az elveszett telefonod.
2: Van benne logika.
1: De erre ezt akkor családok gyakorlatilag kihasználták, ezt a funkciót, ami nem is erre való.
2: Hát persze, mert rájöttek, hogy biztonságban tudhatják a családtagjaikat, igen, hogyha tudják, merre jár.
4: Így megtalálhatják a férjüket, a gyereküket, a feleségüket.
1: Ki vesztette el a férjét meg a gyerekét?
4: Hát az, aki ilyen bizonytalan. És
1: de neked hány ismerősöd vesztette el a férjét?
4: Ne, senki.
1: Ja,
4: senki.
1: Gyerekét?
4: Senki. De nekik van lokátoruk.
1: Tehát meg annyiszor elvesztek, csak a lokátor segítségével megtalálta őket. Igen. Nagyon ügyes család lehet. Egy konkrét család ez? Nagy idióták ezek.
2: Te ülj a rokonaidat, hallod?
4: Nem baj.
1: Na, szóval, és igaza van egyébként Anettnek, meg mindenkinek, sajnos vagy nem sajnos, ezt beszéljük meg, ez a funkció, ez belopózott a családok életébe, és valóban, hogyha ezt mindenki használja, akkor mindenki láthatja, hogy éppen hol jársz. Szerinted ez jó dolog-e? Tényleg az van, amit Anett mond, hogy ez egy biztonságérzetet ad?
3: Hát szerintem biztonságérzetet ad. Nekem még anyukám nincs abban a fázisban, hogy kellene, de egy idő után majd rá is rá fogom tenni, hogy ne kóboroljon össze-vissza, vagy tudjam, hogy merre jár.
1: Miért érzed fontosnak, hogy te tudd, hogy ő merre jár?
3: Mert nézd, a korra majd lesznek olyan problémái, hogy mondjuk valami, tehát nem találna haza, vagy összeesne, vagy nem ott van, ahol megbeszéltük. Tehát szerintem egyébként van egy jó funkciója, ha az ember tudja tudatosan használni.
2: Ez teljesen igaza van az Évinek. Pontosan megnyugtat. Hát akár mondjuk egy párkapcsolatban is, hát mondjuk tegyük fel, bocsi, mit a párod elmegy péntek este bulizni a barátnőivel. És akkor te szeretnél nyugodtan aludni, és akkor legalább tudod, hogy bármikor ránézel, te tudni fogod, hogy merre jár, hogy megvan még, hogy minden oké.
1: Ha nem tudja, ez a lokátor elmondja, hogy megvan még.
2: Hát
1: a lokátor azt el tudja mondani, hogy van-e valaki az én páromon?
2: Azt nem.
1: A Akkor mit nyugodjak
2: hát
1: meg?
2: Hát a testi épségéért aggódjál.
1: Azt meg tudja mondani, hogy nem vérzik?
2: Hát ez sem.
1: Hol nem vérzik?
2: Azt meg tudja mondani.
1: Hol vérzik?
2: Azt is.
1: Hol nem vérzik, de van rajta valaki?
2: Mert lehet, hogy komplikált neki, de az biztos, hogy megmondja, hogy hol van, merre.
1: Tehát csak a hol tudjanak.
2: Így van.
3: Igen.
1: Hát nem, de nem érdekel, hol van.
2: Nem érdekel.
3: Nem érdekel, hogyha azt mondja, hogy elmegy a mondjuk a Gosduba, és megjelenik mondjuk a Gresembe. Nem érdekel, hogy...
1: Picit, hát tovább mentek a barátnőjével. Nem volt jó a Gosduban.
2: A palotába elmentek.
1: Milyen palotába?
2: Gresembe.
3: Gresem palotába. És mondjuk tudod, hogy nem biztos, hogy ki tudnám fizetni a Gresemet.
1: A Gresem palota az a Four Seasons szálloda?
3: Igen, igen, igen, igen.
1: Na, ott a politikusok, volt politikusok szoktak szeretőkkel randizni.
3: Most nem rájuk gondoltam.
1: Mit akarsz a páromtól? Mit akarsz a páromtól és a Gresemtől?
3: De nem félsz attól, hogy mondjuk megbeszélsz vele valamit, nem ott van, ahol megbeszélsz.
1: És akkor menjek érte? Vagy mi? Tehát, mi ha tényleg a Gosduban kéne lenni a páromnak, de a Gresemben van, akkor én mit csináljak? Üljek az autóba és induljak a Gresembe?
3: Nem, de mondjuk
1: felhívhatom. Recepción megmutatom a fotót, nem látták ezt a nőt? Vagy mi?
2: Szerintem ez nem is ilyen féltékeny szitukról szól, hát, hanem
1: kérdezsek
2: az a testi épségről. Tehát amikor szeretnéd biztonságban tudni. Tudod, milyen veszélyes tud lenni az
1: biztonságban. Ez a Four Seasons.
2: Most Évi pont a legbiztonságosabb helyet nevezte meg, oké, de...
3: Jó, mondhattuk volna.
2: De nem mindenki oda jár bulizni.
1: A Gosdut hazudja és a Gresembe landol.
2: Ekkora lázadó.
1: Szóval, hogy mit akarsz ezzel? Hogy én nem kezdek el aggódni, hanem ott van, mint ahol mondta?
3: Igen.
1: Hát nekem el sem mondja, hogy hova megy.
3: Ja.
1: Hát, de nincs ilyen, nem tudom, ez abnormális?
3: Nem, csak azért
1: hát, a mai pár... Hát, hogy a barátnőjével elmegy inni, szórakozni, akkor nem mondja meg, hogy hova megy.
3: És nem
1: valahova
3: is
1: mennek.
3: És nem is akarod tudni?
1: Miért akarnám tudni?
3: Hát, mert mondjuk aggódsz érte.
1: De ha tudom, nem aggódok érte? Vagy nem aggódok érte egyáltalán? Vagy nem tudom?
2: Nem ér haza időben, vagy nem fekszik ott mellette,
1: amikor reggel felébred. Akkor csinál a lokátor?
2: Hát akkor azonnal.
1: Mit csinál te lokátorod akkor, ha nem ér haza időben?
2: Felébredsz reggel, és nincs ott, elkezdesz aggódni, nem?
1: Igen.
2: Hát és akkor el? Nem jó érzés ránézni a lokátor, hogy valamit lát?
1: Nem van, nem. Picit se jó.
2: Jó, nincs baj, a Gresemben van. De úton van hazafelé, hogy valamit lát.
1: Mozog?
2: Így van. Így
1: mozog
2: van.
1: A kis pötty?
2: A kis pötty már halad felé, és akkor megnyugsz, hogy hú, minden oké. Okay. Szerintem ez azért jó érzés,
3: igen,
2: nem?
3: Ugye? Ja, én is ezt akarom elmagyarázni neki, de nem.
1: Értem, de hát azért én leéltem egy pár évet már különböző párkapcsolatokban is enélkül. Tehát ezt hogy csináltam?
4: De így működik az élet ennélkül is. Én ugye most a múlt héten próbáltam ki ezt a lokátort, és tehát nekem nem lesz egy nagy... Nagyon hasznos volt, amikor bringáztunk, hogy lássuk egymást, hogyha valaki...
2: Lehet, hogy a térképen hol mozognak előtted a biciklisek, a többiek?
4: Mennyivel előtted? Nem.
1: De mindenkinek begyűjtötted a lokátor adatát?
4: Nem, nehogy is, nem.
1: A Csabiét csak úgy tudtad megszerezni, a többiét is elkértél, és akkor ő volt az utolsó.
4: Képzeld el, hogy a Csabit nem is követtem.
1: Csak a többi fiút.
2: Csabi nem hagyta magát rutinos.
4: És, de nem is én kezdeményeztem, hanem ott a többiek, a rutinos bringások, hogy kövessük be egymást, hiszen ez azért jól is elsülhet, hogyha bajba kerülsz. Tehát, hogy látod a másikat.
1: Én nem tudom, milyen ez a bringatúra, tehát mindenki egymástól függetlenül bringázik
4: hát
1: valahol.
4: Van olyan szakasz, amikor igen, elhagyod, mert az egyik gyorsabb, a másik lassabb, és akkor nyilván nem vár az ember, hanem halad a saját tempójában, és igen, vannak olyan szakaszok, de mondom, a nagy többség, vagy a szakasz nagy részén azért együtt mozogtunk, de nem volt ez rossz, ez a lokátor.
1: És kit kereszt, mire használtad?
4: Hát arra használtam volna.
1: Amikor hogy... ledöltél az árokba, akkor elővetted?
4: Nem vettem elő, mert össze kellett szednem magam.
2: De itt találtak meg aztán az árokban, nem?
4: Hát jöttek még utánam, és akkor ők segítettek, igen. De nem lett, viszont egyszer használtam, igazad van.
1: Na, végre.
4: Egyszer, egyik este, amikor a többiek már elmentek, és én később indultam utánuk, akkor a lokátoron néztem meg, hogy melyik étterembe kell menni, és akkor ott itt találtam meg őket.
1: És hogy hívták az éttermet?
4: Azt hiszem, hogy Via Maria.
1: Na, a Via Mariában ott voltak.
4: Igen, igen.
1: Én ott láttam sok Pöttyöt, Bok Józsit, izét mindenkit.
4: Bár őt, ő nem volt velünk most, de láthattam volna.
1: De borászok őt. Voltak többnyire.
4: Voltak borászok, és igen, igen.
2: Igen, és egyébként, amit Anett mond, pontosan nekem ez a mi problémás benne, azon kívül, hogy tök pozitívnak látom, de könnyű vele visszaélni. Tehát a én baráti társaságom is vannak, akik ezt csinálják. Én mondtam, hogy én nem szeretném, és azért nem, mert látom, hogy ők egy, szeretik így egymást nézegetni, hogy ki hol jár, és akkor tudod,
1: ez undorító.
2: Meg unatkozik, és látja, hogy a másik mitől erre-arra mozog, és akkor véletlenül úgy csinál, hogy összefussanak. És akkor már megiszunk egy sört, vagy valami.
1: Nem áll.
2: Ez a már meg se kérdezi azt, hogy van-e időd, van-e kedved, hanem ez a direkt összefutás színlel, és mondtam, hogy nekem ne csináljátok, hogy oda toppantok valahová, aztán nézét, tehát hogy engem ezért zavar.
1: Na most itt a párkapcsolatban azt mondja a pszichológus, csak azért, hogy visszatérjünk Gyuri kedvenc TikTok pszichológusára, hogy ez sokszor aggályos, mert aggódásba csomagolt kontrollba tud átcsapni. Szerintem ez a mondat, ez nagyon fontos.
2: Igen.
1: Aggódásba csomagol, tehát úgy teszek, mint aggódnék, hogy ez az Anett, hát ez jó tudni, hogyha nem aggódsz, amikor a gosdú helyett a gresemben van, meg nem aggódsz. Nem. És ebbe csomagolod be, hogy te kontrollálod.
4: Igen.
1: Kontrollálod a másik felet. Ami viszont már tényleg probléma. Egy párkapcsolatban. És ugye, ha minden pillanatban meg tudod nézni, hogy hol van a másik, ez nem a bizalomról szól. Tehát pont az ellenkezője. Te nem bízol a másikban. Mert kontrollálod.
3: Igen, lehet így is gondolni, és ebben nagyon sok minden van. De például, hogyha ha mondjuk éjszaka, tehát olyan munkája lenne a párotoknak, hogy éjszaka megy haza kocsival, és tudod, olyan szakaszokon megy, mint te is ugye motorral mondjuk egy vad eléd.
2: Igen.
3: És mondjuk minden este tudod, hogy te már lefekszel, de várod, hogy jöjjön haza. És attól tartasz, hogy mondjuk azon az éjszakai úton neki történik valami baja. Akkor nem jó, hogy tudod nézni, hogy mondjuk úton van és jön, és nincs semmi gondja, és nem kell ezért fölhívnod, csak az, hogyha például nem ér haza időbe, és látod, hogy megállt valahol, akkor tudsz menni érte.
2: Mondjuk ez nagyon jogos. Nagyon jogos, amit mond. Például ilyen helyzetek.
4: Én meg azon gondolkodom,
3: hogy... Fú, te! Ez a te műsorod, akkor csinál.
1: Jó. Na.
3: De mondd, hogy igen.
1: Igen, akkor nagyon jól jön.
3: Jó, menjünk tovább.
4: Én meg leragadtam ott, hogy ez a...
2: Ez a megy hazai jel?
3: Senki nem figyel semmire.
2: Én emlékszem, Évi.
3: Gyuri, szerintem te vagy jó. Az egyetlen köztesó.
1: Mondjad, Anett.
4: Ezen a kontrollon, hogy szerintem azért jó, hogy én nem használom ezt a lokátort, mert hogy én biztos, hogy lennének az életemben olyan szakaszok, vagy olyan párkapcsolataim, akkor ahol tényleg lehet, hogy így...
2: Tilosban járnál?
4: Nem, hanem hogy bizalmatlan lennék, és akkor így ellenőriznék, és ez valóban egy baromi rossz dolog.
1: Hát igen, itt a kérdés az, hogy a te barátnőd elmegy, mit tudom én inni a Pingvin Presszóba, ugyanúgy barátnővel, akkor te... Van-e olyan momentum, hogy te bekapcsolod és megnézed?
2: Az a baj, hogy szerintem itt az embernek már a pszichológia benne van a fejében. Igen. Ilyenkor, hogy meg tudod tenni, és ez a folyamatosan kísért. Hogy ez a
1: igen.
2: Belenézek.
1: Igen.
2: Csak mert megtehetem, hogy belenézek, mert ott van, és
1: bizony.
2: Csak rápillantok.
1: Bizony.
2: És szerintem ez így tud lenni ilyen pótcselekvés egy idő után, hogy így folyamatosan nézegeted, mert miért ne?
1: Tehát nézed, akkor is, ha nincs gyanúd, akkor is, ha nincsen semmi, akkor is, ha ott van a Pingvinben, ránézel.
2: Igen, csak látom a haverjaimat, hogy ezt csinálják. Igen.
1: Ez hihetetlen, ez nagyon durva. És mi van akkor, hogyha a bringa ürügyén például egymás lokátor helyzetét megosztjátok, majd vége van a bringatúrának, és a párodnak azt mondod, jó, akkor most már vegyük le.
2: Ajjaj.
4: Hát abból lehet balhé, hogy a másik fél nem akarja, mert hogy akkor, ó, te miért akarod, hogy levegyük?
2: Te melyik fél voltál, aki akarta, vagy aki nem akarta?
4: Mondom, a Csabi nem volt ott, de hogy azért az én fejemben is megfordulna, hogyha a Csabi azt mondaná, hogy na, töröljél, hogy miért? Jársz olyan helyekre, hogy...
1: Na, kezdődik.
3: Na, és...
1: Ez volt az, amiről mi beszélünk.
4: Igen.
1: Miért? Jársz olyan helyekre, amiről nekem nem kell tudnom?
3: Igen, nekem pont egy barátommal történt ilyen, hogy volt egy barátnője, ment hazafele, jött vidékről, és megállt egy benzinkúton. És képzeljétek el, hogy a lokátor jelezte, hogy ő félreállt. De a lokátor, vagyis a Google Maps nem jelezte, hogy ott már egy benzinkút van, hanem azt jelezte, hogy ez egy földút.
1: Aha.
3: És felhívta üvöltve, hogy te mit csinálsz a földúton.
1: Te mocskos, büdös.
3: Azt mondta. És képzétek el, hogy utána mondta, hogy de itt egy benzinkút, és le kellett fényképezni a benzinkútot, és az, hogy tankol.
2: Ne! Hát innentől ez már nagyon gáz.
3: És azért mondom, hogy ennek olyan veszélyei vannak, mert ugye a térképen nem látta, hogy itt már kiépült valami.
1: Gyerekek, ha egy híres embernek a lokátor helyzetét megkaphatnád, akkor mit csinálnál, hogyha hozzá, mondjuk hozzáférje, megkapnád tőlem mondjuk Balázs Pali lokátor helyzetét. Egy olyan művészú ember, akihez túl sok között nincs.
2: De nagy lelkű vagy.
1: Mindegy is, de ott van nálad Balázs Pali lokátor helyzete mindenkor is.
2: Nem volt meg.
1: Nem volt meg. Igen. Mit csinálnál? Nézegetnéd, hogy hol van Pali? Naponta egyszer ránéznél?
2: De Palit nem. Szerintem Palit nem nézegetném.
1: Hát Tóth Andit se látnál, csak egy ilyen kis pöttyöt látnál a Google térképen, tehát hogy...
2: Igen, de valószínűleg neki azért érdekesebb az élete, legalábbis úgy gondolnám. Bár lehet, hogy a Pali is okozna meglepetéseket, hogy nem létező benzinkutakon dekkolna egy az út közepén. Viszonylag hosszasan, nem tudom. Tehát lehet, hogy ő is izgalmas lenne. Tudod, mit belenéznék?
1: Belenéznél, persze. Tehát lenne egy ilyen izin, ahol van ma Balázs Pali.
4: Persze, sőt, szerintem ilyen baráti társaságban mutogatnám is, hogy nézd, Pali itt van.
2: Ki mit tippel, hol a Pali?
1: Gyere, jó, Évi, akkor mondjuk más, ugye, ahogy is mondjam, másképp tekintesz Szoboszlai Dominikra, mint Gyuri Balázs Palira, ugye ezt elmondhatom?
3: Ezt elmondhatod. Ez,
1: és mondjuk az ő lokátor adata meg lenne neked, látnád, és mondjuk látnád, hogy itthon van Magyarországon, és nem tudom, egy este 8-kor egy ilyen ír kocsmában látod, hogy ott van is iszogat valakivel.
3: Megyek. Azonnal oda megyek.
1: Tehát akkor te beülnél, persze, az autóba, és véletlenül besétálnál a kocsmába.
3: Nem véletlenül. Megjöttem. Tehát, igen, de én biztos használnám. Tehát, hogyha nyilván Szoboszlai Dominika találkozhatnék, és így elküldeni véletlenül a lokátor helyzetét, és mondta...
2: Nem ő akarta azt, hogy te megtudd, csak úgy tudod.
1: Jó, de mondjuk oké. Belész az írkocsmába. Látod, hogy egy asztalnál ül, te ugye a lokátorral isznak egy-egy Guinness-t. Akkor te oda mész, gondolom.
3: Oda.
1: Mit mondasz neki, hogy kerültél oda? Honnan tudtad meg, hogy ő ott van?
3: Hát nekem is ez a kedvenc helyem.
1: Hmm. Jaja, tehát kamuznál.
3: Nem, sose hazudok. Hát én is szeretem a sört. Az nem hazugság.
2: Vinnéd de az olimpiai aranyadat, hogy kivívd a tiszteletét, ott lenne a nyakadban.
3: Nem, úgyse tudná, hogy mi az.
1: De nem. Azért csak tudja, mi az.
3: Hát, de nem vinném. Nem, elmondanám, hogy én is szeretem a sört, de örülök, hogy találkozok, én is régen sportoltam, nyomnám ezt a semmilyen
1: dumát. De véletlennek álcáznád ezt a nagy összefutást.
3: Igen, és szerintem két sör után megkérdezném, hogy dekázunk egymás ellen.
1: Oké, ez jó, tök jó, hogyha berúgtok.
2: És a kocsma elé kihívott dekázni.
1: A kérdés az, hogy ezek után használnál-e még a lokátort? Tehát, hogyha két nappal később látod, hogy... nem tudom, a velencei tónál,
3: hát az
1: halad.
3: Az már veszélyes.
2: Ja, leszorítja az autópályáról, erre gondolsz?
3: A lámbót?
2: Gyere, dekázzunk megint, Dominik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. A szépkorúakra figyel a fogyasztóvédelem. Kitart az extrém hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. Ismét 40-42 fokos csúcsokra készülhetünk. A kormány ezért továbbra is arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Az extrém meleg miatt péntekig marad az otthoni munkavégzés is az állami igazgatásban és az állami vállalatoknál, ahol ezt a munkakör lehetővé teszi. Magyar Péter miniszterelnök a magáncégeket is arra kérte, hogy lehetőség szerint kövessék ezt a példát. Rendkívüli ülést tarthat a parlament jövő hétfőn és kedden. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett tárgyalhatnak a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról. Napirendre kerülhet az akkumulátor üzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölné a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. Új köztársasági elnököt is választhat kedden az országgyűlés. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön a rendkívüli ülés napirendjére. A szavazást augusztus 11-én tartanák, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a házkörüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, mert az egyedüli idősek sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a szolgáltatók helyzet kihasználása alatt próbálnak szerződést kötni.
2: Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé

0: Veszhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Átépítik az M5-ösön a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Most csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóágat lezárták. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Az M6-oson Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. A 10-es főúton Piliscsabán a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszűkület mellett dolgoznak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor. Bocskor Best of.
1: Jó reggelt, Moci, szia, hello!
2: Majdnem beköszöntek.
1: Tessék,
2: majdnem beköszöntek. Boldog jó reggelt.
1: Boldog jó reggelt, picit összezavarodtunk. Na, itt vagyunk, Vokcikám, hiányoztál, hogy vagy?
3: Jó, fú, de akkor más. Ezeket a provokáló kérdéseket.
1: Akkor másképp kezdem. Hogy vagy? Nem, azt már mondtam.
3: Figyelj.
1: Mit szólsz ahhoz, hogy lehetnénk egy futama a lovin?
3: Nem nagyon érdekel, tehát olyan távol áll tőlem a lóverseny, hogy ez
1: akkor van egy ilyen, ez most jött Kossuth díjat Bocsikámnak.
3: Az rendben van, hát kinek nincs, most már neked is jár. Mehetnél az több is ügykös közé, persze. Én egyet sajnálok egyébként, és ez nagyon rossz megítélésem volt. Én azt hittem, a tancsapda kapja a legközelebbit, és apám nem.
1: Kossuth díjat?
3: Aha, és szerintem ezek a rohadékok lemondták csak azért, hogy ne legyen igazam. Na, mindegy.
1: Nem kérjük. Nem hiszem. Én az a baj, hogy ez a Kossuth díj, nyilván van egy-két kivétel, de hogy ez sok esetben tényleg már nagyon-nagyon későn érkezik. Tehát, hogy miért kell kivárni? Tehát John Lennon milyen korán megkapta a királynőtől a keresztjét?
3: Igen.
1: Hogy ezt miért kell? Igen, amikor aktív, és akkor ott van, nem amikor már attól félünk, hogy elmegy mindjárt.
4: Hát, de igen. Életmű, nem?
1: Nem, a Kossuth díj szerintem nem csak életmű, nem szerintem az egy teljesítmény.
3: Uh-huh. Persze.
1: És az a teljesítményt akkor letette X vagy Y már rég az asztalra, lehet, hogy jobb már nem is lesz.
3: Így van.
1: És akkor várjuk, és akkor jaj, lehet, ne, hogy már 70 éves elmúlt, hát nem kéne, nem, hát de már 73, na jó. Tehát, hogy ez szerintem így megy.
3: Én azért szeretem például a Nobel-díjat, azt akkor adják, amikor ripantasz, érted? Tehát nem amikor már tök hülye vagy, és azt se tudod, mit csináltál.
1: Igen, érted? Igen.
3: Tehát abban nincs életmű Nobel-díj például, teszem azt, ja.
1: Életmű Nobel-díj.
3: Nem?
1: Igen, hát az életmű Oscar is, főleg olyannak, aki sose kapott Oscar-t, az akkor kap egy életmű Oscar-t, az nagyon gáz.
3: Igen. Az olyan megalázó, de olyan hülye volt, egy egész életedben szarfilmeket csináltál, de hát Istenem, mindig jelölt voltál, tudod, mindenkinek kell lennie. Hát nem lehet mindig azt választani, aki nyer, tehát kell mellette lenni egy-két vesztesnek is. És akkor egész életében harmadik, meg második, meg vesztes volt, és akkor egyszer csak, na, lesz itt egy életműdíj. Hmm. Meg aztán jönnek a poszthumusz életműdíjak. Fú, az mekkora kitalás, mi?
1: Az a kitalás.
3: Tudja meg az illető. Mikor tudja meg, hogy ő kapott egy Oscart?
1: Nem, egy poszthumusz, te szerintem kevesen tudnak meg.
3: Igen, viszonylag. Egyrészt, másrészt meg nem tudják azt, nem tudnak vele dicsekedni, igen. Hát,
1: igen.
3: Lent meg már nem hiszik el. Na, de mindenképpen megalázó. Na, gyerekek, igen, ezt nézegettem, hazugságaink története, tehát lehet, hogy rosszul értelmeztétek, tehát nem arról van szó, hogy kevesebbet hazudunk.
1: Hanem.
3: Az azt jelenti, a hazugság, gyakorlatilag az emberiség története, maga az emberiség evolúciója, az maga a hazugságaink története. Tehát képzeljétek el egy olyan világot, amikor az ember még nem tudott hazudni. Képzeltem. Egyébként a Ricky Gervais csinált erről egy marha jó filmet, azt hiszem, 2000-es évek elején, a hazugság feltalálása. Amikor arról szól a film, hogy még nem hazudott senki még a világon, és akkor Ricky Gervais bement a bankba, és mondta, hogy szeretne pénzt felvenni, és mondták, hogy nincs a számláján. És azt mondta, az nem létezik. Miért? Hát mennyi van a számláján? És akkor gondolkod, és azt mondta, hogy hát 1000 font. És akkor odaadták neki. És akkor így indul a történet, és akkor feltalálja a hazugságot, és elkezd hazudozni, és hát marhára boldogul az életben.
1: Nem tudtam, hogy a hazugság így keletkezett, hogy Ricky Gervais felvett 1000 fontot.
3: Nem egészen így történt.
1: Nekem ezt tetszik, a hazugság így.
3: Ezért gondolj vele. És akkor utána gyakorlatilag végigment az emberiség történet, kitalálta a vallást, stb. Tehát gyakorlatilag valahogy ez így történt az életben is. Tehát az, ugye hát a hazugság gyakorlatilag is egy úgyis túlélési úgyis jelenség volt, mert aki, ugye hát önvédelemből elkezdtek hazudni, meg mit tudom én, erőforrások megszerzésével kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy elkezdtek hazudozni az emberek, és azok jobban boldogultak. Na de mi történt? Azok az emberek is létrejöttek, vagyis hát kialakultak, akik viszont fel tudták fedezni a hazugságukat. És akkor beindult ez az állandó fegyverkezési verseny, hogy én hazudok, te észreveszed, akkor én a hazugság, amin javítok egy kicsit, és legközelebb jobban hazudok. Uh-huh. Én meg jobban észreveszem. És így bonyolódott a társadalom, és gyakorlatilag képzeljétek, bizonyos kutatók azt mondják, hogy gyakorlatilag a társadalom egyre bonyolultabbá válása, az gyakorlatilag az átverések és azok felfedezésének a története, és gyakorlatilag elérkeztünk a végéhez, amikor már annyi a hazugság és annyi az észrevétel, hogy az ember gyakorlatilag nem az, hogy kevesebbet hazudunk, hanem annál hazudunk kevesebbet, mint amennyit feltételezünk a másikról. Hmm. Tehát gyakorlatilag mi folyamatosan hazudunk rendesen, csak az, aki ezt hallgatja, az 20-25%-kal felülértékeli azt, hogy mi mennyit hazudunk. Vagyis mi röccent meg? A bizalom. És ez itt a probléma. Na most érdekes módon a hazugság...
1: Fontos dolog a bizalom egyébként?
3: Hát talán azt hiszem az egyik legfontosabb dolog az életben. A másik meg az oxigén.
1: Jó, de most az oxigén, jó. De a bizalom. Tehát, hogy nem bízni, hanem minden csak bizonyítékok, és nem tudom mik alapján elhinni.
3: Hát ez szerint élünk, mert tulajdonképpen az által, hogy túlértékeljük azt, hogy mások mennyit hazudnak, ezért jött be a világunkba ez a megfigyelési rendszer, hogy mindenhol kamerák vannak, mindent dokumentálni kell, tényleg, tehát nincs olyan, hogy tudod, a tenyerembe köpök, aztán belecsapok a tiédbe, és akkor megegyezünk valamibe, tehát ilyen bankok nincsenek. Tudod, a Józsi bácsi vágja el a biztonsági őr. Ez megszűnt. És úgy élünk, hogy
1: biztos, de hát nincs bizalom. Tehát érted, Anett sem bízik, Anett is kontrollál. Most már pár kapcsolatokra mondom.
3: Hát például ma beszéltek erről ugye a helyzet.
1: Így van, a lokátorról, igen.
3: Így van, tehát az is. Tehát az is olyan, hogy ha bekapcsolod, olyan szempontból mondtátok, hogy hasznos, hogy legalább tudom, hogy az illető hol van. És ha ő nem akarja tudni, akkor mi van. És itt már gáz van. Na, szóval...
1: Igen, csak azt mondod, hogy a legfontosabb dolog a bizalom. Tehát lehet úgy is élni, hogy nem bízol. Tehát tudom, hogy te hazudsz. Érted? Még hát többet feltételezek, amit te mondasz. Többet feltételezek rólad hazugság. Tehát nem bízom, tehát nem tudok csalódni.
4: De hát az meg egy nagyon nyomasztó kapcsolat. Igen. Tehát, hogy...
1: Mesélt, hogy éled meg.
4: Nem, én most köszönöm szépen, jól vagyok.
1: De te bízol?
4: Igen. Hát pont ebből kifolyólag mondtam, hogy én életemben nem használtam ezt a lokátort, és nem is tervezem párkapcsolatban, ugye, amikor erről volt szó. Mert azt gondolom, hogy az abszolút egy ilyen bizalmatlanság egy párkapcsolatban. És hogyha rosszat feltételezem mindig... azt remélve, hogy akkor nem fogok csalódni, az meg még nyomasztóbbá tesz.
1: Na, itt tartunk, Fokci.
3: Én meg erre azt mondom, hogy én bármikor használok lokátort, tehát legalábbis az Ildikóval kapcsolatban, tehát egyszerűen nincs mit titkolnom, hát annyira össze...
1: Hát jó, de most, hogy a konyhában van-e, vagy a kamrában, az neked nem mindegy.
5: Azt egy helyen mutatja.
3: Hidd el, nagyon fontos ebben a korban. Előttem van-e, vagy mögöttem? Hát egy... Tökörrug vagy tarkonvág, érted? Tudnom kell,
1: igen.
3: Igen. Na szóval a lényeg az, hogy az emberek átlagban, képzeld el, nem hazudnak sokat. Tehát egy átlag ember az úgy napokig nem hazudik például. Csak az átlagot azok rontják, akik nagyon sokat hazudnak, és van ilyen ember réteg, érted? Aki nótól állandóan hazudozik. És ezek, hogy is mondjam, elrontják az emberek hazugsági átlagát. Ezek lehetnek foglalkozáshoz kötve, stb. Tehát egy átlag ember az általában legfeljebb udvariasságból, vagy mit tudom én, önvédelmi ferdítésből hazudik. ezeket úgy naponta gyakoroljuk, ugye, tehát mikor meglátunk valakit, ugye, például mit Anettnek mindig azt mondjátok, hogy milyen csini, meg mit tudom én, milyen jól öltözött, meg...
5: Tehát ilyeneket hazudunk neki.
4: Pont ezt akartam mondani, remélem, hogy ez nem hazugság. Majd most kiderül.
3: De látod, Anett, egyszerűen nem vagy, hogy is mondjam...
5: Bizalmatlan vagy.
3: Ezek között. Tehát... Hát ezért ugye, ezeket elhallgatjuk, sőt, hogyha valaki visszanéz ránk, akkor mindig mondunk neki valami jót. Jól nézel ki, de hogy néz ki jól a fenéket? Sőt, az történt az emberiséggel, hogyha már valaki jót mond nekünk, annyira túlspiráztuk ezt a, hogy is mondjam, a hazugság túltengést, hogy már ilyen megerősítési torzítás jön létre bennünk, és bármit mond valaki, már rögtön mögöttes tartalomra gondolunk. Tehát amikor például mondok egy példát, a bocsi, hát jó ez a ezért rajtad ez a főkötő.
5: Itt tudom én. Mi?
4: Főkötő.
5: Főkötő.
3: Kardigány, akármi, mindegy, akkor már az Anettnek már gyanakodnia kéne, hogy hú, ezt valószínűleg szarul nézek ki, mert itt halálra dicsérnek itt engem.
4: Ja, eszembe se jut. Én
3: látod, hogy nem vagy dörzsölt? Nézd mögé a dolgoknak.
4: Nem, de nem akarok. Nekem ez tetszik. Én elhiszem neki.
3: Jaj, szereted. Hazudj nekem szépet rólam, hogy nagyokat, klasszikusokat idézik.
5: Vannak ilyen dalok is, igen. Hazudj még nekem, meg ilyenek. Igen.
3: Igen. Ezeket meg szokták írni. Szereti az ember egyébként.
5: Na de hova lyukadunk ki bokcikat? Tehát, hogy ez a hazugság, ez egy jó dolog végül?
3: Oda jutunk ki, hogy evolúciós szempontból a hazugság az nagyon hasznos volt azért, mert létrehozta azt, hogy a hazugságnak legyen felismerése.
5: De most már le kéne állnunk, vagy mi a konklúzió?
3: Nem tudunk leállni, csak az a szörnyű, hogy eljutottunk a végeig, tehát olyan bonyolult lett a világ, hogy most már tényleg nem tudod megmondani, hogy valaki tényleg őszinte hozzád, vagy hazudik.
5: Vagy ugye a világot erre... másképp kell megítélni, tehát nem kijelentések alapján kell megítélni, hogy igaz-e vagy sem.
3: Általában miről szólnak a filmek, ugye? Miről, tehát mit látsz a reklámokban, ugye? Tudod, hogy semmi sem igaz az egészből. Mégis ezeket nyomják körülötted. Gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy a hazugság nem előnyös. Tehát társadalmi szempontból.
5: Pedig amennyit most beszélsz, nekem egyre inkább úgy tűnik, hogy de.
6: Ezért csináljuk, igen. Hogy megúszunk helyzeteket.
3: Nem, akkor várj, pontosítok. Nem a hazugság előnyös, hanem az a rugalmas képesség, hogy tudd, hogy mikor éri meg őszintének lenni, és mikor éri meg hazudni. Ez az evolúciós előny benne. Tehát ezt nagyon jól tudod használni, hogy mikor ne hazudj, és mikor hazudj, akkor vagy baromi jó. Az őszinteség egyébként a kutatások szerint hosszabb távon sokkal kifizetődőbb. Ezért
5: az a helyzet, most persze itt viccelődhetnék meg minden, de az a helyzet, hogy én ezzel totálisan egyetértek. Én egyébként pont a hashtag bocskor szerkesztője, az Ági mondta, hogy bennem ő azt bírja, hogy én az vagyok, amilyennek mutatom magam. Tehát, hogy itt nincs semmi sallang. Amit én mondok, az nagyjából így is gondolom. Most ne rádióműsorba induljatok, mert nyilvánvalóan itt hülyeskedünk, meg túlzunk, meg mit tudom én, ilyesmit. De hogy hosszú távon az őszinteség, akkor is, hogy az kellemetlen, és valakinek a szemébe mondani, vagy véleményt elmondani, akár szakmai, akár más dolgokról, tényleg hosszú távon az a kifizetődőbb. Én abszolút így.
3: Igen, mert a hazug... Így van. És ez azt jelenti, hogy hitelessé tudsz válni azáltal, hogy gyakrabban vagy őszinte, mint hogy hazudsz, mert a hazugság általában másmilyen vagy, mint amit rajtad látnak. Tehát azért veszik észre egyébként egyre inkább rajtad a hazugság, azért kapnak rajta embereket dolgokon, és akkor terül ki, hogy az illető nem olyan, mint amit hazudott. Te igen, általában hozod a formádat, és... Hát azért ritkán hazudsz a közeli, hogy is mondjam, kapcsolataidban, tehát velünk kapcsolatban. Én nem is tudom, hogy egyáltalán kaptalak rajta valamiféle hazudni. Nem. Azt hiszem, hogy egész életünk során nem mondhatnám, hogy olyan hazugságon értelek volna, ami esetleg változtatott volna a kapcsolatunkon. Nem is tudom, egyébként nektek voltak életetekben ilyen, hogy is mondjam, ikonikus hazugságok, amik nyomot hagytak bennetek?
5: Amit velünk szemben követtek el, vagy mi elkövettünk?
3: Vagy téve azt a szemben, így van.
1: Ez most így nehéz felkutatni az életemben. Én azt gondolom, hogy a hazugság másképp. Tehát, hogyha most tök más dolgot dobok be, például az újságírás. Tehát, hogyha azt azzal szembesülsz, hogy lépten nyomon valamilyen tematikában hazudnak neked, és az akar lenni egyébként az objektív tájékoztatás, akkor egyszerűen viselkedést kell váltanod. Uh-huh. Érted, amit mondok ezzel? Tehát, hogy megtanulni ezzel együtt élni, mert nem tudsz más csinálni, uh-huh. megtanulni ezzel együtt élni, és máshonnan szerezni be az információkat. Na, tehát ez az, amivel az életemben igen, a nagy hazugság uh-huh. halma, az például itt tudom neked nagyon nyomon követni.
3: Hát ennek részese voltam, hiszen voltam veled tárgyaláson is. Na, a lényeg az, hogy ez az, amit mondtam, tehát, hogy bizonyos rétegek, azok, hogy is mondjam, rondítják az emberiség a hazugság átlagát, tehát ide tartozik gyakorlatilag az újságírás is, valamint ugye a politika. Tehát ezek rontják.
1: Ezek nagyon rontják, igen.
3: Igen. És általában az átlag emberek viszonylag őszinték, tehát...
4: De a politikus miért nem lehet őszinte?
3: Mert akkor hamar kirúgják, érted? Hát, nyilván előnyszerzésből, és konfliktuskerülésből, és uh-huh. hát, hogy is mondjam, koalíciós hozamokból, hát, hogy minél nagyobb népszerűségre tegyen szert, ezért hát hazudni kell. Na, nem is tudom, hogy lehet egyáltalán ezt jól csinálni, valószínűleg igen, de nem éri meg.
1: Szerintem egy baromi jó gazdasági helyzetben lehet. Tehát amikor a népednek nem kell annyira hazudnod, hiszen amit egyébként vagy az adójáért, vagy valamiért visszakap az ország mm-hmm. vezetésétől, az jó. A szolgáltatás jó. Mm. Vannak olyan országok, ahol jó a szolgáltatás, az adófizető kap valamit a pénzért. Akkor nem kell túlságosan nagyokat hazudni.
4: Igen.
1: Akkor kell hazudni, amikor ruppótlan vagy, mert elcseszted, vagy elcseszte az elődöd, vagy bármi, és akkor kell iszonyat nagyokat hazudni, hogy jó lesz neked nép. Nem lesz jó. Tehát, hogy mert akkor ahhoz csoda kell, vagy egy fájdalmas átmeneti időszak.
3: Uh-huh. Igen.
1: Azt viszont senki nem akarja bevallani, hogy ez fájni fog. Volt egy-két politikus, aki ezt a világ történelemben nem volt túl népszerű, pedig igaza volt, fájni fog.
4: Uh-huh. Értem.
3: Érdekes, hogy azokban az országokban, ahol viszonylag jól mennek a dolgok, ott nem nagyon emlékszem arra, hogy hívták az illető minisztert, vagy mit tudom én, a miniszterelnököt. És én egy olyan országban szeretnék élni.
1: De Vokci, hát akkor elviszlek oda, hát akkor de mennyi időd van még hátra, mert ez itt ne várt ki. Elviszlek abba az országba, gyere barátom, bevisz az autóba, és megyünk. És most erősen kell gondolkozom, melyik országba vinni.
4: Na ez én meg akartam kérdezni, de kösz, hogy te vetted.
1: Luxemburg.
3: Svájc. Benelux államok, vagy pedig skandináv országok, én ott nem nagyon hallasz a svájci miniszterelnökről valamit, azt mégis működik.
1: Igen, igen, igen, igen.
3: Vagy Norvégia miniszterelnökéről, igen. Jó, gyerekek, én befejeztem.
1: Jó, de nem baj, Vokci, hát ez érdekes volt, már filozófikus, nagyon sokat gondolkodtunk, Gyuri addig megcsinálta a holnapi műsort.
6: Nagyjából.
4: De jó.
6: Szinte már kész van.
1: Így van.
3: Mentek a lovira.
1: Megyünk a lovira, így van, Gyuri, hív vissza majd az urat.
6: Jó.
1: Na, köszi, Vokcika, csőkutya.
3: Csőkutya, sziasztok. Sziasztok. Találkozunk holnap.
1: Holnap, így van. Ciao. A mi Vokcink.
4: Nagyon jó volt. Én azon gondolkozom, hogy ki hazudott nekem az életembe. Ez egy kemény téma.
6: De nagyon nehéz, ezt az ember egy idő után szerintem el is temeti, nem akar ezen rágódni, nem?
4: Az hazugságnak minősül, amikor azt mondták, hogy nem leszel olimpiai bajnok. És nekem ezt mondták, hogy soha nem leszel rá.
1: Szerintem az nem hazugság, hanem ez egy kis hitűség, és nem ismerte fel a valódi akaraterődet, tehetségedet, stb. Stb. Stb. Tehát ezt nem szóval, ez már tök másik, egyébként nagyon-nagyon vitatott kérdés, hogy ha én vagyok valamilyen tótumfaktum, valamilyen ézébe, akkor én nekem van egy jogom megmondani az annak, aki egy feltörekvő az én szakmában, vagy szakterületemen, van egy jogom megmondani, hogy tehetségtelen. Lehet ez művészi pálya is.
6: Igen, mekkora felelősség van ebben.
1: Igen, de eltántorított tőle, tehát ha belegondolsz, a Beatles-t az X-faktoros zsűri kiszta volna.
6: Igen.
1: Érted?
6: De ha belegondoltok, tanárok is mennyi van, aki, mit hogy tudom, ne? Én általános iskola végén azt mondja, ne menj gimibe, fiam, menj inkább valami szakiskolába. A gimi végén ne menj egyetemre, meg ne menj oda, mert neked sok lesz ez. Hogyan? Milyen jogon igazából?
4: Nincs joga senkinek, szerintem.
1: Igen, nincs joga, ugyanakkor meg azért mondom, hogy ez egy ilyen nem egyértelmű dolog, mert valakit meg tudsz kímélni attól, hogy végigszenvedje az életét, mert tényleg tehetségtelen, mert tényleg nem fog oda eljutni. Folyamatos kudarc lesz. Tehát én az összes vendéglátós zenészre így gondolok, hogy senki nem azt képzelte, hogy valamilyen, nem viccelek, nem bántásból mondom, hogy valamilyen ótvaros lagzin egy visszhangos mikrofonba kell neki énekelnie bugyi, vagy mit tudom, című dalokat. De szerintem nem ez volt az elképzelés. Neki az volt az elképzelés, hogy egy nagy színpadon áll, vagy egy zenekarral, vagy szólistaként, és örjöngenek érte, és elismerik a művészetét. Uh-huh. Hát ki gondolta azt, hogy aztán ott kell végezned is izé?
6: Elég sokan annyira élvezik amúgy.
4: Azt is.
6: Aki csinálja. Tehát nagyon-nagyon tudják.
1: Ma már, mert leitatják.
6: Ja.
1: Hát persze.
4: Meg már tudatosult benne, hogy ez lesz.
1: Hogy ez lesz, igen. Tehát, és akkor ez mégis mit csináljon? Valamit le tudja élvezetni. De nem hiszem, hogy ez volt a célja.
6: Lehet.
4: Hú, de nehéz.
1: Nagyon nehéz.
0: Műsorajánló. Jön a gyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
7: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
8: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
9: This is summer.
10: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
11: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
14: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
15: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
14: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
15: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
16: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
16: Igen.
17: És ez?
16: Igen.
18: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
19: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
20: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
21: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
9: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
22: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
9: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
2: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
23: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
24: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
25: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Továbbra is takarékoskodni kell a vízzel. Hajók vesztegelnek az alacsony vízállás miatt a Dunán. Rendkívül meleg lesz ma is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, a lakosságnak köszönhetően jelentősen mérséklődött a vízhálózat terhelése. Sokan elhalasztották például az autómosást, a medencék feltöltését vagy a térkövek tisztítását. A miniszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy továbbra is takarékosan kell bánni a vízzel. Közben már mintegy 630 településen rendeltek el valamilyen szintű vízkorlátozást. Továbbra is akadályozza a hajózást a Duna rekord közeli alacsony vízállása. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint jelenleg 11 szállodahajó várakozik a magyarországi szakaszon, a teherhajók többsége pedig csak csökkentett rakománnyal tud közlekedni vagy vesztegel. A múlt héten még 15 szállodahajó kényszerült várakozásra, vagyis a helyzet valamelyest javult. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
28: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzéstípusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak.
27: Petícióban sürgetik a romániai medveállomány csökkentését a háromszéki önkormányzatok és állattartó szervezetek. A kezdeményezők szerint a túlszaporodott barna medve populáció egyre nagyobb veszélyt jelent az emberekre és a gazdaságokra. Ezért azt kérik, hogy mielőbb hirdessék ki az állomány ritkításáról szóló törvényt. Emellett szorgalmazzák a gyorsabb beavatkozást a veszélyhelyzetben és a medvék okozta károk teljes körű megtérítését is. Még tartja magát a kánikula, többnyire napos idő vár ránk, bár gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, zápor, zivatar viszont estig csak kevés helyen alakulhat ki. 36-42 fokig is felszökhet majd a hőmérséklet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Hajnalban 17-25, délután többnyire 29-34 fok valószínű.
26: Retro Rádió közlekedési hírek.
27: Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében is. Több helyen is dolgoznak az M5-ös autópályán, például a 43-as és a 20-as kilométer között Újhartyántól egészen Gyálig haladva a külső sáv zárása mellett festik a burkolati jeleket. Kecskemét térségében pedig tart a híd felújítás, a 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra, sebességkorlátozásokra kell számítani.
25: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sziasztok, Attila vagyok, a többiek még mindig Szabin vannak, de én folyamatosan hozom nektek a kedvenc best-of-jaimat.
2: Én annyira szeretem nézni ezeket a régi reklámokat, német reklámok, 70-es évek, sőt 60-as évek, és ha kajáról van szó, fűszerről van szó, mosószerről van szó, mindig ott van a tühtig, német feleség, jó frizura, szép ruha, mosolygós arc, és ott van a férj, aki egyébként öltönyben van, mert ő úgy jár dolgozni, és a család harmonikus, és az asztal meg van terítve, a ruha, meg a törőköző, meg mindenki van mosva is illatos.
3: És mindenki mosolyog, ugye?
2: Mindenki mosolyog. Ja. Így van, tehát gyakorlatilag ezekből is lehet látni, hogy a házasságban a nő feladata az otthon rendben tartása, a gyerekek nevelése, a háttérbiztosítás nagyon-nagyon fontos, mert ugye a férj meg keményen dolgozik. Szóval, ez a felfogás régi módinak számít-e?
4: Szerintem egyébként annyira nem. Tehát azt azért mi nők tudjuk, attól, hogy mi dolgozunk, hogy az otthon megteremtése, az szerintem a mi feladatunk, és nem a férfiak.
5: És csináljuk is.
4: Így tehát van, a munka mellett.
5: A gyereknevelés mellett.
2: Hallod, azt már kórusban mondták. Mondjak, ez a két nő, aki semmilyen otthon nem teremtett meg másnak.
5: Mi az? Dehogy
2: magadnak egy jó kis izé, kis stúdiólakásod van a 13. kerületben, ahol izé, ahol...
5: De hát én ezt három
3: is. Rocsog ezt megleves.
2: Miért? Ez már, hát nem házi asszony vagy. Mit teremtettél meg otthont ott?
5: Tehát,
2: meg volt teremben, lecseréltetted a függönyét, ennyi volt.
5: De hát azért én takarítok ott, meg segítek a Csabinak, meg minden. Tehát azért én ott is kiveszem a részem a házi munkából.
2: Jó, nem teljesen erről szólnak ezek a reklámfilmek, de legyen így, érezd így. Jó.
5: Köszönöm.
2: Szívesen. Oké. Okay. Nem mondom, miért beszélünk erről. Itt van egy 37 éves amerikai nő, van egy YouTube csatornája, és ő szeretné megtanítani a tradicionális feleségmodellt. Mert azt mondja, hogy a modern házasságok azok nagyon eltávolodtak a hagyományos értékektől. És most ez a lényeg. Erről beszéljünk ma. Úgy hívják egyébként a csajt, hogy Laura, és ő meg akarja nektek tanítani, hogy hogyan lehettek felső kategóriás feleségek.
5: Na, hát arra kíváncsi vagyok.
2: Hát kérdés, hogy szeretnél-e felső kategóriás feleség lenni, Anett?
5: Nem tudom, hogy van olyan része, ami tetszik, és van olyan része...
2: Tetszik ez a cím? Felső kategóriás feleség. Jó. Akkor elmondjuk az utat.
5: Jó, mutasd. Mond.
2: Te szeretnél felső kategóriás feleség lenni, Évi?
4: Hát, ha persze, hogy szeretnék, hát ha nem kellene dolgoznom, és eltart valaki, és akkor pár dolgot kell csinálnom hozzá, azt azért elviselném.
2: Tudod, hogy miről beszélsz most? Az 50-es évek Amerikájáról. A legszebb korszakról, amikor Elvis Presley énekelt.
4: Azt azért bírnám.
2: Amikor szárnya volt a Cadillacnek.
4: Azt is bírnám.
2: Amikor
4: mi volt?
3: Minden házon amerikai zászló
2: volt. Minden házon amerikai zászló volt.
4: Egy ilyen családi idillt, amit most leírtál, pont ezt el tudnám viselni.
2: Ez a fotó egyébként, amit most látunk, biztos ti is láttatok sok ilyen amerikai filmet az 50-es évekből, ez a családi idillt. Itt van a nő, gyönyörű, szép, nyári, sárga ruhával, egy ékszervallra, a gyöngysor, haja megcsinálva. Apa, tényleg, hát azért ő is úgy néz ki, mint egy fotomodell, de öltönyben, az aktatáskával, ő most ért haza a munkából, és jól fésült gyerekek, egy kisfiú és egy kislány. És egyébként ott áll a Cadillac, vagy mi, és egy előkertes családi házban élnek. Ez a modell, amiről beszélünk.
5: Nagyon tetszik.
2: Akartok-e így élni?
5: Igen.
2: Ja, hát akkor nincs miről beszélnünk, akkor meg vagyunk.
5: Na jó, de részleteket beszélünk.
3: Fél hét óta stratégiát váltottak, úgy
2: rendben.
4: Hát de így
2: Én erről beszélek.
4: Oké, de nézzük már meg azért, majd egy picit magyarosítjuk ezt a történetet, hogy
2: ugyanez volt Magyarországon. Egy különbség volt, nálunk nem voltak ilyen autók, ott Eisenhower volt az elnök, nálunk Rákosi vezette az országot, amúgy ugyanez volt.
3: Szép frizurák, meg minden.
2: Így van, és szőrös hónajak. Tehát de Magyarország is ez volt.
4: Uh-huh. Jó.
2: Csak picit szegényesebben. Na ja. Jó. Szóval a lényeg az, hogy azóta mi történt, 50-es évekről beszélünk, azóta ugyan nők megtettek egy hatalmas utat az emancipációért, és függetlenné váltak, önmegvalósíthatnak, és aztán most itt van a parancs ettől a nőtől, hogy gyerekek, állj! Ugorjunk vissza az 50-es évekbe, mint nők, és nőként mondja. Szóval ő kiáll amellett, hogy a nő legfőbb feladata a háztartás vezetése, azaz a főzés, takarítás, bevásárlás elvégzése, amíg a férj ugye megteremti az anyagi hátteret, és a férj dönt a nagyobb családi kihívásokról. Tehát ő úgy fogalmaz, hogy teljes felelősséget vállal a dolgokért, mármint a férj, így én biztonságban vagyok, én a nő, és arra a területre összpontosíthatok, amelyre természetem szerint hivatott vagyok, anélkül, hogy stresszelnék, hogy elveszíteném a nőiességemet.
5: Ez egyébként mind szép és jó, csak ehhez nem csak a nő kell, hanem kell egy olyan férfi, aki például nem tolja az orrunk alá minden nap, hogy te, én teremtem meg a dolgokat. Tehát, hogy ehhez nektek is változnotok kellene vissza az 50-es években.
2: Hogyan változunk, mondd el?
5: Hát úgy, hogy például akkor kapjak bankkártyát, korlátlan használatra.
4: Igen.
2: Anett megpróbálta értelmezni Laurának a küldetését?
3: Teljesen. 50-es évek Amerikáját úgy beültette 2026-ba. Jól van, akkor kapja korlátlan bankkártyát. Kész.
2: Azt a mindenit.
5: Mert akkor nekem nem kell dolgoznom, és akkor tudom azt, hogy
2: de nem kell dolgoznod, neked ezt kell csinálnod.
4: Oké, de ti is fogadjátok el, hogy mi nem dolgozunk, mert az is egy kapcsolatban nagyon nagy probléma.
3: Pontosan. Miért van az, hogy ennek a komplex halmaznak csak azt a részét, de látjátok, hogy bankkártyát és nem dolgozunk. A Laura meg pont a másik oldalát akarja megmutatni, hogy mitől lenne egy jó karrier cél újra ez a nőknek, és mitől tudna egy egészséges, boldog női karrier kialakulni ebből.
2: Hogy ez a karrier, érted? Az otthon.
4: Én értem, tehát nem voltam annyira retardált, hogy nem fogtam volna föl, csak az a probléma.
2: Pedig retardáltként is meg tudod csinálni ezt.
4: Én azért mondom, de most nekem nincs párom, de ugyanúgy gondoskodom magamról és a házról, és hogyha mondjuk
2: örülök, hogy fürdesz, meg mit tudom én.
3: De én már tegnap is mondom, hogy bravo.
4: De miért? Leülök az asztalhoz, és megterítek saját magamnak. Kimosom a ruháimat. Tisztaság van a házban. Tehát most
3: őrület.
4: Abba, ha bejön valaki, ugyanezt kapja.
2: Gyerekek, nem ez az álmotok most őszintén? Mert te magadat mosod, meg mit tudom én, terítesz magadnak, és ott magányosan elmajszolgatod a májkrémes szendvicsedet, de neked nem ez a vágyad, amiről itt beszélünk most.
5: De, nekem nagyon tetszik. Nincs vele problémám, csak mondom, ehhez
2: biztonságban vagy.
5: Hát remélem.
2: És nőként vagy kezelve.
3: És tudod mi, ami kirajzolódik nekem, két dolog, hogy itt nincs feszültség, nincs stressz a házastársak között, mert mindenki érzi azt, hogy hol van a szerepe, mi az a halmaz, amiben neki teljesíteni kell, nincs kavarodás, és egyébként valószínűleg még a válás sem annyira sűrű, mert mindenki szépen megy az élete úgy.
2: Nem volt annyira sűrű a válás, így van. De most te például a nagy emancipáltságodért, nem tudom, egyenjogúságodért, ezért te megküzdöttél, vagy ez már az öletbe hullott?
4: Megküzdöttem, mert nem hullik ez az öletbe.
3: El kellett kergetni a csomó mindenkit.
4: Nagyon
3: hozzá,
4: sok mindenkit ért.
2: Fenyegetni,
4: nagy kerítést építeni. Tehát, hogy itt azért voltak fontos tételek, hogy...
3: Kemény küzdelem ez a függetlenség.
4: Igen.
2: A Gyuri nagyon jól fogalmazott, hogy ez egy karrier cél lehet. Tehát ezt ne úgy fogjátok fel, hogy megvagytok alázva, hanem hogy ezt fogjátok fel karriernek, és ne itt rádióban próbálj hírszerkesztősködni, te meg nem tudom, úszodát menedzselni, vagy velünk bohózkodni, így van, hanem hogy a karriered az, hogy otthon betolod a marhasültet, és szép vagy. Érted?
4: De ezt meg tudom csinálni egyébként a munkám mellett is.
2: De nem. Na, ez a baj, itt rontjátok el.
3: Igen.
5: De mi attól félünk, bocsánat. Tehát attól félünk. Az is, meg hogy a mai férfiak szerintem nincsenek erre felkészülve, vagy csak nagyon kevés, hogy például eltartson kvázi egy nőt, aki otthon egy családot.
2: Én csak ezt a modellt látom.
3: Igen, hát mindenki erre utazik amúgy.
2: A Hot magazin ilyenekkel van tele.
5: Jó neki.
4: Hát azt nem olvasom.
2: Hát de nézd meg, hát a Goldigerekkel van tele, kivéve a Csepeg Éva.
3: Ja, akkor
2: a legalább a mostani
3: számban, ilyen.
2: Tehát, hogy ez a modell, hát csak Goldigernek hívják.
5: Oké, Gábor, de például én most, ha feladnék mindent, és odaköltöznék Ászlára, nem biztos, hogy a Csabinak ez tetszene két hét után, vagy két hónap után.
3: Nem bíznál benne igazából, hogy ez így tud működni.
5: Meg akkor be kellene fognom a számat.
2: Jó, én elmondom, hogy mit mondja Laura. Be kellene fognod a szádat, elmondom, hogy mit kell csinálnod. Laura azt mondja, arra tanítom a nőket, hogy dicsérjék a férjüket, élvezzék a házasságukat, és száműzzék a modern, feminista gondolkodást a kapcsolatukból. A kurzusaimon olyan témákról beszélünk, mint a megbocsátás, a kommunikáció, önmegjelenés, külső ápoltság, a férj támogatása és bátorítása.
4: De ezt csináljuk egy kapcsolatban is.
2: Na. Nézd már meg, hogy te mennyiben hasonlítasz arra a nőre.
4: Hát nagyon sok minden.
2: Az ott azon a fotón.
4: Ne haragudj, ma hoztam nektek paprikát. Az nem marhasült, hanem paprika. gondoskodtam.
2: Eleve ez a, már a hangsúlyod is tenyeres talpas. Hozd a paprikát!
3: Ugye, ez lesz-e neked paprika?
2: Lesz-e neked paprika? De nem elég jó?
4: De pont ez a baj. Miért nem azt mondtad, hogy milyen kedves vagy, hogy ma frissen szedtél nekünk paprikát? Erre te mit mondasz? Hogy nézel ki?
2: Nem, te azt állítod, hogy te már ilyen vagy. Nem vagy ilyen. Jobb, ha tőlem tudod. Jöjjön. Nem vagy ilyen. Elmondtad.
4: Köszönöm, hogy ma felnyitottad a szememet, egy teljesen más képet látok.
2: De tényleg ki is fogom támasztani gyufaszálakkal.
3: Kétszer-háromszor elvégezted egy laura kurzusát.
4: Fizessetek.
2: De egyébként ez nagyon hasonló. Az 50-es években tényleg voltak ilyen nevelő filmek, az amerikaiaknál ilyen népnevelő filmek, tévéműsorokban terjesztették. Egy ilyet hallgassatok már meg, hogy ez hogy szólt akkor?
6: Vessünk egy pillantást a modern, virágzó amerikai otthon békéjére. Mert mit ér a szabadság, ha a családi fészekben nincs katonás vend? Nézzék csak az otthon büszke urát, Johnt. Miután egész nap kimerítő szellemi munkát végzett az irodában, vagy a gyárban irányította a gépeket, fáradtan tér haza. És kivárja a küszöbön, ahogy egy kötelességtudó asszonyhoz illik. Természetesen a bájos felesége, Méri. A modern tudomány és a háztartási gépek elképesztő fejlődése, mint a csodálatos új automata mosógép, végre felszabadította a gyengébbik nemet a nehéz fizikai munka alól. Mérinek ma már nincs más dolga, mint hogy tündököljön. Mi sem természetesebb annál, hogy mire a férje hazaér, a lakás ragyog a tisztaságtól, a gyerekek megmosdatva csendben játszanak, a sütőben pedig már ropogósra sül a marhasült. Gondoljanak bele, uraim, mi lenne velünk ezek nélkül a dolgos, kiszolgáló kezek nélkül?
2: Igen.
6: A nő legnemesebb hivatása és egyetlen boldogsága mégiscsak az, hogy biztosítsa a hátországot a teremtés koronájának. Méri pontosan tudja, hogy az ő feladata a fészek melege. Egy kedves mosoly, egy pohár behűtött ital a megfáradt férjnek, és a biztos tudat, hogy a vacsora időben a nőknek jobb hallgatni, amíg a férfiak a világ komoly dolgairól beszélgetnek. Hiszen lássuk be, a bonyolult politikai kérdések és a gazdaság vezetése túl nagy terhet rónának a nők törékeny vállára és érzékeny lelkére. Hagyjuk meg a döntéseket a férfiaknak. A hölgyek pedig fessenek rúst, és maradjanak meg annak, amiben a legjobbak. A házasság ékes díszének.
5: Ez a narrátor.
2: Én meghatódtam most. Én meghatódtam. És az életemet egy kudarcnak tartom. Így éltek emberek, Gyuri.
3: Sőt, lehet, hogy a mai napig is van, akinek sikerül.
2: Hol vannak?
3: Nem tudom.
2: Ti mit szóltok ehhez? Milyen érzés kavarok benned, Évi?
4: Hát ez az automata mosógép nagyon meghatott, hogy végre ezt a munkát elvitték.
3: Nem is azt érezted ebben a kis bejátszóban, hogy milyen érzés szeretve élni?
4: De lehet így élni.
3: Szeretetet éreztem ebből.
4: De szeretetben élnek most is a párok, csak mind a két fél dolgozik. És ugyanúgy a háztartás az a nőké.
2: De érted, ez nem működik, ha mind a két fél dolgozik. Nem tud így működni, mert te is hazahozod a stresszedet, ápolatlan vagy, a marasút
4: nem készül el,
2: mert arra hivatkozol, hogy te is dolgozol. Tehát pontosan az egésznek a komplexitása cserepekre hullik.
3: Igen. Szinte ide igen. Hallom, hogy a konyharuhát odavágod az asztalhoz, hogy én is egész nap dolgoztam, igen. Segíts elmosogatni.
2: De itt bicsaklik meg az egész.
4: És ha ezt nem mondanánk, akkor ti örülnétek?
2: Nem, figyelj, a helyzet az, bennetek van egy genetikai kód, nem? Bennetek annyi, hogy jól akartok élni. Ez a küldetésetek.
4: Ez, csak ez a küldetésünk, így van.
2: Mi más? Sorod
4: semmi
2: még.
4: Más. Mi nem. Csak jól
2: nem,
4: akarunk
2: nem az, élni. Nem az, amit te most gondolsz magadról, hanem ami a kódod.
4: A kódom. Nekem igen. A kódom az, hogy fizessenek sokat érte. Ez be van kódolva. Na.
2: Nagyon nehéz a Risto Vévit eltéríteni egy finom amerikai háziasszony és a prostitúció útjáról. Tehát, hogy ő lássa a különbséget. Nagyon könnyen lecsúszna, ha engednénk. Ugye?
3: Úgy csúszta le lejtőn. Csúszdál.
2: Igen, ezt nem engedjük, Évi.
5: Igen. Nagyon, ez az amerikai nő, tehát leírta a narrátor, hogy ő egy szolgáló ebben a családban.
4: Igen, kiszolgáló személyzet.
3: De még mindig nem értitek, hogy erre ők karrierként tekintenek, hogy a nő karrierje ez volt, és ettől ő boldog, és komfortos a saját életében. Gyuri. Tehát, hogy ez neki egy öröm, hogy ezt ő tudja csinálni, és a családját, akiket szeret, ő tudja menedzselni, egy menedzser ez az asszony igazából.
4: Igen, én szerintem ma a felesége 99%-a menedzser, csak még dolgozik is mellette.
2: Igen. Nem értitek, hogy az állandó konfliktus, nálatok állandó konfliktus van a net, hogy az abból van, mert te állandóan erősködsz. Az egyenjogúságod ér, meg a jogaid ér.
5: Hát az biztos, hogy mondom.
2: De ezt kell elengedni, mondja Laura, ezt engedd el. Neked, ja. Csináld már meg a hajad.
5: Jól van.
2: Délutánra. Okay. Marha sültet told be. Csitítsd el a kutyákat, és adj egy hideg drinket a férjednek, ha hazajön a szőlőből.
3: És dicsérd meg, hogy jó, ki van gyúrva, vagy igen. Valami.
5: Jó, hát megcsinálhatom. Ez ma?
2: Nem ma, ez egy élet.
3: Ezt a következő 40 évedben.
4: Ne vállalsz be! Ezt meg ne próbáld! Hát egy nap is kegyetlen lesz.
2: Egyébként az a baj, hogy én már nem tudom, mit akartok, mert ugye ti a férfiakat nagyon megszeridítettétek. Tehát, hogy nagyon sok pasi már nőies. Én is már nőies vagyok. Engem fél hosszú a hajam.
3: És ezt a nők csinálták veled.
2: Így van, abszolút.
4: Ki mondta, hogy ilyen legyen a hajad?
2: De nem tudom. Hát érted, ezt csináltad belőlem.
3: Igen, mert amit szerettek, nyilván afelé megyünk. Tehát ami felé van érdeklődés, úgy alakítjuk magunkat.
2: Nézd, gyöngykarkötő van rajtam. Igen, hát normális vagyok, feminin vagyok. Igen. Hát én pasi akarok lenni.
4: Hát akkor gyerünk, öltöny, aktatáska, gyúrt ki magad, és aztán...
2: De figyelj! Hidd már el, tehát ezek a táboroknak már történelmileg vége, ahol te itt tudnál parancsolni. Tehát, hogy... Beszélj már úgy hozzám, mint egy kedves nő.
4: De ahhoz kell egy kedves partner is. Tehát nem tudok úgy...
3: Minden változás belőlünk indul, tudod, ezt mondja a pszichológia, és akkor változik a világ, hogyha belőled ki tud indulni a változás.
4: De mi, hogy mondjam meg neked, hogy mondjuk legyél férfiasabb? Drágám.
2: Hát üvölts le, hogy szoktál.
4: Igen. Tehát most ha azt mondom, hogy drágám, hozd a szerszámos készletedet, akkor az fogod tudni, hogy hol van? És hogy használ? Tehát, hogy vagy öltöz fel, és öltönyben gyere ki, és csináld meg a hajad rendesen, és legyél igazán kemény férfi, akkor az menne?
2: Nem hiszem, hogy ez így működik, hogy te parancsolgasz. Tehát te tényleg csak ebben élsz. Valószínűleg így is éltél egészen addig, amíg ki nem húztunk a vízből. De...

0: És milyen jól.
1: Mint... A nők egyszerre tolják azt, hogy, hogy hordjál a tenyereden, de egy önálló, erős, független nő vagyok. Hát most hogy igazodjunk el ebben?
2: Mi? Hát úgy, hogy mi? Amikor... akik nője, igen, hát én több hajlakot használok, mint te.
0: Az biztos, de... de...
2: szóval, hogy, hogy teljesen perverz a világ, azért, mert ezt ti akartátok. Ez az emancipáció ára.
0: Igen, és ezzel alapvetően nincs is probléma.
1: De van, sok.
3: Hát nekik nézd meg, mennyi van, látod?
0: Hát Gyuri, nem kell megrendelned a rózsaszín pólót, tehát, hogy nem kérte senki, te akarsz.
2: De megint nem érted. Nem ez nem múlik, hogy a Gyurira ráparancsolsz, hogy milyen pólót rendeljen, hanem, hogy ő férfinak érezhesse magát melletted, mellettetek.
1: Igen.
2: Én is férfinak érezhessem magam mellettetek.
1: Attól nagyon férfias leszek, ha megparancsolod, mit? Milyen színű pólom lehet.
2: Kérdez, persze.
3: Mitől érzitek magatokat férfiaknak mellettünk? Azért, hogy
2: ha hazajövök a munkából, ott van a marhasült, szép vagy, illatos vagy, a gyerekek csendesek, nem traktálsz a problémáddal, hanem meghallgatod az enyémét, és este még esetleg össze is bújunk.
3: Ez egy oldalú, nem?
2: Tehát nem, nekem ez nem neked lehet... is jó. Ez a lényeg ebben, hogy ez neked is jó.
3: De az én problémámat kinek mondjam?
2: Nincs
3: el
2: problémád, nem érted, de nem mész ki az utcára.
0: Na, itt van. Itt van a megoldás.
1: Ebben a modellben mi férfiak megvédünk titeket minden problémától.
2: Miért nem jó ez?
0: Mert
3: szerintem nagyon uncsis.
0: Igen,
3: hát mindig csak téged nézni, hát persze, azért egy idő után
1: persze,
3: unalmas.
1: Persze, a Netflix meg az Insta idejében, persze, hogy a jó az unalmas. Kell az érted ott, amit látsz, az kell neked. Elhitetik veled, hogy ez így nem frankó.
3: Neked izgalmas lenne, ha minden nap otthon ülne valaki, várna haza, és tényleg az ingerszegény környezetében ő totálisan elbutulna?
2: Nem erről van szó, hogy elbutulna, hát ebből is sokat lehet tanulni.
0: Mi a marhasült?
2: A marhasültből, igen, Anett, te egy tükörtojást nem tudsz megcsinálni, tehát marhasült, igen, nagyon bonyolult, hidd el, jól megcsinálni. Jó, tudod mi az, hogy kérget sütni valamire egyáltalán? Karamellizálni?
0: Dehogy is tudom, de megtanulnám egy hét alatt, és utána unatkoznék.
2: És mit kérnél cserébe?
0: Bankkártyát.
2: Gyuri, adjuk fel, vegyünk egy pár rózsaszín pólót, aztán...
1: Ennyi. Hagyjuk bele a fejünket ebbe,
2: de tényleg? Hát nézze, arra a képre nézzetek, hát ennél nincs tökéletesebb, mint ez a család.
0: Nagyon tökéletes. Nekem pontosan az a problémám, hogy elvennétek az erőnket, tehát amivel mi is nők tudunk lenni, tehát hogy nem lenne döntés.
3: Mi csak eszközök lennénk az életek.
2: De erőt akartok, ugyanakkor mi hordozzunk a tenyerünkön, ahogy a Gyuri mondja. Független nő vagyok, de azért bele akarsz ülni a tenyeremben. Minek?
1: Hát akkor minek? Igen. Vagy ez, vagy az.
2: Most látom, fejtörést okoztam, Anett.
0: Nem okoztál.
2: Összezavarodtál, mint...
0: Nem okoztál egyáltalán.
2: De, fejtörés. Mint egy boxó, aki meg van ütve.
0: Pont azért tudunk felnézni rátok a férfiasságotok miatt.
2: De nem vagyok már férfias.
3: Ha van.
2: Már szörtelintem a hónaljamat is.
0: Jó van.
1: Ez én bokazoknit hordok.
0: Jó van, csajok, menjünk.
2: Na... Gyerekek, nem jutottunk sehova. Szerinted valamit sikerült elültetnünk a fejükbe?
1: Hát, szerintem megint csak lehengereltek minket, ledózeroltak. Ez van, csak védekezés.
2: Igen, csak mi védekezünk. Jó, ezt nyomtassuk ki az Évinek, ezt a képet.
1: Jó.
3: És mit csináljak vele?
2: Nézegesd, mert ez, mert amúgy nincs kiút neked már.
3: Jaj, köszönöm szépen.
1: Akkor ebből fogjuk kinyomtatni, pont beférjen a pénztárcádba, jó?
3: Hogy ilyen nem leszek soha.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
5: Lassabban járnak egyes vonatok a nagy hőség miatt. Házi állatainkat is megviseli a kánikula. A forróság egyébként holnapig kitart. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, válaszul a mostani energiaválság tanulságaira is, bővítik az energiatárolási kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, szélenergia és geotermikus beruházásokat indítanak. Ezeket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósítják meg. A fejlesztések hasznából az állam és a települések is részesednek majd. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a Duna vízszintje lassan emelkedik. Paksnál a szint este már 7 centivel volt a minimum felett, az atomerőmű helyzete egyelőre megnyugtató. Hangsúlyozta, az ivóvízellátás nagyon kevés település kivételével stabil. Ahol segítségre van szükség, ott a katasztrófavédelem és a honvédség jelen van. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési és beruházás

0: Miniszter közölte, a rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladhatja a levegőjét, emiatt szélsőséges esetben el is törhetnek a sínek. Fehér hővédő festékkel is védik a síneket, ez a mérések szerint több fokkal csökkenti azok felmelegedését. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
1: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt félúta és eszmélet festés jöhet létre. Elmegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítőfüggönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel.
0: Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat és Növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, családi programokkal, színpadi előadásokkal várják. Vasárnap felidézik az 1866-os megnyitót is. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Több helyen is végeznek napi munkákat az M5-ös autópályán. Budapest felé a 43-as és a 20-as kilométer között Újhartyántól egészen Gyálig haladva például a külső sáv zárása mellett burkolati jeleket festenek. Vágják a sövényt a 64-es kilométertől a 60-as kilométerig, Lajos Mizse és Táborfalva között emiatt a belső sávot zárják le egészen délután 6-ig. Az útmenti növényzetet gondozzák a belső sáv zárása mellett a 127-es és a 123-as kilométer között, a Csengelei pihenőhelytől a Petőfi szállás pihenőhelyig.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a legjobb pillanatok

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Most képzeljétek, a mai helyzetben úgy tűnik, hogy ezek a konkurensek ezek most összefognak, méghozzá a kínai autóipar ellen. Most a kínai autóipar, és erről szerintem kár is volna nagyon vitatkozni, nagyon úgy tűnik, hogy tönkre fogja tenni az európai autóipart, ami egyébként nagyon nagy gond, mert az európai gazdasági erő fő pillére az autóipar, főleg a német autóipar, és azért azt is tudjuk ma már, hogy a kínai csippek nélkül az európai autóipar gyakorlatilag mozdulni sem tudna. És sőt, még a Volkswagenről lehetett olvasni manapság azt, hogy a Volkswagen Németországban vajon átengedi-e a gyártó sorát kínai autók gyártására azért, hogy megmentse munkahelyeket. Hát ez egész már nagyon perverz.
2: Ez nagyon komoly.
1: Igen. És egyébként a Volkswagen is csatlakozott egy összefogáshoz, amiről most beszélünk. Itt gyakorlatilag egy olyan szoftver alapot akarnak fejleszteni a Mercedes, a BMW, a Volkswagen, ami az autók digitális működését biztosítja, és gyakorlatilag egy ilyen közös platformot hoznak létre, amit majd mindjárt értelmezünk, hogy ez mit jelent, de ez valami olyasmi lehet, hogy különböző márkájú telefonok vannak, mondjuk Samsung, meg Motorola, meg nem tudom micsoda, és ők egy rendszeren, vagy
2: Androidnak hívják.
1: Mondjuk Android, persze, így van, azon működnek. És most a következő BMW iX3-ban, a Mercedes CLA-ban, a VW ID4-esben, vagy Golfban, sőt, Audi Q6-os, Porsche, elektromos Porsche, megjelenhetnek ezek a szoftverek, amiket már ők gyártanak, és a kínaiaknak nincs közük hozzá. Ami egy jó hír. Szóval, hát a kérdés az, hogy nyilván ideje már felébredni az európai autóiparnak, de hogy ez elég-e egyáltalán bármihez is, és hogy ez pontosan mit jelent, mert azért érteni nem nagyon értjük, ezért van itt velünk jó barátunk Bazsó Gábor Karotta, autós szakújságíró. Szia Gábor, jó reggelt!
3: Hello, sziasztok!
1: Jó reggelt!
3: Csak rossz hírekkel szolgálhatok.
1: Jó, kezd el!
3: Hát először is az van, hogy amit most felolvastatok, az mind igaz részleteiben, mert hogy tényleg összefognak ezek az autógyártók, amik egymással egyébként korábban erősen rivalizáltak, és nyilván bizonyos piacokon most is erősen rivalizálnak, de hogy ez egy nagyon picike dolog, és nem egy olyan óriási dolog, mint amilyennek hangzik. Tehát, hogy valójában ez egy apró sajtóközleményt érő apróság, aminek a lényege az, hogy ez egy nem egy nagy összefogás, aminek a nagy összeborulás végén komoly közös dolgok lennének a végén, hanem ez egy senkit, alapvetően még egy senkit semmire se követ kötelező. Úgy hívják Memorandum of Understanding a hivatalos neve, ami ugye a magyar fordulat ennek az azt hiszem az együttműködési nyilat, szándéknyilatkozat,
1: igen.
3: Most már tényleg nagyon csinálunk valamit, és a lényeg az arra vonatkozik, hogy ez nem az autókon futó teljes szoftver, hanem annak egy nagyon pici része, amit middleware-nek hívnak, ami a konkrét vasak, tehát az autókban lévő vezérlő kompjútereknek az operációs rendszere, és az azokon futó mindenféle további alkalmazások között van. Amit annak, aki nem foglalkozik ezzel a témával, annak nyilván ezt teljesen hottentotta, de a lényege az, hogy ez egy viszonylag fontos, de érdektelen közbűső része az autók szoftverrendszerének, ami nem az, amivel találkozik a felhasználó, tehát ez nem az előtted lévő felület, nem ez fut a központi kijelző, nem ez navigál, nem csinál semmi ilyesmit, és nem is konkrétan ez irányítja mondjuk az autódnak a motorvezérlő számítógépét és hasonlókat, mert az megint egy réteggel lejjebb van, hanem e között a kettő között.
1: Na, de hát ez egy apróság mondott te, ugyanakkor nem tudom, de ugye emlékszünk arra, ez talán a Covid ideje alatt volt, amikor ugye mindenféle szállítmányozás leállt, és akkor kialakult egy akkora chip hiány, ami ugye a kínai térségből jött volna, tehát nem volt chip, a gyártósorok Európában leálltak, ott álltak az autók, és a használt autók ára pedig baromira felment. Nyilván csak reménykedve mondom, hogy ez azt jelenti, hogy ezt mi nem küszöböljük ki? Tehát, hogy nem küszöböljük ki azt, hogy a kínaiaknak ki lennénk téve mi európai autógyártók a chip, vagy a nem tudom, elektronikában?
3: Nem, még csak egészen, tehát ha nagyon szorongatnátok az izémet, hogy valamit találja ki, hogy ez hogyan függetlenít minket a kínai csipektől, akkor azt tudnám nagy nehezen kiizzadni magamból, hogy ez a middleware és az, hogy ezek a cégek közösen fejlesztik nyílt forráskóddal, ennek az egyik célzott funkciója az, hogy egy kicsit vasfüggetlenebb legyen, tehát könnyebben fusson a különböző autókban használt különböző konkrét számítógépeken, de, és ez fontos, és ilyen értelemben igen, ez egy kicsit segít alternatívát találni, de alapvetően azt, hogy ezeket az eszközöket végül hol gyártják le, tehát a hol fizikailag hol legyártott alaplappal szerelt számítógép, azt ez nem fogja megkerülni. Tehát ez arról szól, hogy közösen fejlesztik ezek a cégek ezek a szoftvernek ezt a részét, ami egyébként egy csomó fontos része, mert az ilyen diagnosztika, meg biztonság, kiberbiztonság, az ilyen kommunikációs protokollok, amin az IOC-ok ugye beszélnek a külvilággal most már 1001 jogból, meg a software update-eket tudják letöltögetni magukra, meg ehhez hasonlók. És ezek fontos felülete egy autónak, de nem szexik, nem meghatározóak abban az értelemben, hogyha a BMW azt gondolja, hogy a modern BMW-séget azt jelenti, hogy ők ilyen lecsapott sarkú parallelogramba formájú képernyőket használnak, és ahhoz fejlesztik az autó szoftvereket, akkor ez ilyenekre nem fog visszahatni egyáltalán semennyire, hanem ez az úgy része az autónak. Na most ettől függetlenül, amit mondtok, azok a problémák, azok sajnos nem ezen a szinten jelentkeznek csak, hanem azon a szinten, hogy konkrétan az autógyártás folyamatát magát végzik jelenleg hatékonyabban Kínában. Elsősorban automatizáltabban, másodszorban az elektrifikált autók területén olyan szempontból is, hogy nekik egy csomó mindenük sokkal olcsóbban van hozzá, tehát aksijuk sokkal olcsóbban van, mert ők gyártják a legnagyobb részét. Az aksió szükséges nyersanyagok feldolgozása lényegében teljes egészében ott történik, akkor is egyébként végül európai autóba kerül európai aksi. Tehát az ellátási láncnak nagyon nagy része van ott, és csinálják mindenkinél hatékonyabban mostanra, és ezért egyszerűen az van, hogy lejjebb tudnak menni árban. És emellé jön az, hogy a tradicionális európai autóértékekben, hogy milyen beleülni egy ilyenben, hogy van összerakva, hogy milyen anyagokat érzékelsz magad körül, hogy milyen vezetni, hogy ezekben a lemaradásuknak lényegében a 90-valahány százalékát ledolgozták, most attól függ, hogy melyik területet nézzük igen. Ezek közül. És ez bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy ez nem rossz, tehát hogy én nagyon tiltakozni szoktam kézzel lábbal, amikor azt hallom, hogy ez az európai autóipar tönkretételéről szól, hogy a kínaiak, tehát ne nézzük le ennyire a kínaiakat, hogy ne abból induljunk, hogy ők az európai autóipar tönkretételére játszanak, ők arra játszanak, hogy a lehető legjobb autókat szeretnék a lehető legolcsóbban legyártani, és nagyon sok pénzt keresni.
1: Hát igen, csak a németek ugye, tehát lehet, hogy nem ez az ő fő céljuk, bár ezt én egy picit kételkedve fogadom. De ettől függetlenül ugye minél több autót akarnak eladni egy olyan piacon, ahol egyébként nem kínaiak élnek. Ezek vagyunk mi.
3: Az összes piacon akarják. Tehát nem csak a kínain, hanem nyilván az összes, ahogy mi magunk is. Tehát ugye az vagy most így beszélünk erről, de hogyha visszautazol az időben 10 évet, akkor azt látod, hogy Kínában csupa olyan autó fut, amit egyébként ezek a most szenvedő autógyáraknak a kínai közös vegyes vállalatai gyártottak. Tehát a
1: fontosan, hát ez az a nagy,
3: ahol a BMW-k, a Mercedes.
1: Ez a nagy ős hiba, amit elkövettek annak idején, hogy a technológiát kivitték Kínába. De itt most a probléma az, hogy ugye az európai, a németeknél például, ha jól tudom, az Európai Unió fontolgatta azt, hogy a kínai autókkal szemben egy komolyabb vámot vezetnek be, és a németek tiltakoztak a leginkább, hogy ez nem jó ötlet, mert akkor ez egy valamiféle válaszlépést fog eredményezni, és hogy a németek bármilyen meglepő nagyon sok autót adnak el Kínában. Plusz ugye a kínaiak megbosszulhatják, és akkor itt visszatérve megint az elektronikára, hogy az elektronika, ami kell viszont a német autógyártásnak Németországban, azt valahogy megnehezítik. Tehát, hogy ez így fennáll ez a probléma, nem?
3: Igen, de nem csak az elektronika, tehát hogy ha most megnézed egy Európában összeszerelt európainak tartott autónak az alkatrészlistáját, annak nagyon sok olyan komponense lesz, vagy komponensének alkomponense, érted? Tehát hogy nem biztos, hogy a komplet vízpumpa, de mondjuk az abban lévő tömítés mondjuk, vagy egy fogaskerék, vagy hasonlók, ami egészen biztos, hogy valahonnan Kínából, vagy Kína környékéről fog érkezni, és nyilván egy csomó olyan van, ami ennél még nehezebb, a modern autók értékének nagyon nagy része mondjuk egy akkumulátorcsomag, és akkor annak azt tudja, hogy annak valamelyik része legalább az Kínából fog érkezni. És ebben, tehát az fontos látni, hogy ez nem egy ős bűn volt kimenni a kínai piacra.
1: Annak de ős bűn volt.
3: Nem, mert rengeteg pénzt kerestek rajta. Azért ilyen nagyok, azért éltek jól, azért ment jól a szekér, mert nagyon sok piacon, nem csak a kínai, rengeteg másikra terjeszkedtek. Tehát az Egyesült
1: Államokban. Mikor volt jó világ, Gábor?
3: Kínában is mentek mindenhol.
1: Akkor volt jó világ, amikor Mao Tse-tung élt, és amikor a Volkswagen Santanát gyártotta Kínában, és ott kellett volna megállni.
3: elhatárolódom. Szerintem összességében tehát visszavezetni ezt az egészet oda, hogy az volt a jó világ, amikor az európaiak értettek a dolgokhoz, és a harmadik világbeli mindenki más meg megvehette tőlünk, amit már nekünk nem
4: kellett. Szívemből beszélsz. Azt
3: szerintem igazából nem oké. Én ezzel nem értek egyet. De közben az is van, hogy egy egészséges piacot feltételezve, meg egy ügyesen menedzselt európai autóipart feltételezve, ennek egy csomó jó lehetséges kimenete is van. Tehát a kínai autóipar azért lett ilyen erős, mert egyrészt rohadt jól csinálják a dolgokat, tehát nagyon agresszíven fejlesztenek és lopnak egyébként, tehát elképzelhetetlen mennyiségű technológiát, nem csak a vegyes vállalatoktól, mindenhonnan. Kiberbiztonsági eszközök megkerülésével mindenfélevel összelopták a tudás egy részét, és mellé fantasztikusan jó saját jogok képzéseik vannak mostanra, rohadt jó egyetemek, rohadt jó szakemberek, saját R&D, tehát hogy már tudod, az első milliót nem vitatjuk, és akkor nem
4: vitatjuk. Kb.
3: Most már eljutottunk valahova, tehát most az van, hogy most van tőlük mit tanulni, tehát azt a szétszedést, amiről beszélgettél, a Merci meg a BMW viszonylatában, azt most arra csinálják az európai meg az amerikai autógyártók is a modern újfajta autógyártás autóival, a Teslákat is rómászedik, a kínai autókat is rómászedik, és mindenki, a Toyota annak idején a Tesláról ájuldozott, hogy Jézus úristen, hogy ez egy mennyire elképesztő megcsinált autó mostanra, amikor az Y-t szedték szét, a kínaiak kapcsán a Ford vezetője, a Jim Farley mondta úgy azt, hogy Atya Isten, végünk van, azonnal össze kell szedni magunkat, amikor szétszették a Xiaomi-kat, hogy ezek olyan minőségben és olyan technikai megoldásokkal vannak megcsinálva, amikhez se Amerika, se Európa nem ért. De hogy erre a jó válasz, az az, hogy elvtársak, akkor húzzuk föl nyakig a gatyát, és feszüljünk neki ennek az egésznek, adott esetben nyújjunk alá a saját autópiacunknak, hiszen egyébként, illetve autóiparunknak, hiszen a kínaiak is úgy lettek erősek, hogy...
1: Na jó, de hát ezt egy diktatúrában meg lehet csinálni, egy kommunista vezérelt rendszerben, meg lehet csinálni, hogy gazdaságilag alá nyúlok, hát ezt egy a szabad piacgazdaságban nem tehetik meg.
3: Pontosan így van, 100%-ig igazad van, és ez az igazi. Tehát valójában az igazi dilemma, ami senki nem talál fogást, az pontosan ez. Hogy ezzel az, hogy azt látjuk jelenleg, hogy a tisztességes piaci eszközökkel, illetve azzal a fajta teszetosza, veszekedős, mindenki a saját érdekeit védi, mindenki egy kicsit a másikat próbálja kijátszani szabadsággal, amiben mi szeretünk élni. Tehát ahogy amitől az Európai Unió nehézkesen működik, és macerás, és nehezen viszállt a dolgokat, és tényleg évekig berejtékezünk valamin, az része annak, hogy ezért vagyunk versenyképtelenek, hogy mi komolyan vesztük ezeket a szabályokat, és ezért mi nem nyúlunk alá annyira, vagy olyan mértékben annyira közvetlenül a saját iparunknak, hogy nálunk környezetvédelmi szempontokat kell ténylegesen betartani, és nem lehet csak simán rabláncra verve elkergetni azt a 6000 embert, akinek mondjuk éhetetlené tettük a környezetét, amiatt, hogy oda felhúztunk egy nagyon hatékonyan működő valamilyen gyárat.
1: Hát azért tehát, hogy Debrecenben lehet.
3: Ismét elhatárolom, hogy ismét az van, hogy ami miatt jó európainak lenni, és ami miatt jó Európában élni, azok miatt a dolgok miatt nagyon nehezen versenyképes jelenleg Európa, illetve a nyugati világ, a sokkal központilag irányítottabb, visszapofázás nem tűrő, és sajnálatos módon a történelemben, hát ha nem is először, de azért ritka, hogy most az van, hogy egy olyan típusú ilyen diktatórikus berendezkedés és tervgazdaság működik a világ legnagyobb gazdaságában, amit sajnos a jelek szerint nem idióták raktak össze és menedzselnek félre, mint ami nálunk volt egyébként évtizedeken keresztül meg a Szovjetunióban, és ugye általában a KGST blogban. Tehát, hogy az elvtársak sajnos ott jól csinálják a dolgukat most már legalább 20-30 éve.
2: Szerintem Gábor nagyon jól gondolkodik, és pont azért akarom mondani, mert hogy az európai autóiparból kifolyólag szerinted várható az, hogy továbbiakban is összefognak ez a három cég, és más ponton is tehát más dolgokban is összefognak azért, hogy ne halljon meg az autóipar, mert ilyen nem volt mondjuk tervben 10 évvel ezelőtt. Viszont ha nem lépnek, akkor teljesen felzabál mindenkit.
3: Igen, és egész biztos, hogy lépnek, tehát látjuk is azt, hogy ott, mivel az autóipar ennyire a méretgazdaságosságról szól, tehát hogyha valamiből 2 milliót tudsz gyártani, akkor tudsz rajta keresni pénzt, hogyha 1 milliót, akkor nem. és ezért azt csinálják az európai autógyártók is, hogy össze-vissza összefognak egymással keresztül kasul, tehát mindenki tudja, hogy a Mercik egy részében mit tudom én, hosszú időn át Renault motorok voltak, hogy vannak olyan modellek, amik konkrétan azonosak, csak más dizájnnal autógyára között a nagyon jelenben nézve, mondjuk a Nissan Micra, az ugyanaz, mint a Renault-nak az új ötöse, hogy ugyanazokat az autókat fogjuk Ford néven megvenni, ugye Ford néven lehet venni Volkswagent, az elektromos autóknál az ID4 sorozat az ugye létezik Ford változatban is, és lesz is, a Fordnek is lesz a Renault-val is, tehát egy nagyon sok ponton már konkrétan azt látjuk, hogy nem csak az apróságokban, meg a műszaki finomságokban működnek együtt, hanem effektíve ugyanazt az autót egy kicsit a másik gyártó dizájnjával átdolgozva, egy kicsit esetleg másmilyenre hangolt lengéscsillapítókkal, meg másmilyen rugóállandókkal, meg mit tudom én, másmilyen gázpedál karakterisztikával, tehát ilyenekkel egy kicsit eltekergetik, de hogy alapvetően a lehető legnagyobb része ugyanaz legyen, mert így lehet kihasználni, így lehet elérni azt, hogy az a gyártósor, amiből egyébként az egy modellből, egy darab Renault-ból X darabot lehetne legyártani, amikor már nem csak Renault-nak hívják, hanem Fordnak is hívják, meg Volkswagennek is, meg mit tudom én kiskutyának, akkor onnantól kezdve viszont ez már annyi darab, amennyitől kezdve rendesen kihasználtan működik a gyártósor. És akkor utána lehet elkezdeni sírni azon, hogy jaj, de hát az autók már mind ugyanolyanok, hogy manapság itt már nincs köszönjük.
1: Ja. Jó, hát ja. Akkor is sírva hagytál bennünket, de köszönjük, mert kaptunk legalább magyarázatot erre az egészre. Picit mi euforikusabbak voltunk, de hát lehűtöttél. De ez így van rendjén, tehát ez teljesen oké. Okay. Gábor, köszönjük szépen.
3: A kőkupola idején szerintem örüljünk annak.
1: Ez igaz.
3: Na, ez igaz. Legalább a lelkesedést fel lehet hűteni.
1: Köszönjük szépen. Mazsó Gábor, szia, köszi.
2: Szia.
0: Műsor ajánló. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
6: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkent a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint, az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
10: Itt egy Orlen.
13: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
12: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
14: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
15: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
16: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
15: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
16: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
17: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
19: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesto Cashew Dió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Kitart az extrém hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. Ismét 40-42 fokos csúcsokra készülhetünk. A kormány ezért továbbra is arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Az extrém meleg miatt péntekig marad az otthoni munkavégzés is az állami igazgatásban és az állami vállalatoknál, ahol ezt a munkakör lehetővé teszi. Magyar Péter miniszterelnök a magáncégeket is arra kérte, hogy lehetőség szerint kövessék ezt a példát. Rendkívüli ülést tarthat a parlament jövő hétfőn és kedden. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett tárgyalhatnak a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról. Napirendre kerülhet az akkumulátor üzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölné a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. Új köztársasági elnököt is választhat kedden az országgyűlés. A Tisza frakció kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön a rendkívüli ülés napirendjére. A szavazást augusztus 11-én tartanák, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
23: Azt tapasztaljuk mind az NKF-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, mondjuk az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a szolgáltatók helyzet kihasználása alatt próbálnak szerződést kötni.
22: Még tartja magát a kánikula, többnyire napos idő vár ránk, bár gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, zápor, zivatar viszont estig csak kevés helyen alakulhat ki. 36-42 fokig is felszökhet majd a hőmérséklet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Hajnalban 17-25, délután többnyire 29-34 fok valószínű.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Élénkül a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Egyre inkább lassabb haladásra, torlódásokra kell számítani az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, főleg az M0-as autóúti csomóponttól befelé, valamint az M1-esen Tatabánya és a főváros között. Erre számítsanak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, valamint az 51-es főúton is a főváros felé.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: A szervizdíj. Tudom, hogy ez nagyon sok mindenkit érdekel, és nem teljesen tiszta az a víz, amelyet ebbe a pohárba öntöttük eddig, mert nem tudjuk, hogy ez pontosan miről is szól. A létezését lassan már kezdjük elfogadni, ami bevallom, szerintem zavaró is, és gyakorlatilag ez egyfajta ilyen kötelező borra való íze van ennek, ugye?
2: Hát amikor felmerült, akkor az volt mindenkiben, hogy oké, tök jó, akkor ezután nem kell számolgatni, most mennyi borra valót adjak, hogy aminek, hanem ők akkor megadták, és akkor kifizettem, és le van tudva.
1: Pontosan. Na most, ugye ez eredetileg arra volt kitalálva, hogy egy szolgáltatást igénybe veszek, és a kifizetett, előre meghatározott díjon felül meghálálunk egy bánásmódot is, amit a szolgáltatás mellé kapunk, a bánásmódot. Ugye ezért adunk egyfajta hála jelléül egy önkéntes összeget. És most ez volt a borra való, és ez most önálló életre kelt, sőt, ugye a legtöbb helyen most már kötelezően fel is számolják. Nagyjából itt tartunk, nem?
3: Így van, kötelezően ott a végén látod, hogy mennyit kell fizetni, és ez már természetessé vált.
1: Igen, na most azért beszélünk erről újra, mert most már nem csak a vendéglátó ipari egységeket érinti ez, hanem azt olvastuk, hogy a szálloda hajókon is egyre nagyobb divat ennek a kötelező borra valónak a felszámolása. Mondok egy pár adatot, tehát, hogyha beköltözöl családa vagy pároddal egy ilyen hajóra, ugye egy-két hétre, egy vagy két hetes utak vannak.
2: Persze,
1: többnyire.
2: És akkor vannak éttermek, meg mindenféle medencék, tehát hogy tényleg mint egy ilyen úszó szálloda tulajdonképpen.
1: Úszó szálloda, vannak szórakoztató előadások, zenés előadások, ahogy mondod, medence, kaszinó, boltok.
2: Wow.
3: Mozi, színház, minden.
1: Pontosan. Szóval, egy ilyen hajón van egy szobád, és krúzolsz itt össze-vissza. Az kajapia az úgy néz ki, hogy előre veszel egyfajta ital vagy ételcsomagot. Vagy mind a kettőt.
3: Itt több kategória van, és akkor abból választasz, hogy te melyiket szeretnéd.
1: Pontosan. És akkor ezt előre kifizet, elindulás előtt, ez benne van. Most a Fox News többek között beszámolt arról, hogy egyes hajótársaságok eleve felszámolnak egyfajta borravalót napi szinten a vendégektől, attól függően, hogy milyen kategóriájú kabinban vannak. Tehát ezt úgy hívják ott angolul, hogy crew appreciation, azaz egyfajta ilyen lefordítva nagyon durván egy ilyen csapat elismerési díj. Tehát ez egy ilyen csoportos jutalom, elismered a csapatot, a hajótársaság csapatát elismered, ez a díj. És ezért fizetsz te, hát itt van az MSC Cruises, vagy a Carnival Cruise, különböző karibi és alaszkai járatain, ezért fizetsz te $17 naponta és személyenként. A lakosztály az $19 naponta és személyenként. Egy másik társaságnál itt Európában $15.50 a sima kabin, lakosztályonként 17, nem dollár, euró, bocsánat, 17 euró fejenként.
2: Igen. Egy olyan csapat elismerési díj, amit ugye előre kérnek. Tehát ez a csapatot még a kanyarban sem láttad, nem tudhatod, hogy te hogy fogsz velük viszonyulni, ilyesmi, ők mit fognak veled kezdeni, de azért te ezt kifizeted.
1: Te hétfőn már beszálltál, nem tudom, Miami-be a hajóba, én már is le is vonták a hétfőit. Te is a párod, az $34.
2: Bizony. És még egy koktélt nem csinált neked senki a csapatban.
1: Senki nem csinált semmit, maximum az ágyad meg van vetve. Aha. Kösz szépen. Igen. Na most ez pont ezért nagyon nagy vitát váltott ki, mert itt megkérdeztek a jogászokat, és ők azt mondják, ez nem borravaló, hiszen a borravaló az egy önkéntes elismerés. Ez nem önkéntes. Itt azt mondják a jogászok, hogy érdemes ezt előre tisztázni, hogy ez most egy ajánlott dolog, ez a 15 vagy 17 euró vagy dollár, vagy ez egy kötelező dolog. De elég kötelezőnek tűnik, hiszen ők vonják le, tehát nem tudsz nagyon mit csinálni.
3: Ez benne van, tehát hogy ezt már előre fizeted, nem utólag, tehát ezen nincs mit variálni.
1: Na most ez nagyon hasonlít a mi szervizdíjunkra, nem? Tehát ez valami hasonló.
3: Hasonló. Igen. Ugyanez az eset.
2: Hát a végén fizeted a szervizdíjat, de hát azt sem tudod megtagadni igazából. Illetve erről mindig van vita, hogy a szervizdíjat lehet-e azt mondani, hogy
1: mit fizetünk, bocsánat, a szervizdíjjal? Mit fizetünk ki?
3: Hát nem az, hogy kiszolgálnak minket.
1: Miért? Jó, és hogyha nem, akkor hogy kéne? Akkor én menjek be a konyámba, és hozzam ki a tányért magamnak?
3: Hát nyilván nem, de hogy gyakorlatilag ez, ugyanez az elismerő pénzt fizetett ki, amit eddig nem adtak oda. Vagy
1: de
3: nem
1: mi van, ha adott? Nem vagyok elégedett a személyzettel? Igen. Nem vagyok elégedett a tányérkihozással, nem vagyok elégedett semmivel.
2: Ezt ha úgy nézzük, akkor megint egy olyan elismerési díj, ahol nem kérdezik meg, hogy te elégedett vagy-e, hanem egyszerűen azt mondják, hogy,
1: hogy akkor te elégedett vagy.
2: Így van, pontosan.
1: Te kötelezően elégedett vagy. De most ott vagyok a hajón, és mondjuk több bunkó az ukrán pincér, a Fülöp-szigeti takarítónő nem csinált hattyút, amikor reggeliből visszatértem, nem csinált hattyút a törülközőből, aztán, de mit tudom én, fölmegyek, akarok napozni, minden nyugágy foglalt, Pedro megint megvonja a vállat, hogy nem tud nekem nyugágyat szerezni, este a kaszinóban nem tehetek a pirosra, mert a krupjé szerint be vagyok rugva, tehát hogy abszolút nem vagyok elégedett a csapattal.
2: És azután pittyen, hogy a 17 dollárodat megint levonták a csapatra.
1: Figyelj, kiszámoltuk. Egy ilyen hajón utaznak kb. 7500-an, a személyzet száma az 2350.
3: Igen.
1: Ha egy hétig vagyok, és nem tudom, 15 vagy mennyi dollárral számoltuk, már nem tudom, igen. Ha egy hétig vagyok, egy fő, az 380 dollár per hét jön össze egy személyzeti tagnak. Tehát 2350 főből mindenki kap 380 dollár per hét.
3: És a fizetés mellé? Ez nagyon fontos.
1: A fizetés mellé. Tehát beszoroztuk a 7500-at, azt hiszem, hogy 17-tel, ha jól tudom, igen. És akkor azt elosztottuk ugye egy hétre, meg elosztottuk a 2350 fő között 380 dollárt kap, tehát ez majdnem 400 dollár, ez azt jelenti, hogy ha 4 hétig dolgozik, akkor 1600 dollárt kap csak tőlünk.
2: Az nagyon erős.
1: Utasok a fizetése szóval, fölött.
3: Így van. És ezt már így is számolják ők, hogy ez a pénz már jár nekik.
1: Így van. Na jó, visszatérve most az itthoni szervizdíjra, mert ugye ez érint bennünket leginkább. Szerintetek meg lehet tagadni, vagy nem lehet megtagadni? Mit tippeltek?
3: Egyébként szerintem meg lehetne tagadni.
1: Tehát szerintem is.
3: Én kíváncsi lennék, hogyha van olyan bátor ember, hogy elmegy egy étterembe, és utána ő azt mondja, hogy ne haragudjon, én ezt biztos nem fizettem ki, mert nem azt kaptam, amire vágytam. Én szerintem azonnal leveszik, mert hogy kötelezni...
2: Laikusként, aki nem jogász, amilyen helyzetben ezt csinálják, amilyen természetességgel ez ott van a számlán, én azt gondolom, hogy ez kötelező kifizetned. Ráadásul most már annyira összemosodott, hogy már tényleg kérdezed, hogy mi a szerviz, az, hogy ki hozza a tányért. Hát ott is szervizdíjat tudnak már felütni, ahol egyszerűen te mész oda a pulthoz, és mondod azt, hogy ebbe a műanyag pohárba rakjon már egy korsón is.
1: Gyűlés az élete.
2: Igen,
3: kapolcs,
2: a fesztivál. Kapolcs. És egyébként ez pont nem kapolcs, de ugyanúgy lehúzza a szervizdíjat. Ezért is. Tehát akkor most az mire van?
1: Igen, mi a szervizdíj? Hát ugye, ha én kifizetem a, nem tudom, 3200 forintot a cigánypecsenyéért, most mindig ezzel jövök, kifizetem, akkor abban nem az a disznószelet piaci ára van benne, és az a pici fokhagyma, hanem az azért 3200, mert fizetik a fűtést, a pincéreket, de benne van a szervizdíj.
2: Persze.
1: Meg van főzve, vagy sütve, igen, vagy nem igen. Tudom mi az.
3: Használtak áramot, használtak
1: minden,
3: de nincs benne. Hát ott már
1: de
3: nincs
1: eddig benne volt. Hát amikor nem volt szervizdíj, akkor hogy jött ki?
2: De figyelj!
1: Akkor hogy jött ki? Ki jött a cigánypecsénye, vagy a papfolytó?
2: Ki jött, csak akkor még kalkuláltak a teborra valódra. Tehát akkor is kalkulált a tulajdonos is a teborra
1: valódra.
2: De nem így volt, most őszintén.
1: A borravaló az önkéntes.
2: Bizony, de belekalkulálták, hogy majd te eltartod az ő pincérét, hiszen majd te a borravalót adod. És az
1: de nem én vagyok a munkaadója a pincérnek.
2: Hát nem.
1: Ő a munkaadója a pincérnek. Ő vállal a kockázatot, hogy szart csinál-e éttermet, és nem megy oda sok vendég, vagy jót csinál, és megy oda sok vendég.
3: És ad borravalót.
1: És ad borravalót. Na mindegy, szóval én azt gondolom, hogy itt most nehéz helyzetben van a jogászunk, mert lehet, hogy utána olvasod gyorsan tegnap valaminek.
3: De hogy nem ennek, az biztos.
1: De hogy itt nagy viták lesznek, az biztos. Itt van velünk dr. Olt Gergely, ügyvéd. Szia Gergő, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Jól érzed, utána olvastam nagyon.
1: Na jó, szóval én emlékszem, hogy én is utána olvastam Gergő. Még egy pár évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt ezek a szervizi dolognak, és arra jutottam az interneten, egyértelmű volt, hogy... vendégként megtagadhatod a szervizdíjat. Nem vagy kötelezhető rá. Ugyanakkor ismerjük a jogot, állandóan változnak ezek a dolgok. Ma mi az aktuális?
4: Ma az aktuális az ugye, hogy jogszabály teszi már a lehetővé a szervizdíjnek az alkalmazását. Olyan, minden olyan vendéglátóhelyen, ahol magát a kiszolgálás-felszolgálás folyamatának nagy és jelentős részét, azt nem a vendég végzi önmaga. Ez még kevés hozzám, ezt előre ugye az étterem fel kell, hogy tüntesse akár az étlapján, akár egy jól látható másik egyéb helyen, ami nem vitatható, és utána a számlán elkülönítetten a többi tételtől szintén meg hogy jelenítse, ebben az esetben nem tudjuk megtagadni, tehát ez olyan, mintha megtagadnánk mondjuk a bécsi szeletünk utolsó 75 forintját, mert szerintünk sokat számít föl mondjuk az áramra.
1: Oké, de 1998-ig nem volt szervizdíj, most mondtam egy évszámot, tök mindegy. Nem volt szervizdíj, akkor hogy működtek az éttermek? Hát akkor én is kihozták, mondom, akkor is voltak pincérek, akkor is megsütötték. Hogy sikerült ezt a csodát összehozni az éttermeknek 98-ig, és most miért nem sikerül?
4: Abszolút egyetértek, és teljesen jogos a felháborodásod. Szerintem maga az elnevezés iszonyatosan megtévesztő, és ugye azt keveredik sok ember agyába azzal, hogy ha én miért fizessek a külön szervizért, hiszen az be van építve az árban.
1: Igen.
4: Valójában ugye itt nagyon fontos kitérni, senki nem akarok bemutatni, de az adópolitikai részére és a bérezés részére, ugyanis teljesen máshogy viselkedik az, amit az étterem így szed be, és szervizdíjként válik az ő bevétele részévé, ez köteles kifizetni utána a munkavállalók részére, aki részt vett bármilyen szinten is a vendég kiszolgálásának a folyamatában, és meghatározott teljesen más adóterheken megy keresztül, mire megkapja a pénzt. És a borra való meg megint szintén csak elkülönülhet.
1: Akkor
4: tehát nem szervizdíjnak hívnánk, hanem
1: adóelkerülési sumákdíj.
4: Nem kerüljük el.
1: De elkerüljük az adót, nem lopjuk, nem csaljuk az adót, de elkerüljük. Elkerüljük. Én az adó elkerülésnek nem vagyok. Ügyvéd úr, kérlek, hadd mondjam. Hogy én nem vagyok az adó elkerülésnek ellensége. Hiszen ugye elkerülni legális, lopni tilos. De az, hogy a vállalkozó adó megtakarításának azt rám hárítsa, az nekem már aggályos. Tehát ez itt gyakorlatilag akkor nem a személyzetről szól, hanem az, hogy neki legyen adómentes lóvéja. Ugye?
4: Nem, neki lesz adómentes lóvéja, de abszolút egyetértek vele. Tehát én számomra is teljesen értelmezhetetlen, hogy miért így akarjuk segíteni a munkavállalói terheknek a csökkentését. Én azt érzem inkább, és nem is adó elkerülés vagy adó optimalizálást érzek alatt, hanem inkább azt mondom, hogy volt egy borra való, ami...
1: Az is adómentes volt, ugye?
4: Most is adómentes a borra való továbbra is, és nem tudtak vele mit kezdeni, és ez egy elég jelentős tétellé vált, és azt mondták, hogy csináljunk ebből egy kis részt valami olyat, amit utána még pluszban meg tudunk adóztatni. Csak hogyha nagyon gyorsan, tehát hogyha boom, mondjuk munkabérként kap egy pincér 10.000 forintot, akkor mire mindent abból utána kifizetnek, akkor neki abból 6.600 forintja lesz. A szervizdíjként van neki kiutalva és odaadva 10.000 forint, akkor abból 8.100 forintja lesz, és ha borravalóként lebeg a 10.000 forint, nyilván nehezebben ellenőrizhető, akkor mind a 10.000 az övé. Hivatalosan is. Úgyhogy én inkább azt érzem, hogy inkább a borravalónak egy ilyenfajta plusz megadóztatás, vagy annak egy részének a megadóztatásáról van szó, illetőleg a bérezésnek az eként való könnyítése, de hogy ezt miért teszi lehetővé a jogszabály, lehet, hogy azt mondanám, hogy mondjuk a vendéglátásban dolgozóknak a járulék terheit csökkentjük, miért a szervizdíj bevezés, miért így hívjuk, ami közfelháborodást kelt, és teljes joggal vagyunk kiakadva, főleg úgy, hogyha elégedetlenek is vagyunk a szolgáltatással, de sajnos, hogyha a jogszabály lehetővé teszi, az étterem bevezeti, megfelelően kommunikálja, akkor nem tudjuk megtagadni.
1: És na nézzük a megfelelően kommunikálást. A megfelelő kommunikálást is nézzük. Mi van akkor, hogyha én akkor szembesülök először azzal, hogy szervizdíjat kell fizetnem, amikor kijön a számla?
4: Hogy miért szembesülsz, attól függ, mert nem néztél utána, nem nézted meg az étlapot rendesen, hogy oda föl van írva, vagy nincs.
1: Kinek a dolga ezt, hogy is mondjam, a figyelmemre felhívni? Tehát, hogy nekem kell keresnem? Vagy az étterem kötelessége velem ezt vagy szóban tudatni, még mielőtt rendelnék, vagy nagyban feltüntetni az étlapon, hogy tényleg szemet szúrjon, hogy legyen idő mérlegelni?
4: Én azt gondolom, hogy jól látható módon fel kell, hogy tüntessen mindenféleképpen, itt már fogyasztóvédelmi kérdések is ugye bejönnek, jól látható módon fel kell, hogy tüntessen, az a legjobb, hogyha szóban is kommunikálja, még a rendelés előtt, tehát nem csak utána számla kihozatalakor, hogy szervizdíjat számolnak föl, és ők alkalmazzák ezt a fajta, hívjuk úgy, hogy bérezési rendszer, vagy bérezési rendszernek ezt a részét.
1: Miért nem úgy csinálták, hogy a 3200 a cigány pecsenye? Akkor igen. A szervizdíjjal mondjuk 3500 lesz a végén, ugye?
4: Attól függ, hogy mennyi a szervizdíj.
1: Igen, attól függ, de mondjuk ennyit. Akkor ugye az a része, az a plusz 300 forint, az az adómentes, ugye?
4: nem adómentes az sem.
1: Adócsökkentett.
4: Hanem azt a 300 forintot, hogy neki köteles szétosztani a vendéglátásban részlet munkavállalói között, és az a kicsi, megkapják a fizetést is, csak amit ugye bérként kapnak meg, akkor abból 46,5%-ot fog a pincérbe fizetni a saját jövedelm után, illetve mi fizetjük be ő helyette, úgy a csökkentett részt kapja meg, és ebből pedig összesen 18,5%. Tehát ez a hatalmas nagy különbség a kettő között, hogy az egyik esetben ugye bekerül a bevételi oldalra a cég teljes bevételének részét képezi, nem köteles abból semmit visszaadni a pincérnek, a másik esetben pedig ott már tudhatjuk azt, hogy ebből mínusz 18,5%-a, ez biztos, hogy szét kell, hogy össze a munkavállalói között, nyilván ha szabályszerűen jár el.
1: Ezzel kapcsolatban is van gondolatom, de akkor miért nem úgy történik, hogy 3200 forint a cigánypecsenye, mint 98-ig is volt, és nem rákerül 300, hanem a 3200-ból 300 szervizdíjnak minősül az ő könyvelésükben, és akkor elvileg ugyanúgy 3200-at fizetek, de abból ő 2900-at kap a mizér, és a 300-at adja oda a munkavállalójának.
4: Nagyon jó meglátásod van, sok helyen így csinálják már, hogy nem azt írják, hogy kírják, hogy 3200 rántott hús, és még rászámolnak 15%-ot, hanem kírják a teljes plusz 15%-kal növelt árat, és visszaírják a végére, hogy már minden tétel tartalmaz a szervizdíj.
1: Ez már, ez nekem jobban esik.
4: Igen, abszolút, nekem is sokkal elérthetőbb a kommunikáció, meg szerintem fogyasztóvédelmi szempontból is.
1: De igen, és ez a szervizdíj kifejezés baromi rossz. Tehát, hogy én, mert akkor most igen. Bárhol felszámolhatnak szervizdíjat, tehát például az IKEA-ban is felszámolhatnak szervizdíjat. Mondjuk veszek egy Jörgenbörgen polcot 2500-ért, és a pénztárnál 3200-at kell fizetnem, mert ott bizony a berendezték az IKEA-t, meg kirakták a műnövényeket, a pénztáros nő beütötte, a izé föltakarította, stb. Tehát, hogy a végén akkor ők is kapnak szervizdíjat, az IKEA-sok.
4: Hogyha tör, akkor jól érzed, így van, de most jelenleg ugye ez kizárólag csak a vendéglátóhelyekre igaz. Tehát ha fönt leülsz, nem, fönt az IKEA-ban az étteremben nem magad néz körbe a tálcában, hanem leülsz a pöttyem-pöttyem kanapéra, és odahozza neked a pincér, és elvárad, lenne egy ilyen szolgáltatás, akkor ott abban a részében már felszámolhatna az IKEA.
1: Tehát csak vendéglátásban lehet ezt, autószerelő nem kérhet. Szervizdíjat.
4: Nem. Mondjuk kitalálhat viszont teljesen más tételt, amit teljesen jogos lesz, hogyha a szerződés részévé tesz. Ugye, mert a vendéglőben is valójában az történik, meg az IKEA-ban, meg mindenhol, hogy egy ráutaló magatartással létrejön egy szóbeli szerződés, ugye a vendég és az üzemeltető között. Az a szerződés, hogy én megbízlak téged, hogy süssél rántott húst, vagy megvan sütve a rántott húsod, és megveszem tőled ezt a rántott húst, amiért én kifizettem az általad kért díjat. És hogyha előre azt kommunikálom, hogy ezt a szervizdíjat csak az adózási szempontból érdekes, hogy így hívjuk, nagyon buta elnevezés, mert nagyon sok zavart kelt, ami miatt most is beszélünk róla, de hogyha én be akarnék vezetni, hogy minden tételhez még plusz felszámolok panírozási, új kopási költséget, és ezt föltüntetem előre, akkor én azt is felszámolhatnám, és az IKEA is a költjem-pöttyem áthelyezési díjat is felszámolhatná, csak előre kéne, hogy kommunikáljon, hiszen akkor én ezzel a tartalommal kötöm meg vele azt a szerződést, hogy tőle elhozom a pöttyem.
1: Magyarán, visszatérve a Jörgen Börgen egyébként.
4: Testvérek, úgy érzem.
1: Magyarán, hogyha én egy étteremben ülök, rendelek, étlapon nem látok ilyet, hogy szervizdíj. Csak a 3200, ugye a cigánypecsenye. Végén kijön a számla, stb. Ott van egy hosszú papírcsík, ott van a végeredmény 18500, és akkor valahol ott van a 19800 az egész, mert ott van, hogy szervizdíj. Tehát egészen a fizetés pillanatáig én nem szembesültem azzal, hogy itt szervizdíj kerül felszámolásra. Akkor megtagadhatom-e?
4: Akkor egészen nyugodtan, mert akkor abszolút tisztességtelen szerződési feltétel, fogyasztó megtévesztése, fogyasztóvédelmi kérdéseket is felvetés, egy csomó minden más.
1: Van ez még egy. Többször volt velem olyan étteremben, hogy szervizdíj után még ugye az ember vagy adborra valót, vagy nem, majd a Gyuri elmondja az ő izét is, de elmondja nekem a pincér, hogy egyiket a szervizdíjat ők nem kapják meg. Tehát egy ilyen infót kapok a pincért, hogy nem kapják meg. Azt is elrakja az étterem. Mit tudok csinálni?
4: Mármint az étteremmel, vagy a boravalóval?
1: Az étteremmel. A boravaló az egy másik dolog. Akkor
4: az étteremmel, hogyha nagyon-nagyon jogkövetésre nézetes vagy, akkor azonnal lehet ezt jelezni, mind a fogyasztóvédelem, egyébként mind az adóhatóság felé, mert ugye attól számolhatja ő föl ezt a szervizdíjat, és azért hívhatja a szervizdíjnak, mert az köteles szétosztani a vendéglátásban résztvevő munkavállalói között.
1: Gyuri, neked volt még ezzel a

0: tartani. Ennek egyébként kettő külön oka is van. Az egyik az, hogy ugye régen biztos emlékeztek, voltak tipboxok mindenhol, meg most is sok helyen vannak. Ez nem csak egy figyelemfelkeltő, hogy eszedbe jusson a boravaló, hanem olyan szinten vizsgálta egy időben az adóhatóság azt, hogy a boravaló totál el kell, hogy különüljön a többi bevételtől, hogy ezért ezt a megoldást tudták csak alkalmazni, mert ha bekerült mondjuk a pénztárgépbe, és jött egy ellenőrzés, akkor azt már a bevételnek minősítették és megadóztatták. A tipboxnak ez tulajdonképpen egy digitális megfelelője is, ez a kis kijelző, hogy tessék, akarsz adni, akkor adjál boravalót, ugye most már kötelező 0% is. Versenyjogilag én még most is aggályosnak tartom egyébként, hiszen a fogyasztói döntést azért erőteljesen befolyásolja, és eltolja egy irányba. Van egy ilyen kényszer hatás, úgy kényszer érzetet, hogy te nem vagy jó ember, gonosz vagy, hogyha nem az boravalót nézed, a pincért szemét, ő is néz a tiéd, de megvetően elfordultál. A fogyasztói döntést azt azért befolyásolja. Én gondolom, hogy előbb-utóbb, ha tudják, fogják ezt is szabályozni, de ezt most úgy kell, úgy gondoljatok rá, sokkal könnyebb lesz a lelketeknek, hogy ez egy digitális tipbox tulajdonképpen. És a másikban sincs rossz érzésed, ha nem dobod be azt a pénzt, mert nem vagy elégedett, itt is erre gondolj, ha mondjuk a 0%-ot dobod meg, mert ezek a pincei programok innentől tudják elkülönítetten kezelni.
1: Van-e jogom az étteremben magam kiszolgálni? Tehát azt mondom, hogy én előre tudom, igen, látom, hogy maguk szervíziát számolnak fel, kérem szóljanak, ha kész a kaja, én elmegyek érte a konyhába, kihozom magamnak.
0: Én biztos, hogy megengednénk neked.
1: Na jó, mindegy, én akadékoskodó vendégnek tűnök, de az a baj, hogy ez nagyon zavar, nem csak engem egyébként, mindenkit zavar.
0: Hogyne, abszolút, ez borzasztó megtévesztő, a neve is borzasztó, nem tudjuk, hogy ez miért van, mire figyeljünk, nem sok helyen nem tüntetik föl, nem rendesen alkalmazzák, főleg, ha kapunk egy ilyen infót még a pincéjától, ami vagy igaz, vagy nem, azt azért tegyük hozzá, hogy megkapják, vagy nem kapják, majd szétosztják, hogy osztják szét, azon belül is lehetnek mi ellenségesek, mert az egyik pincé bunkó, neki miért jár, én meg okos vagyok és kedves nekem. Több kéne, hogy járjon, akkor járjon a szakácsnak is, meg a konyhai kisegítőnek, hiszen ők is része a folyamatnak, de ez a boravaló elosztásnál is minden ételemnek a belső feszültségében megtalálható.
1: Gergő, nagyon köszönjük. Szerintem mindenki most abszolút tájékozott, tudja, hogy mi a dolga. Nem észrevenni az étlapon a szervizdíjat, a végén megsértődni, hogy csak most szólsz, és utána megtagadni. Ezt csináljátok, barátaim. Köszönjük, Gergő, a jogi útmutatást. Dr. Old Gergely, ügyvéd.
2: Elfelejtetted mondani, hogy még ilyen helyzetben mindenki hivatkozom Dr. Old Gergelyre.
3: Igen, a végén.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Hajók vesztegelnek az alacsony vízállás miatt a Dunán. Alkotásokat várnak az év emlőséről. Rendkívül meleg lesz ma is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a kétnapos kormányülés első felében egyebek mellett energiatároló kapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szél- és geotermikus energiát érintő beruházásokról egyeztettek. Ezeket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával akarják megvalósítani. Cél az is, hogy a beruházásokból a magyar állam és a települések anyagilag is profitáljanak. Továbbra is akadályozza a hajózást a Duna rekord közeli alacsony vízállása. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint jelenleg 11 szállodahajó várakozik a magyarországi szakaszon, a teherhajók többsége pedig csak csökkentett rakománnyal tud közlekedni vagy vesztegel. A múlt héten még 15 szállodahajó kényszerült várakozásra, vagyis a helyzet valamelyest javult. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés. Erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
7: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
6: A Molnár görényről készült alkotásokat vár a Herman Otto Intézet. Ez a fokozottan védett állat idén az évemlőse, ehhez kapcsolódik a pályázat.

0: A felhívásra rajzokkal, képzőművészeti alkotásokkal, háromdimenziós művekkel lehet nevezni több korosztályban, kizárólag digitális formában. Az alkotásokat szeptember végéig várják. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek. Az 59-es és a 62-es kilométer között emiatt mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Felújítják a burkolatot a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél, mindkét oldalon sávszűkítésre, néha pedig sávlezárásra kell számítani. Ez napközben torlódást is okozhat. A 42-es főúton Püspökladány térségében az 1-es kilométernél gázvezetéket telepítenek, itt útszűkületen kell áthajtani.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Hogy de izgi ez a téma, gyerekek, nagyon tetszik. Boris Beckert imádom. Tehát én komolyan mondom, én élőben, hát tévén élőben néztem annak idején, amikor 17 évesen wimbledoni bajnok lett, egy ikon, egy legenda, és aztán a sport utáni élete az nem úgy alakult, ahogy kellett volna, sok dolga volt a hatóságokkal, adó, csalások, minden, gyakorlatilag teljesen minden vagyonát elkobozták, de még a wimbledoni kupát is elvették tőle, és azt árverezték, és börtönbe került.
2: Ez egy izgalmas élet.
1: Egy nagyon izgalmas élet, egyébként rengeteg nője volt, nagyon sok gyermeket nemzett, és valahogy szereti ezt a nagyvilági életet. Azért, amikor adóssága volt már Londonban, akkor még kaszinózott Prágában. Tehát, hogy volt egy csomó ilyen hihetetlen figura. Én nagyon szerettem, tényleg.
3: És hát a rengeteg házassága is azért vitte bajba bőven. Tehát ez
1: persze.
3: Volt egy csomó.
1: Persze, szóval a lényeg az, hogy teljesen lenullázta már magát, és akkor tényleg az ember azt hinné, hogy most már semmivel nem tartozik sehová. Hanem újra kezdte, és amiből ő él, többnyire ilyen megjelenések, szponzori eseményeken, tévékommentátorként, tehát ilyen szereplések, és ezért ő kap pénzt.
3: Gondoltad, hogy megtanulta a leckét, és akkor most már elég ezekből az össze-vissza dolgokból.
1: Én azt hittem volna. Igen, ehhez képest most mi történt a minap? Németországban, Bad Honnefben, ez Bonn mellett van, egy ilyen szponzori rendezvényre volt hivatalos, és egyszer csak odalép hozzá három rendőr, és egy végrehajtó, és egy úgynevezett zsebvégrehajtást hajtanak végre rajta. Ezt németből fordítottam ezt a szót, mert nem hiszem, hogy Magyarországon ilyen van. Ez azt jelenti, ez egy működő gyakorlat, hogyha valakinek való tartozó, és van egy bírósági végzés, akkor oda mehetnek meglepetésszerűen hozzád, és minden értéket elvesznek tőled, ami épp nálad van.
2: Hát ilyet én még itthonról nem hallottam.
3: Nem, szerintem itthon nincs is ilyen.
2: Igen.
1: Direkt ilyen eseményekre mennek, meg minden, akkor tudják, hogy ott van. Tehát ők is nézték a plakátot, hogy Boris Becker a tombolának a nem tudom milyen, és a rendőrség, na akkor menjünk Borisért.
2: Reméljük, van rajta valami.
3: Elképesztő, mert ez az image, hogyha valóban elhívjuk, valószínűleg lesz egy kis műsor, felbukkan, vagy egy végrehajtó, vagy a rendőrség, valaki biztos, hogy ráugrik.
1: Na a lényeg az, hogy együttműködő volt Boris Becker, képzeljétek el, készpénz nem volt nála, viszont egy 6000 eurós karórát elvettek tőle, azt ő átadta. Na most az óra márkája nem volt megnevezve, teszem hozzá, és ennek az akciónak mi áll a hátterében? Az áll a hátterében, hogy az ex-felesége, a legutolsó, Lili Becker, egy ilyen gyerektartási kérelem elbírálása alatt van, a lényeg az, hogy ott még semmit nem fizetett Becker, és ezért az angol bíróság megítélt valamennyi pénzt, ezt átküldte a német rendőrségnek, és a német rendőrség így módon ezt végrehajtotta. Na, és akkor most jön a csavar. Képzeljétek el, a rendőrség elvitte az órát, és első körben, hát hogy tudta volna másképp megcsinálni, egy bonni rendőrség mesterséges intelligenciával próbálták beazonosítani az óra értékét, amely mesterséges intelligencia megállapította, hogy ez az óra hamis. Több ponton is megmutatkozott, hogy az óra hamis.
3: De kicsit előbb kellett volna felkelni, hogy a Boris Beckert megfogják. Nem volt nála pénz, és egy hamis óra volt a kezén. Jaj.
2: Nagy rajtaütés volt.
1: Olyan, mint te, Gyuri. Ha nincs nálad pénz, és van rajta valami aranyozott műóra.
3: Hát figyelj, minden lépéssel előre járunk mi. Boris
1: és te. Így van. Na várjál, értesítették Boris Beckeréket, az ügyvédje annyit mondott, hogy az ügyfele is nagyon meglepődött ezen, és ő is nagyon kíváncsi, hogy mi lesz aztán a végső vizsgálat eredménye, hiszen ezt az órát ő pár éve ajándékba kapta. Na most a lényeg az, hogy ugye ezt az órát akkor most hivatalosan be kell vizsgálni, ezt viszont az ex-feleségének kell finanszírozni.
3: Hát ez csodálatos.
2: De Boris ezt is tudja.
1: Na, hadd kérdezem meg tőletek, hogy vettetek-e valaha ti valamilyen hamis terméket, luxus terméket?
2: Én vettem. Egy ilyen menős árat szerettem volna hordani.
1: Hermész?
2: Nem, azért azt nem, de az Andrássy úton van ez a bolt.
1: Burberry? Mert kíváncsi vagyok, hát én is majd mondok márkákat.
2: Én Louis Vuitton sárat szerettem volna venni.
1: Louis Vuitton
2: gyerek, vagyis hát egy ilyen fiatal koromban. Azt gondoltam, hogy ez szerintem akkor én már így felnőnék a vidékiségből.
1: És cuki vagy! Nagyon cuki vagy. Nekem is volt ilyen, majd mindjárt mondom.
2: Igen, és képzétek el, hogy amikor már úgy megtehettem, akkor az volt, amikor így már volt egy nagyobb pénzösszegem, hogy akkor elmegyek és veszek egy igazit.
1: És vettél valaha igazit?
2: Vettem egy igazit.
1: És a hamisat megvetted akkor?
2: A hamisat akkor megvettem, és képzeljétek el, az igazit nagyon ritkán hordom. A hamisat többet.
1: Mai napig.
2: Mai napig, mert annyira sajnálom hordani, az annyira igazit, drága volt, és annyira lehúzónak érzem.
3: Ne hiszem, jobb szívvel koptatod a hamisat.
2: Persze, ne viccel, 3000 forintosat.
1: Bárki más?
4: Én egyszerre, de ez nem olyan nagy érték, de volt egy kedvenc parfümöm, aminek nagyon tetszett az illata, ez egy Armani parfüm volt, és én akkor kezdőrádiós voltam, és nem volt még annyi pénzem. Aha. És képzeljétek el, hogy én vettem ilyen árustól.
1: Abban sokszor vizelet van. A színe véget.
4: Na, hazamentem.
1: Én tudok egyébként. Régen volt az a Charlie nevű kölni a nőknek, és ott tudtam vizelni.
2: Olyan illatú.
3: Mi kellett hozzá?
1: Szomi, és...
2: Sándoré.
3: Volt egy speciális koktél, amit bekevertél magadban.
1: Nem, a színét tudtam produkálni.
2: Ja, én azt hittem az illatát.
1: És nem az illatát.
4: És azt akartam ezzel elmondani, hogy hazamegyek.
3: A hamburgert eszem, és Sauvignon Blanc iszom, olyan lesz.
2: Mint az Armani.
1: Charlie.
4: Igen. Mindegy, megvettem, hazamentem, és képzeljétek el, hogy egyszer magamra fújtam, és annyira zavart, hogy
1: kamu, aluljáró stérfinak a húgya.
4: Hogy utána soha többet nem fújtam.
1: De azért rossz volt az illata? Bocs.
4: Nem volt rossz az illata.
3: Hát az aluljárósnak milyen lenne?
1: Nekem volt, én amikor először voltam New Yorkban, és akkor nekem sem volt sok pénzem, forgattunk ott, és Eric Claptonnak, a gitárosnak volt egy gyönyörű Cartier órája, és imádtam. És képzeljétek el, hogy ott a kínai negyedben egy ilyen utcai árus kínai árult egy ilyet $10. És megvettem. És az egy hamis Cartier volt, és hordtam, sokáig hordtam egyébként, de nekem ez inspiráció volt, mert ahogy te is, Évi, én évekkel később megvettem igaziban.
2: És egyébként melyiket hordtad többet?
1: Utána. Hát az igazit. Ó, az igazit hordtam nagyon.
2: Ez a különbség kettőnk között, hogy te meg tudtad élni ezt a részt, én pedig nézegetem, meg van, amikor simogatom mai nap.
1: Na jó, gyerekek, annyira érdekes ez a téma, ez a luxus márkák és hamisítványok viszonya egymáshoz, hogy mi ezt tovább egyedül nem tudjuk elemezni, viszont itt van valaki, aki ugye az elmúlt időben például nagyon tudjuk, hogy a fényképekről remekül azonosít be luxus márkákat, és ezeket hozza nyilvánosságra. Ezáltal sokat gazdagodtunk, de ő amúgy üzletasszony, luxus ingatlan befektető, a Cápák Köz befektetője. Itt van velünk Tóth Ildikó. Szia Ildikó, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Hát látod, hogy nem olyan egyszerű dolog egyből elítélni azt, hogy valaki hord-e hamis luxus terméket vagy sem. Először nézzük Boris Beckerét. Boris Becker, annyit tudunk róla, hogy Rolex órákat szívesen hordott, Tag Heuereket, és régen ugye az Ebel óramárka, az azt hiszem, hogy német óramárka talán, annak volt ő... Így van, márka nagy követe. Hogy fordulhat az elő, hogy Boris Becker egy hamis órát hord? Szerinted ebben volt szándékosság? Tudta, hogy jönnek a végrehajtók?
5: Nem biztos, hogy azt tudta, hogy jönnek a végrehajtók, de azt lehet, hogy költséghatékonyan akart órát venni, meg persze az is lehet, hogy tényleg valakitől kapta, ahogy ő nyilatkozott, hogy ezt valakitől kapta ajándékba. Azért egy hamis óra az azért közkézen forog. Azok a szakértők, akik a nagy márkák, a nagy óramárkák üzleteiben dolgoznak, azok percenként, másodpercenként kell, hogy ránézzenek és bevizsgáljanak egy-egy órát, hogy igazi vagy hamis. Tehát a piacon szerintem a százszorosa van a hamis óráknak, mint az eredeti óráknak. Tehát
1: én is olvastam ezt az arányt, hogy 100 Rolexből 90 hamis, ezt mondják, ami forgalomban van. Ami az emberek csuklóján van, bárhol a világon, de Dubajban is.
3: Nagyon komoly.
1: Igen.
2: Nagyon komoly.
5: Igen, de azért ennek van egy ilyen nagyzolási aspektusa, mert azért mondjuk, valljuk be őszintén, hamis gamercit, vagy mondjuk hamis Bentleyt nagyon nehéz venni, úgyhogy az emberek így költséghatékonyan a menőzésnek ezt a változatát választják, hogy hamis órát vesznek.
1: Nézzük a magyar társadalmat, azt ismered talán te is a legjobban. Magyarországon van-e olyan, mert ugye te most mondtad, hogy hamis Bentleyt nehéz venni, és azzal benyomást tenni emberekre, de egy hamis Rolex-el jóval könnyebb, hogy amikor te esetleg olyan emelt szintű társaságban vagy, akkor te látsz hamis termékeket, magukat gazdagnak mutató embereken?
5: Én azt hiszem, hogy ezt csak szakember tudja megállapítani, tehát a kínaiak az AliExpressen keresztül olyan profin értékesítik, és olyan szuper minőségű táskákat, cipőket, mindenfélét gyártanak, hogy azért, amikor tőlem valaki 2 méterre van, és nála van egy ilyen táska, nagyon kicsi az esélye, hogy egy jó minőségű táskáról én, vagy bárki meg tudja mondani, hogy igazi vagy hamis. De volt egy ilyen nagyon nagy sztori, amikor egy nagyon gazdag üzlet, ez magyar gazdag üzletasszony Párizsba bement egy Louis Vuitton üzletbe, és az eladók levették róla a táskát, mert megállapították messziről, hogy hamis.
1: Ezt megtehetik egyébként? Tehát, hogyha én egy Rolex szalon...
5: Igen? Hát ennek... Igen, hát természetesen, hát ez a copyright, ez védelem alatt álló termék. Tehát ha az ember...
1: Igen, de hamis... Bocsánat, de hát az asszony is kaphatta ajándékba, vagy lehet, hogy őt is átverték, és ő teljes árat fizetett
5: persze,
1: érte. Tehát lehet valakinek a tulajdonát venni? A copyright az erősebb?
5: Valakinek a Champs-Élysées-en lévő Louis Vuittonba a hölgynek a táskáját elvették az eladók, és hívták a rendőrséget. Ez egy magyar hölgyel történt meg. Nyilván ő azt mondta, hogy valakitől kapta, és a rendőrségi eljárás lezárult, de igazából, tehát azért azt mindig emeljük ki, hogy ezek védett termékek, tehát azért kerülnek olyan sokba, hiszen ezek eredetvédett dolgok. Tehát az, hogyha valaki ezekkel sétál, oké, nem kap érte börtönt, de azért ezt elkobozhatja a rendőrség, és nyilván az adott márka megsemmisíti.
1: Mi a viszonya az eredeti márkának a hamis termékekhez? Tehát ugye annyiszor lehet hallani, amikor egy NAV szóvivő esetleg nyilatkozik, hogy ez ennyi és ennyi kárt okozott a nem tudom, Louis Vuitton cégnek, a Rolex cégnek, a fene tudja milyen cégnek, hogy ez valóban így van? Tehát az, aki hamis terméket vásárol, az megkárosítja a Louis Vuittont, mert nem tudom nagyon elképzelni, hiszen ugye nem tudom, az újpesti lakótelepen a lila hajú asszony, látom, hogy Louis Vuittonnal jön ki a lépcsőházból és a tacskójával, nem hiszem, hogy ez a nagy Louis Vuitton céget bármilyen módon károsítani, hiszen az asszony sosem venne egy eredetit.
5: Anyagi értelemben nem, de erkölcsi értelemben megkárosítja, hiszen mondjuk megy a metrón, és mondjuk az a Louis Vuitton W-vel van írva, ezáltal nevetségessé teszi a márkát. Tehát tulajdonképpen egyfajta lejáratás, mert hogy kommerszé teszi. És van egy másodvirágzás ennek a dolognak. Mindig van egy-egy felkapott márka a piacon, legyen az a Plainsuit, legyen az a Louis Vuitton, mindig van egy-egy felkapott. Azt nyilván akkor az adott kínai vagy dél-kelet-ázsiai gyártók hatalmas tömegbe öntik rá a piacra. Ezáltal kommersz lesz, és azok a gazdag emberek, akik addig előszeretettel vették, azok átmennek egy másik márkára. Tehát ténylegesen okoz kárt.
1: Egyébként nem hamis, hanem eredeti termékeket, ha vesz egy bizonyos réteg, az nem tud kárt okozni a márkának? Én mondok neked egy példát. Én például soha nem veszek Rolexet, mert Magyarországon olyan emberek hordanak Rolexet, akikkel én nem akarok azonosulni. Pedig megtehetném.
5: De teljesen igazad van, nekem sincsen Rolexem, és hasonló okok miatt, de mi olyan lényegtelen piac vagyunk, hogy tulajdonképpen a Rolex piacnak talán a 0,1%-át sem tesszük.
1: De én most nem a magyar piacra értem, bocsánat, de hát vannak olyan amerikai rapperek, akikkel én nem tudok bármilyen közösséget pontosan vállalni, és olyan Gucci melegítőbe rohangál, hogy az életemben nem fog Gucci-t venni.
5: Igen, ez az ok, ami miatt kártékonya. Magyarországon is vannak olyan celebritások, akik nagyon-nagyon logózott márkát hordanak, ezáltal ténylegesen kárt tesznek az adott márkának, mert onnantól az embernek nincs hozzá kedve, mert azonosítja ezt a pólót azzal az emberrel, és nem akar vele közösséget alkotni.
1: Pontosan.
5: És ezáltal ő ki akar maradni ebből a brandből. Tehát a kérdésedre ez a válasz, hogy tényleg erkölcsi kárt okoz a márkának a hamisítás, mert hogy nem akarsz sorsközösséget vállalni egy olyan kellemetlen figurával, aki a 22. hamis pólójába mutatkozik bárhol.
1: Akár hamis, akár igazi egyébként. A luxus márkák gyártói ennek megfelelően megválogathatják, hogy kinek adnak és kinek nem?
5: Nem, dehogy is.
1: Egyelőre a Ferrari volt így, de tudom, hogy az autó már. De tudom, hogy Ferrari, az például a Philip Plant beperelte, hogy milyen vállalhatatlan fotókat készít. Egyébként az általa megvásárolt autóval.
5: Igen, igen, igen, de ez azért van, mert ő azért kicsit ilyen urhatnámos jelleggel halmozta ezeket az autókat, és ők nem akarták ezt a fajta marketinget, de ez valahol érthető is. Tehát ők azért egy kicsit konszolidáltabb marketinggel szerették volna, hogyha látják az autójukat. És nyilván ez nem jó, de tulajdonképpen azért mindenki a piacról él, tehát örül, hogyha valaki veszi a márkájukat. És én azt gondolom, hogy ez a legszerencsésebb, hogyha a piac önszabályozó. Tehát az adott gyártó is nagy kárt szenved azzal, hogyha nyilvánosan felvállalja, hogy nem örül, hogy XY a repsztár az ő pólójában van, mert azért ez tud ellene is fordulni. Tehát azért ebből érdemes kimaradni a márkáknak, és ki is maradnak az esetek túlnyomó részében.
1: Nem gondolod-e azt, visszatérve a hamisítványokra, hogy igenis hasznára tud lenni a luxus márkának, és lásd az én kártyai esetemet. Tehát én akkor még pénztelen voltam, de vágytam valamire, mint ahogy nagyon sokan, akiknek nincs sok pénzük, de vágynak egy márkára, egy dizájnra, megveszik a hamisat, megvettem a hamis kártyét, de évekkel később az első dolgom volt, ha volt pénzem, hogy megvettem eredetiben.
5: Igen, ezt a márkahűség és a márka lojalitással lehet igazából azonosítani. Tehát ez az embernek a vágyott tárgya, ami utána megvalósul, amikor megveheti. Nyilván ebben az esetben abszolút jót tett a márkának, hogy meg tudtad venni hamisba. De ami sokkal érdekesebb, hogy most már nagyon nagy gyártók, például a Henry Winston, kezet nyújt a hamisításnak következőképpen. Ha te vásárolsz egy csodálatos ötkarátos gyémántgyűrűt a feleségednek a Harry Winstonnál, akkor egy úgynevezett utazó ékszert is kapsz hozzá. Tehát azt az ötkarátos gyémántot fehér arannyal befoglalva, amit megvásároltál, ahhoz kapsz egy ugyanolyan ötkarátos szintetikus gyémántból készült ugyanolyan gyűrűt, mondván ez egy utazógyűrű, hogyha a feleségeddel elutazol Brazíliába, akkor csak a másolatot vigyék el.
1: Vágják le róla.
5: Brazíliában célszerű egy krokodilbőr karkötőt vinni, és nem csillogós aranyat, mert mindig rossz vége lesz. Szóval gyakorlatilag vannak azok a márkák az ékszergyártóknál, vagy azok a nagy brendek, akik legalizálják valamilyen szinten a hamisítást, mert hogy nem tudnak hogyan harcolni ellene. Az oroszok, az amerikaiak, az oroszok, és most már a kínaiak is tömegével gyártják a szintetikus gyémántot. A szintetikus gyémántot azt igazából az utcán egy szakértő soha az életben nem tudja megmondani, hogy igazi vagy hamis, és valahogy legitimizálnia kellett ezeknek a nagy ékszergyártóknak azt, hogy igenis létezik szintetikus gyémánt, aminek az ára a töredéke a valódinak. Tehát most mondok egy példát, az AliExpressen egy 20 karátos szintetikus gyémánt, az körülbelül 400 ezer forint. Ezzel szemben egy 20 karátos gyémánt több millió dollár. Tehát ennyire nagy az árdifferencia, és valahogy be akarják hozni, hiszen tényleg, tehát most egy olyan ember, aki ért az ékszerekhez, azt sem tudja megmondani egy kézen lévő gyűrűn, hogy igazi vagy hamis, tehát egyáltalán nem lehet megmondani, csak rendes lézeres vizsgálattal, hogy hamis vagy igazi, és ez tönkre fogja tenni ezeknek a nagymárkáknak a piacát. Ezáltal ezek a nagymárkák előre futnak, és már ők adják maguktól ezeket a hamis kövekkel elkészített, mert ezek hamisak, szintetikus gyémántokat, és ők adják ajándékba. Ezáltal legalizálják magát, a létét a szintetikus gyémántnak. És ők is tudják, hogy a piacot ezt tönkre fogja tenni. Tehát az oroszok, amikor nézzük az orosz hölgyeket a social médián, ők már 10 éve olyan elképesztő 10-20 karátos gyémántokkal jönnek-mennek, hogy hihetetlen. Az oroszok előjártak a szintetikus gyémánt gyártásban, és ott már ezek a hölgyek nagyon-nagyon régóta hordják. De most a nagymárkák is társultak ehhez a dealhez, és tényleg minden nagymárka a világon automatikusan adja az utazó ékszereket hozzá.
1: Elképesztő sztori, ezt nem tudtuk. Ildikó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas világ ez. Igen. Így van. Köszönjük szépen, hogy beletekinthettünk általad.
5: Nagyon köszönöm, hogy behívtatok, és szép reggel.
1: Neked is szép reggel, szép napot. Köszönjük szépen, Tóth Ildikó. Szia-szia.
5: Sziasztok.
1: A cápák közbefektetője, luxus ingatlan befektető, amúgy Ildikó.
2: Utána néztem ennek a gyűrűnek, mert nem ismertem ezt a márkát, nem jártam még erre. Harry Winstonnak a legdrágább gyűrűje 14 millió dollár. Csak azért mondom, a második legdrágább 3,7 millió dollár. Tehát abban az árban belefér, hogy nekem gyártson egy Camangero Nicolas-t.
1: Belefér, és érdekes lehet az, hogy ez vajon mennyire tevődik majd át olyanokra, ami nyilván egy alacsonyabb árfekvés, mint egy Rolex óra, vagy egy Louis Vuitton táska, stb., hogy ők is adnak egy kvázi kopit hozzá, hogy ezzel mászkáljál kőbányán.
3: Metrózol, erre ugor fel.
1: Így van.
0: Műsorajánló. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
6: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
8: This is summer.
9: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint. Az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
11: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
12: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
13: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell.
13: Sedacur Forte?
12: Igen, a Sedacur Forte három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
16: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
17: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
18: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csapd le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
19: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrep, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
20: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi automárka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a épiautó.hu oldalon.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: A reklám után.
23: Hírek a Retro Rádióban.
24: Festéssel is védik a hőségtől a vasúti sineket. Születésnapját ünnepli hétvégén a fővárosi állatkert. A forróság holnapig kitart.
25: Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tegnap ismét meleg rekordok dőltek meg. Az új országos napi legmagasabb maximum hőmérsékletet, 41,4 fokot például Budakalászon, az új fővárosi napi csúcsot, 41,1 fokot pedig Újpesten mérték. Ma is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. A tartós forróság megterheli a szervezetet. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a legmelegebb időszakban kerüljük a tűzőnapot. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listáját megtalálják a katasztrófavédelem honlapján. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a rendkívüli melegben a sinek hőmérséklete jóval meghaladhatja a levegőjét, emiatt szélsőséges esetben el is törhetnek a sinek. Ezért több vonalon sebességkorlátozást vezettek be. Emellett fehér hővédő festékkel is védik a sineket, ez a mérések szerint több fokkal csökkenti azok felmelegedését. A házi állatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőkutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
26: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőkuta és eszmélet festés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok, a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
25: Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a Fővárosi Állat és Növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal, színpadi előadásokkal várják. Vasárnap felidézik az 1866-os megnyitót is. Még tartja magát a kánikula, többnyire napos idő vár ránk, bár gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, zápor, zivatar viszont estig csak kevés helyen alakulhat ki. 36-42 fokig is felszökhet majd a hőmérséklet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Hajnalban 17-25, délután többnyire 29-34 fok valószínű.
23: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Az M5-ös autópályán Röszke felé egy autó a belső szalagkorlátnak ütközött. A 114-es kilométernél Kiskunfélegyháza térségében lezárták a belső sávot, már legalább 2-3 kilométeres a torlódás. Élénkül a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. A későbbiekben lassabb haladásra, torlódásokra számíthatnak, például az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, főleg az M0-as autóúti csomóponttól befelé, valamint az M1-esen Tatabánya és a főváros között. Ez érvényes a 10-es főútra is a Solymári körforgalomtól, a 11-esre Szentendre és Budakalász között, vagy a 31-es főútra Mendén és Maglódon.
27: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
28: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra.
1: Ez a Bocskor.
0: Bocskor Best of.
2: Szia, Bokci! Jó reggelt!
3: Hello. Boldog jó reggelt nektek is. Sziasztok!
4: Hello!
3: A Miticsel én is találkoztam.
4: Golykóval?
3: Golykóval? Igen.
4: Na.
3: És többek között is Dean Reeddel természetesen.
4: Hát ő volt a fehér mellette. Így van. Így van. Tehát mint ahogy a nyugatiban ugye Pierre Brice volt, Winnetou és Old Shatterhand volt az akkor, már akkor is halott Lex Barker, az volt a fehér, és akkor ugye ennek a szoci verziója volt a Gojko Mitic, az indián, és ugye a Dean Reed volt van. A fehér. Igen.
3: És együtt söröztünk.
4: Együtt söröztek.
3: Sörivó verseny volt, és én nyertem, képzeld el.
4: A Gojko meg Izédinnel mi volt?
3: Igen, hát lemaradtak, mint ajtószál. És nyitott torokkal nyomt. A Rota Leader Fesztiválon voltunk.
4: Sejtettem.
3: És száz folk, Vogatúrnoszki, stb. Na és a lényeg az, hogy és utána rámsozták a Dean Reednek a feleséget, azzal kellett táncolnom egy ilyen kétméteres szőkenővel. Nagyon csinik voltunk együtt.
4: Neki német nője volt, igen.
3: Igen, igen, igen, persze.
4: És végig, és valami volt köztetek?
3: Semmi a rosszabb, de hogy is. Nem.
4: Reedné nem?
3: Nem, Reedné nem.
4: És Miticsné ott volt?
3: Miticsnét nem láttam.
4: Hát ez, gyerekek, az a baj, hogy ti fiatalok vagytok, de mondjuk az 50 feletti generációnak ezek nagyon nagy nevek. Tehát az, hogy a Voga együtt sörözött Gojko Miticsel, és kiakasztotta a torkát, amiről mindjárt beszélünk még, az azért, gyerekek, most itt hajbókolok előtte.
5: Minden olyan, mintha most Arnold Schwarzeneggerrel söröznél együtt, nem?
4: Hát kávé, vagy nagyobb. Igen.
3: Na de az volt, és az a szörnyű, hogy ugye én őket azért néztem filmen is.
4: Hát ki tehát, nem? Persze.
3: Hát ez az, tehát hogy érted.
4: De figyelj, hogy akasztottad ki a tollát? Szóval a bajorok tudják. Láttam is a bajorokat így inni. Literes hát, krigli, és egyszerűen önti bele a fejébe, és az eltűnik is nem nyel.
3: Így van, pontosan. Tehát ez másrészt pedig...
4: De hogy kell csinálnom? Hogy tudom kiakasztani így a torkom, hogy nem kell, hát ezt nincs nyelési ingerem.
3: Nem tudom elmondani ezt. A lényeg az, hogy lecsúszik a torkodon annélkül, hogy nyelnél a dolog.
4: Nekem egyből a tüdőmbe menne, nem tudom elzárni. Tehát,
3: hogy menne már a tüdődbe, hát, ez egy másik csőt.
4: Hát ezt mondom, hogy én nem tudom elválasztani a csövet. Csak nyeléssel.
6: És, és közben nyitogatja itt a száját, csak szólom.
4: Igen, hogy
3: próbálgatja.
4: Igen. De mondd már, hogy kell ilyet ráköhögni, vagy és akkor kiakad? Hogy lehet kiakasztani a torkot? Valaki mondja már el. Ezzel akarok imponálni nőknek.
3: Figyelj, a kardnyelőknek ez könnyen, mert gyakorolj söprűnyéllel, vagy nem is tudom, van még más lehetőség.
4: Te hogy gyakoroltál? Te hogy jöttél rá, hogy neked lemegy?
3: Nem úgy, ahogy gondolod.
5: Gyakorolt a János.
6: Nem,
3: na, ugorjuk le erről a témáról.
4: Ne, most mondd már meg, hogy
3: nagyon rossz úton haladunk. Hagyd
5: be minket a trükkbe, János.
4: Hát most kinyitom, és ráöntenék egy korsósőt, aki kifröccsene az egész a fejemen.
5: Igen.
6: Hozzunk vizet.
3: Ehogy is. Hát...
4: Ne. Én próbáltam. Hát én ezt próbáltam, ezt tudom, hogy ez van. Ezt egyesek tudják, a bajorok nagyon tudják. Uh-huh. Csak nem tudom, hogy Voga honnan tudja, ezért kérdezem.
3: Sokat voltam bajorokkal, mint Gojko Mitic.
4: Meg a leghíresebb bajor Gojko Mitic.
3: Két bajor Mitic meg. Na, hát ennyit a legendákról. Ugyanis, hát már ez is milyen hamis, igaz? Tehát
4: most hazudtál? Általában... Bocsánat, bármiben most hazudtál?
3: Dehogy... Jajon. Nem, csak hogy a legendák, hogy kerülnek közel hozzánk, és attól már, hogy te egy legendát megismersz, és együtt vagy vele, attól már egy picit már, hogy is mondjam, a rajongásod már elszáll, mert érzed, hogy egy húsvér ember, és gyakorlatilag pont olyan, mint te, úgy nagyjából, csak hát nagyobb bázlia volt, kész, ennyi. Uh-huh. Jobban hasonlított a Kálmáj által megalkotott tisztét hősre, és ezért őt választották, nem engem. Kész, ennyi. Na, a lényeg
4: ez
3: az,
4: volt,
3: hogy...
4: Bocsánat, de ez volt Gojko Mitic mázlia?
3: Igen.
4: Hogy hát, egy ilyen picit ilyen részbőrűbb volt nálad, van. Picit kigyúrtabb volt nálad, és hát valljuk be, azért egy szép arcú macsó férfi.
3: Akkor még én is szép arcú voltam, nem volt, csak nem volt olyan sűrű fekete indián hajam, tehát érted?
4: Jó, de ő jugoszláv azért.
3: az is. Tudjuk, Fehérvár. Tudjuk, igen. Hát olyan nagyon nincs messze a kettő.
4: Fehérvár és Jugoszlávia? Hát ezt nem hiszem el, hogy
3: szomszédosak
4: ezt kell 2020. július 3-án meghallgatnom, hogy egyik voga nagy esélye lett volna. A keleti Vinettú.
3: És akkor most értem rajongalá, hülye gyerek.
4: Nem, és sose Golcomit is én rajongtam, teszem hozzá, hanem Pierre Brice-ért.
3: Ja, igen. Én te az eredetiért, igazért.
4: Igen. Na.
3: Szóval a helyzet az, hogy úgy futottam bele ebbe a témába, hogy mi azért gyerekkoromban ezeket a hősöket, akik először megjelentek a tévésorozatokban, azokat mi komolyan vettük. Tehát ugye akkor ugye nem voltak olyan játékok, amivel mi úgy Isten igazából tudtunk volna játszani, ezért fabrikáltunk magunknak, tehát nekünk marha jó jött a Robin Hood is, meg a Telvilmus is. Tehát ugye, amikor Robin Hood volt, hát hogy a fenébe, hát mi ott szaladgáltunk a téren.
4: De egyébként akkor könyv alapján, vagy film alapján?
3: Film, sorozat alapján.
4: Aha, sorozat alapján. Okay.
3: Aztán utána jöttek a könyvek, stb. Filmek. És mármint a nagy filmek. Robin Hood az sorozat volt először, ugye, fekete-fehér. És mi akkor ugye íjakat gyártottunk, és hát ugye szög benne, stb. És hát rendesen, akkor ilyen teljesen standard baleset volt, hogy a gyerekek egymás szemét kilőtték, meg iszonyú sérülések voltak.
4: Imádom, hogy mesél erre.
3: Napi cucc volt, semmi, érted? Túr, sígy, páf, ézé, mindenki Robin Hood, az hülyén nézett ki, egy a rengeteg Robin Hood szaladgált.
4: De ma látok például egy ilyen félszemű 65 évest, az valószínűleg Robin Hoodot játszott?
3: Ő valószínűleg Gessler lehetett, vagy mit tudom én, tehát nyilván nem a, hát ő nem a Robin Hood volt kész, hanem az, akinek kilőtték a szemét, nyilván az a másik oldalon volt nyilván. De a Telvilmosnál például ott minden lúzernek alma volt a fején, tehát ott vagy mit tudom, körte, tehát azt is gyakoroltuk természetesen. Ott még több szemkilövés volt, mert ráadásul akkor a Tel Vilmos, az a hogy is mondjam, technikailag fejlettet, az már számszerű volt, ugye, amit mi esernyőnek a fenében fém szálaiból csináltunk, tehát azokat kötöttük össze egy csomót, és az volt megfeszítve, és az volt rajta ugye az agyán a számszerének, és akkor úgy azzal iszonyú miket lehetett aratni, te nem tudd meg. Na, a lényeg az, hogy ez egy bevált standard dolog volt, és hát ezek az mi saját hőseink voltak. Aztán ugye az történt, hogy bejött a modernkori történelem, és ezekről a nagy hősökről lerántották a leplet, vagyis hát kiderült Robin Hoodról, hogy ő nem is élt együtt Oroszlán Szívű Richárddal egykorban, nem is volt nemes, lopott, mint az őrül, de nem adta oda a szegényeknek.
4: Ne.
3: És a Sherwoodi erdőt messziről sem ismerte, tehát az nem Sherwood, az Hollywood volt, nem Sherwood, tehát iszonyatos ferdítések voltak ebben a Robin Hoodos történetben. Egy középszerű kis piti tolvaj volt az igazság ez. Aztán később valami...
4: De legalább létező személy, tehát...
3: Létezett, igen, ja, hát nem egy Vinetú, igen.
4: És ez a zöld, barna balettruha, az volt rajta?
3: Semmi, de hogy is. Ezt is utalált. Hogy tudod, a kártyán jelent meg először. Egyébként az imidzsét, azt a 8. Hendrik volt nagy Robin Hood rajongó, az egyszerűen az csinált belőle egy ilyen hogy is mondjam, nemzeti hőst, ugye politikai okokból. Általában a politika, a művészetek, és mindig ilyen utólagos, hogy is mondjam, retusálás következtében váltak meg, a propaganda következtében, ezek valamiféle nemzeti hőssé.
4: De nálunk is, Laci Betyár is ilyen, nem? Tehát, hogy
3: például, így van, ja, meg különböző Rúzsa Sándor, meg stb. Ezek ilyen alávaló izék, rablók voltak. Persze, hogy gazdagokat raboltak, hát kit raboljanak el?
4: Szegényeket kiraboljanak, az nagyon hülye tolvaj, ez igaz.
3: Hát igen. Tudod, oda sejtél.
4: Igen, a történelem, vagy én nem tudom, minek a hatására tényleg ezek romantizálódnak.
3: Így van, pontosan. Tel Vilmos még rosszabb hős, tehát abban semmi nem volt igaz. Tehát az teljesen...
4: Az a Schillernek az alkotása, nem?
3: Kamu, azt úgy szedték össze, tehát különböző ilyen mondák.
4: De Schiller, jó, de Schiller, hát kreálmánya, olyan, mint Karl May kreálmánya Winnetou, nem?
3: Így van, így van. De volt egy ilyen svájci ember volt, de semmi köze nem volt semmihez.
4: Milyen nyelven beszélt amúgy? Hát csak tudod, a svájciak három nyelvűek, ezért kérdezem, a telvimos, igen.
3: Gőzöm sincs, hát mondom, hogy nem nagyon beszélgettem vele, én csak a, hogy is mondjam, a sorozatot néztem.
4: Ja, jó, oké. És szinkronizáltak Ránisz Lajos.
3: Igen, aztán a legnagyobb csalódás az nálam Artúr király volt, tehát ő aztán...
4: Én nem is ismerem, miben volt jó?
3: Hát ő, hát mi a hűskönyv, a Kerekasztal, Merlin, akkor mit tudom, Lancelot, a haverjai, ugye, akkor a, mit tudom én, tudod, a kard, amit kihúzott a sziklából, mert csak ő tudta kihúzni, mert az Excalibur az ugye neki teremtődött, stb., de hát sajnos ebből sem igaz semmi. Aztán ugye, ha megyünk a történelmekről, ugye Newtonról is kiderültek dolgok.
4: Ez
3: ugye,
4: nem volt példakép, hagyja már Newtonnal komolyan.
3: Hát azért, figyelj, azért, ha megnézed, a történelmi hősökből ki lehet szeretni. Tehát ott lehetnek kételjeid, miután megismered. De például egy tudósnál nem tudod megkérdőjelezni a tudományos felfedezését, érted? Uh-huh. Tehát nincs olyan, hogy mint egy énekesnél, hogy visszaveszem tőle a Kossuth díjat, vagy mit tudom én, azt nem is, de valamilyen díjat visszaveszek tőle, mert kiderül róla ez meg az, de egy tudóstól nem nagyon tudsz visszavenni, hogy is mondjam, elismeréseket, meg Nobel-díjat, meg az ki van találva, érted? Uh-huh. Tehát ott nincs appelláta. Művészetben ott lehet appelláta. De ugye például itt van Newtonról, ugye, hogy a ráesett a fejére az almaszt, a rossz sebe, tehát nehogy már így találja ki a szabad esést, meg egyet a gravitációt, tehát akkor én is kitalálhattam volna, mondjuk, mert nekem is esett már alma a fejemre. Akkor ott volt ugye Galileo, azt mondja, és mégis mozog a Föld, mondta, amikor ugye elengedték a mágiáról, és tudod, ez a fut el és vissza, akkor is mozog a Föld. Ez
4: igen.
3: Ilyet se volt. Ez egy hülyeség. Mert akkor elkapták volna, azt visszavonszolták volna.
4: Jó a téma, csak most már rájöttem, hogy itt nem a példaképekről van szó. Tehát nagyon vár ugye Risztovévő, hogy Egeszegi Krisztináról tudjuk.
3: Jó, rátérek arra is csak.
4: És egy Gyuri meg a Batmanről. Te meg itt jössz Newtonnal, igen, meg Galileóval.
6: Tényleg nem is értjük, hogy mi van.
3: Jaj, már megint azért próbálok rávezetni benneteket, hogy mik a változások, és akkor most nézzük azt, hogy ti ezek alapján, hogy ilyen változásokban ki tudtok-e szeretni valakiről. Például mondok még egyet, hogy a Tom Selleckről, ugye, amikor kiderült valami róla, akkor ugye a csajok, akik szerelmesek voltak belé, azok megröccentek teljesen, és akkor azt mondták, hogy hoppá, itt ez nekem semmi esélyem. De például nektek, ha idoljaitok voltak, vagy valamiféle példaképed, Évi neked tudna olyan lenni, mit tudom, Egerszegi Krisztináról, hogy egy olyan történet, ami miatt ki tudnál szeretni belőle?
6: Nem.
4: Érdekes kérdés. Egyébként bármi.
6: Nem.
4: Tehát, hogy
6: nem.
4: Valami...
5: Olyan, nem tudna nem olyan
6: tudnék.
5: Lenni.
6: Nem tudnék. Nem tudnék, mert ez egyébként egy jó gondolat, de képzeljétek el, hogy én gyerekkoromban beszéltem, és hát, hogy példakép volt, nagyon sokáig nem beszéltem vele, meg soha nem mentem oda hozzá, és nemrégiben pár évvel ezelőtt, mikor már felnőtt voltam, mentem oda, és köszöntem meg neki azt, hogy ő van, és miatta lettem az, aki vagyok, és utána egy nagyon jót beszélgettünk, és nem azt mondom, hogy barátok vagyunk, de példaértékű az a gondolat, amit egyébként a civil életben is visz magával, és jó, azért sem akartam megismerni, várjál. Mert amiről te jössz, az, hogy nem
3: szeretek várni. Ezt már rendesen túlbeszélted, akarok tovább menni, hogy konstruktívabb legyen. Csak hogy ne dicsérgessél fölöslegesen embereket. Tehát a következő. Nem, hát már megtetted, amit kellett. Jó. Mi van akkor, ha én azt mondom neked, hogy van egy sport teljesítmény, mondjuk egy világbajnok, vagy akármit, amit elért az illető, és azt azóta, hogy jönnek elő az új sztárok, vidáman lesöprik az asztalról, és ma már, hogy következik az a korszak, most hülyeséget mondok, de körülbelül képzeld el ezt, hogy ez a tendencia, hogy egy átlag ember is megúszza majd azokat az időket, amiket annak idején a Krisztina megúszott. Tehát ma is már többen megdöntötték a rekordjait, tehát ez nem...
6: Nem, ez nem a show műsorban való téma el, szerintem, ha tőlem kérdezitek. Nem,
4: de érdekes kérdés, amit a Boga, mert nyilvánvalóan az a teljesítmény, amit akkor egy olyan sportoló teljesített, ami a saját korában az emberi teljesítő képességnek a csúcsa volt,
6: igen,
4: akkor az akkor is elismerése méltó 100 év múlva is, holott egyébként az ember az evolúciónak, vagy nem tudom minek köszönhetően, ezt a teljesítő képességét tudta növelni. De szerintem ez nem csorbítja, Vokci.
6: Nem, hát.
3: Jó, akkor én mondok erre más példát, hogy nálam ez hogy mutatkozik. Tehát akkor, amikor én rajongtam a Rolling Stones-ért, vagy a Beatles-ért, vagy mit tudom én, akkor még nekem elérhetetlennek volt az, hogy ezeket le tudjam játszani. Aztán később, amikor felnőtt lettem, rájöttem, hogy ezek egy baromi egyszerű dolgok.
4: És hát azóta okátsz is minden dalra, ami ízél, minden. Hát ez C-dur, C-moll, C-fos.
3: Hát igen, itt tartunk, igen.
4: Attól még jó a dal.
3: Attól még jó a dal, persze, csak a kérdésem a következő. Mennyi volt ebben az előadó, mennyi volt benne az, és mennyi volt az, amit én kialakítottam, és fétisizáltam magamban, és az tulajdonképpen az devalválódott, hogy az Isten szerelmére maradt belőle legenda, nem is legenda maradt belőle, hanem emóciók maradtak benne, életérzések, amelyeket visszahoz, amikor hallgatom ezeket, de ugyanez előfordulhat olyannal is, amit piszkosul gyűlöltem, én gyerekkoromban utáltam a magyar nótát, mint a szart, ugyanis minden délben az recsegett a burok nélküli rádión, a szabad melegítő rádiócsöveken bámulva, és ott ettük a mit tudom én, a lecsót, és állandóan az iszonyat, de jó ebésző lenne, és ez borzalmas volt. Ám de! Mikor aztán felnőtt lettem, és idősebb, és meghallom a magyar nótát, akkor nem az jut eszembe, hogy mennyire rüheltem én azt, hanem a boldog gyermekkorom jön elő, nem mintha szeretném most a magyar nótát, de az érzés, amikor megszól, az pozitív.
4: Érted, én abszolút értem, én is nyilván egy 10 évvel odébb vagyok, de én gyűlöltem a hagymaszagú lépcsőházban hallani, hogy kiszűrődik. Oh,
5: pedig ez már nekem romantikus.
4: Na azért mondom, hogy én ezt gyűlöltem.
6: Igen?
4: És ha ma meghallom ezt, akkor ugyanez a szomorú lépcsőház, hagymaszag jut eszembe, és nem jó emlék. Nekem ez nem jó.
6: Annyira se tudsz berúgni, hogy jó legyen?
4: Nem tudok berúgni.
6: Ja, nem tudsz annyira berúgni.
4: Nem tudok már berúgni.
5: Ez nem jó emlék.
4: Nem tudok már úgy berúgni, mint gyerekkoromban.
5: Azok a szép napok.
3: A boldog gyermek, milyen kevés elég volt, és milyen rossz minőségű, sokkal olcsóbb volt lehajasodni.
6: Én meg nektek kérdésed.
3: És gyorsabb.
4: Na jó van, Vokcika, hát köszönjük, jó volt így picit beletekinteni. Gyuri a Batmanjét nem tudta kibeszélni magából, de hát majd...
3: Hát az meg ráadásul, Batman az meg ráadásul a legrosszabb, az meg rajzfilmfigura, tehát tulajdonképpen képújságokban vizét lehetett találni legelőször.
5: Jó,
3: tehát,
5: neked 30 másodperc is elég volt, hogy meggyalázd a példaképen, mindegy.
6: Gyurinak nincs példaképe, mert Batman nem járt mihez fesztiválra.
3: De Gyurni járt, gondolom.
4: Gyurni, Batman, Gyurni járt.
5: Hát az látszik rajta.
4: Az. Na jó van. Valaki kérdezi, hogy elmondjam, hogy nem találkoztam Karel Gotttal Prágában? Emlékszel, Vokci, volt a Bumerangban régen egy ilyen, hogy írd le,

0: Nem csak arról szólt, hogy milyen jó vagy. Így van.
1: Én nem csak arról szólt, hogy milyen jó vagyok, így van, meg arról, hogy én most éppen hol kanyarodtam balra az M87-esen.
0: Ja, igen. Tehát, és hogy... mi volt 1965-ben a tejbolt előtt? Ja, ja, bizony.
1: Na jó, a Voxika, köszönjük szépen, csőkutya, jó hétvégét.
0: Okay, csőkutya, nektek is, sziasztok.
1: Hello, hello.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 grammos áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
5: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Annyi út áll előttünk. Van, a már rég ott kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
7: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
8: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
10: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél!
14: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
15: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
16: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesto Cashew Dió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: A reklám után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Na, gyerekek, állat téma továbbra is, és nyilván felmerül mindenkiben az, aki, főleg aki nem állattulajdonos, hogy mit csinálnak azok, akiknek ez egész évük a kutyájuk körül forog. Kettőt is találunk itt ebben a szobában, egyik Anett, másik Évi, és akkor jön a nyaralás ideje, ó, hát akkor jön a fejtörés. Na most tudom, hogy vannak megoldások, kutyapanzió, meg mit tudom én, de amikor valahogy az ember mégis csak úgy tervezi, hogy a kutyáját viszi nyaralni, akkor vagy nagyon gazdag, és a Balatonon van nyaralója, és akkor oda leviszi.
2: Az megoldódott, aha.
1: Vagy mégiscsak a kutyáját beadja valahova, vagy rokonhoz, vagy panzióba, vagy valami. És aztán itt van Évi, aki a kutyát választotta a Homo sapiens helyett maga mellé, mint társ.
3: Mondhatnád így is, de azért ez nem teljesen így van.
1: És? És nem, szóval a lényeg az, hogy nekünk ugye nagyon-nagyon furcsa, nekünk nem kutyásoknak, és olvasunk egy összeállítást arról, hogy ugye állatorvosok, kutyaképzők, mindenki elmondja, hogy milyen veszélyei lehetnek egy ilyen nagy nyaralásnak a kutyával, hogyha elindulsz vele. És hogy hogyan tudunk körültekintőek lenni. Itt lehet biztosítás, itt lehet benyel valami fertőzés, meg nem tudom micsoda. Szóval a lényeg az, hogy ugye Évi, te vagy az, aki a marcipán élsz párkapcsolatban jelenleg.
3: Igen, igen, igen.
1: Ő hímkutya?
3: Nem, ő kislány.
1: Mindegy, hát de ez hát... ma már teljesen oké. Okay.
3: De ivartalanítva van, tehát igazából most nem.
2: Tehát elbántál vele csúnyára,
3: hogy csak is, tudtál. Így is, aha. Igen. Mindentől megfosztottam.
1: De tudjuk, hogy kettesben nyaraltok ti nagyon-nagyon sokat, és már idén is lesz egyébként kutya nyaralás?
3: Igen.
1: Kutyanyaralás. Oké. Okay. Na, az egészet most próbáljuk itt átbeszélni. Itt a legfontosabb kérdés, hogy egy kutyával történő nyaralás az egyáltalán a gazdinak nyaralása még? Anett?
4: Nyaralás, persze.
1: Te nyaraltál már kutyával, vagy csak elvitted Prágába?
4: Hát nyilván nyaraltam már vele, de azt kell mondanom, hogy nekem azért nem volt annyira pihenés.
1: No, hát ezt akarom tudni.
4: Igen, igen.
1: Hova vitted akkor szerencsétlen kutyát és magadat?
4: A Balatonon voltunk lent egy hetet. Akkor, uh-huh. De még akkor csak a málna volt. Uh-huh. És ugye állandóan aggódtam amiatt, hogyha bent hagyom a szállodában, akkor fog-e sírni, zavar-e bárkit, ha magammal viszem, akkor mit szed össze az úton, útfélen, vagy
1: itt.
2: Hát ezek jogosak, mert egyébként
1: teljesen.
2: Belegondolsz, mi nem kutyások, azt látjuk, hogy a kutyásoknak arról szól az élete egész évben, hogy felügyelnek a kutyájukra, vigyáznak, és általában ilyen 20 másodpercenként rászólnak, hogy mit ne csináljon.
1: Pontosan.
2: És ez egy nyaraláson, hát ez nagyjából ugyanúgy zajlik nyilván.
1: Csak idegen helyen, idegen terepen, és az azt jelenti, hogy te nem tudsz pihenni, nem tudod elengedni magad, hanem állandóan ugyanezt a 20 másodpercenként kutyafelügyeletet kell abszolválnod.
4: Igen, de nekem akkor még ugye nem volt lehetőségem arra, hogy mondjuk lepasszoljam a tesóméknak, vagy bárkinek a családban, és azt se szerettem volna, hogy vadidegenek közé beadom. Tehát, hogy akár egy kutyapanzió, vagy akár a szomszéd, vagy bárki. És ezért döntöttem úgy, hogy akkor éljük meg együtt, próbáljuk meg, hogy milyen...
1: Éljük meg együtt a Balatont, kutya.
4: Igen.
2: És a hátára csaptál így.
4: Igen.
1: És akkor te is kiültél Szántódon a partra, éjjel, és nézted az apátságot szemben, a tianyi apátságot a kutyával, és nézd, kutya, apátság?
4: Igen, hát mit tudom én, 4 óránként, vagy 5 óránként sétáltam.
1: Mondtál a kutyának ilyen hülye dolgokat, hogy nézd ott egy lángosos? Meg. Tehát, hogy amit úgyse ér, csak hogy mondod.
3: Igen, mondjuk,
2: amúgy is mondják,
3: holdba.
2: Ha nem a Balatonon vannak,
4: igen,
2: persze.
4: Igen, mindig mondom neki.
2: Nézd, parkolóra, nézd.
3: Nem azt mondod, hanem na gyere, marcipán el kell mennünk a parkolórába, pénzt kell bedobni, és akkor mondom neki, hogy mi történik. Úgy se érti, de valakinek el kell mondanom, ha már van velem valaki.
4: És ott ül a kocsiban mellettünk, akkor igen, nézd, itt most leparkolunk. Ó, hát
1: és miért én nem csinálsz olyat, hogy figyelj, most ki kell mennünk erre a főútra, te nézel balra, én jobbra, jó? És akkor látod, hogy a kutya érti-e vagy sem.
4: Majd kipróbálom. De
3: nem,
4: igen,
3: tud rá
4: válaszolni. De nyilván nem.
3: De azt se tudja, hogy merre nézzen.
2: Beugrom a spárba, te parkold le a kocsit.
3: Nem, de például el kell mondani ezt, hogy akkor most megállok, bemegyek a boltba, mindjárt jövök. De ezt csak azért mondod el, mert ez egy ilyen reflexzelő, tehát nem vagyok bolond, tudom, hogy nem érti. Csak Csak jól esik elmondani, hogy mi történik. Mert
1: jól, jól esik azt hinni, hogy te valakivel vagy.
3: Igen,
1: holos
3: igen.
1: Senkivel nem vagy.
3: De,
4: de hát egy kutyánkkal, igen. Akit
1: kínzol. Akit kínzol azzal, hogy elviszed egy család, képzeljétek el, egy 5 éves labradorját, ez csak egy példa erre a sztorira. Elvitte az Adriára, ugye, innen Magyarországról indulsz, pár óra alatt ott vagy, ment a klíma az autó, aztán kiugrott a kutya a kocsiból, ott meleg volt, akkor megnyalta a sós vizet, a lényeg az, hogy ettől állítólag sokkot kapott a kutya. Tehát már ettől, hogy klíma, meleg, só, svíz és sok.
2: Aha.
1: És akkor el kellett vinni a horvát állatorvoshoz, Mr. Markovicshoz, és ő 250 euróért kigyógyította a kutyát.
3: Igen. Ez teljesen normális.
4: Ez benne van.
1: Ez benne van.
2: Hát ez elmegy, elmennek napok, nézegeted a kutyát, simogatod, piszkálgatod, mi van vele, hova vigyük,
4: de
2: hol,
4: tudja,
2: mit adjunk
4: de,
2: neki.
4: De felelősséget válasz a kutyádért, amikor igen. Elhozod a tenyésztőtől, vagy a menhelyről, vagy
2: bármilyen. De most azt hiszitek, hogy csak rólunk van szó, nem, ez a kutyának egy kínzás.
4: Tehát de ez nem, a kutyának mert velünk van.
1: Hát igen, van. Veletek van, egy horvát állatorvosnak a ilyen savmentes acél, vagy micsodának a tepsiében, és kilóg így a nyelve, és egy infúzió csöpök bele.
2: Boldog nyaralást.
1: Nyilván 250 euróért.
4: Nyilván nem így indul el az ember, de meg kell oldani, hogyha...
3: Ha van ilyen. Igen. Mert ha elmegyünk mondjuk egy olyan utakra, mint Egyiptom, vagy olyan helyen, ahol...
1: Kutyával? Na.
3: Nem, kutyával, emberekkel. Emberekkel, nem ugyanez a történet? Egy csomó ember kórházba kerül, mert nem olvassa el, hogy mit kell csinálnia. Vagy nem bírja a szervezet egy gyomra. Tehát ez azért egy alapdolog.
1: Alapdolog, jó. Akkor nézzük meg, hogy mire kell odafigyelni. Alapdolog, igazad van egyébként, emberek is nagyon gyorsan megbetegszenek külföldön, stb. De ugye a kutyánál meg azt hisszük, hogy a kutya az mindent bír, mert a kutya az állandóan jön, megy, pisír, pakít,
2: nem
1: eszik,
2: akarja ezt
1: nem
2: az
1: bonyolult
2: utazást.
1: A kutya, tessék.
2: Igen, nem akarja ezt az utazást a kutya alapvetően.
3: Gyuri, nem igaz, tehát innen indul a történet.
2: Nem, én tapasztalatlan vagyok, akarja, látod az arcán, igen, hogy jó
4: nem
2: neki?
4: Az, nem azt mondja. Akar lenni.
3: Elkezdem pakolni a bőröndöket, akkor elkezd azon gondolkodni, hogy mi történik, és látod rajta, hogy úgy nem érti. Majd amikor beteszed a kocsiba, és megérkezel oda, ahova ér, tehát megérzi azt az illatot, hogy itt tavaly is voltunk, te a legboldogabb. Tehát mutatja az, hogy ő boldog, hogy megérkezett valami dologra.
1: Na jó, nézzük akkor, mire kell ügyelni. Először is úti cél kiválasztása. Te Balatonig merészkedtél egyszer Prágáig, de valljuk be, te nem nyalasz a kutyáddal, te lepasszolod, mert téged zavar, érted, mert izé.
4: Mert nem zavar, csak nem tudom olyan hosszú útra, repülőútra magam.
1: De neked pasid is van, hát izé.
4: De őt se zavarná.
1: De egy szállodaszobában nem viheted, hogy a pasid, érted, ott a Paris Saint-Germain bajnoki ligája győzelem után megkívánt téged, és aztán még ott van a kutya is a Hotel Moulin Rouge-ban.
4: Tehát mi kutyákkal, tehát hogy velünk ott élnek, tehát...
1: Ja, ugye, ezt látták már.
4: Nyilván, ez nem újdonság már.
1: Akkor jó. Akkor jó.
4: Igen?
1: Jó, mindegy. Évi, te másképp vagy. Te hogy választasz úti célt?
3: Én úgy választok úti célt, hogy egyik fontos, hogy ha már strandra megyek, akkor legyen kutyastrand a környéken.
1: Mert van ilyen külföldön kutyastrand?
3: Képzétek el, hogy van ilyen, hogy kutyastrand, és arra az a lényege, hogy viheted magaddal a kutyust, ugyanúgy készülnek neki tálakkal, meg egy kultúrát.
1: De egy rendes olasz strandra nem viheted el, ahol ott van Márko és Giuseppe, és a szép olasz testüket a sziklán naposztatják. És meghívnának egy hugo spritzre, és te nem mehetsz oda a kutyáddal?
3: Nem, ez a nagyon hosszú strandon ki van jelölve mondjuk egy ilyen 30-40 méteres harcakasz, és az mondjuk a kutyás strand.
1: Amit én helyesnek tartok, tehát én nem szeretném, hogy a kutya összeszarja az én strandomat.
2: Ebből a szempontból helyes, de emberként nézve azért kiszorítod magad egy csomó mindenből. Kiszorítod persze. Magad a fő attrakciók.
1: Hát a jó pasik ott vannak, ahol a hugo spritzet árulják.
4: De megyünk ebédelni. Utána átsétáltunk. Igen,
1: na jó, ez is fontos. Hogy például találtok-e olyan szállást, olyan éttermet külföldön, ahol minden további nélkül beengedik a kutyát?
3: Igen, mert például az olaszoknál a kutya ez egy teljesen természetes dolog. Tehát ott ez a kirekesztési faktor nincsen. Tehát a nyaralós...
1: Bárhova lehet vinni.
3: Bárhova lehet vinni, és ráadásul ugye általában azért kívül ülsz le, tehát nem egy étterembe ülsz be, hanem a teraszra, mert azért mész nyáron, tehát senki nem szól érte. De mindenhova viheted. Még képzeljétek el, a boltokba is beviheted. Tehát olyan, mint a spárt, ezt akkor bármelyikbe beviheted. Vagyis hát, hogy amelyik engedi, de nagyon sok engedi. Sokkal több, mint.
1: Tehát így kell úti célt választani, bocsánat.
4: Pontosan.
3: Így van.
1: Oké, tehát Balatonra nem visszük, mert sehova nem engedik a kutyát.
4: De a Balatonon is vannak kijelölt kutyastrandok, és oda is lehet menni, és ez egy elzárt.
1: És neked milyen napozni így egy labrador kulla mellett?
4: Nem, hát Gábor, pont azt akarom mondani, hogy hidd el, ezeken a kutyastrandokon, akik oda viszik a kutyájukat, tehát nem hagyják ott az ürüléket, tehát mindenki.
1: Akkor honnan tudom én azt, hogy kiszárad egy kutyak, aki akkor fehér?
3: Azért, mert az ötödik kerületben szoktál sétálni.
4: Igen.
1: Biztos.
3: Tehát azért itt Budapesten nem haragudj, teli
4: mert
3: van.
4: Azért vannak nyilván igénytelen kutyagazdik, de aki elhozza a kutyáját egy kutyastrandra, az vállalja azt, ami ott le van írva, hogy...
1: Jó lenne, ha te nem beszélnél annyit, hiszen te nem is nyarasz kutyával. Viszont az Évi, igen...
4: Jól van.
3: De jókat mond, tehát ez a lényeg, hogy ő jókat mond.
1: Akkor jó. Jó, rakjátok össze, amit tudtok. Tehát... Köttök-e biztosítást a kutyára, vagy 250 euró dr. Márkovicsnak?
3: Én nem kötök biztosítást, mert én nem is nagyon hallottam erről, de hát nekem ugye a kutyám állatorvos a dr. Vladár Sándor, ugye olimpiai bajnok, a Magyar Úszó Szövetség elnöke. Nem is 24
1: és egy telefon is már ugrik Reggianovába.
3: Igen, tehát 24 órás szolgálatban van, és hívom, hogy mi történik. És képzétek el, hogy felveszi a telefont, és akkor elmondja, hogy ez van, az van, és bármi kérdésem van, azonnal segít, mert szólok neki, mikor megyünk nyaralni.
1: Oké, volt-e már olyan, hogy megérkeztél, akkor Olaszország neked az úti cél, megérkeztél, és a kutya bekapott valami fertőzést. Tudod-e mitől, mit csináltál?
3: Na, a lényeg az, hogy igen, rendszeres, hogy az, amikor odaérkezünk, ez megtörténik. Ugye a kutyánál nagyon fontos, a székletéből állapítod meg, hogy van valami baja.
1: Tehát várni kell rá?
3: Hát nem kell várni, mert gyorsan jön.
1: Jön a széklet, tehát megérkeztek is... Értelek. Igen.
3: És azt kell figyelned, mert képzétek, az a fertőzés jelet. Tehát lehet, hogy benyalt valamit az útról, vagy például ez a tengervíz, amit ugye mondtak itt a labradornál, ugyanez az esete, és az a kutyának...
1: A sós víz,
3: de bármi lehet.
2: Tehát, hogy megérkezel, és az első ilyen büfévacsora előtt még nekiállsz egy ilyen elemzésnek.
3: Hát nem elemzed, csak látod, hogy valami nem oké. És hogyha ez egy-két napon belül nem változik, akkor nyilván el kell menni orvoshoz. De felméred azt, hogy a kutya közérzete nem rossz, iszik rendesen, eszik rendesen, és akkor nagyjából semmi baj, csak benyált valamit.
1: Oké, de óránként hívod Vladárt.
3: Egyszer hívom, elmondom, mi van, és elmondja, mit csinálják, ennyi.
1: Oké, pakolsz-e bármit a kutyának a nyaralásra, egyrészt egészségit, vagy valami extra cuccot?
3: Mindent pakolunk, képzeld el, hogy ez olyan szintű, mint egy kisgyereknél. Tehát viszed a saját takaróját, hogy a biztonságérzete meglegyen, tudod, az illata, az ágya, vagy ilyenek. Viszel neki pár játékot, én viszek neki mentőmellényt, pórázt.
1: De és milyen színű a mentőmellény?
3: Hát rikító.
1: Oké, narancssárga.
3: Na, nem, citromsárga, és azért, hogy mindenhol lássam.
1: Egyébként... Már kocsival rárakod már itt azért Budaörsön.
3: Igen. Túrós patakon ráteszem, és megmondom neki, hogy 12 óra múlva fogod használni. Tehát, és egészségügyi csomagot is, tehát fájdalomcsillapító, kötöző, meg csipesz, hogyha bármi belemegy a lábát. Tehát ugyanúgy, mint egy gyereknél, felkészülsz mindenre.
1: Wow!
3: És a kaja, az mindig ugyanazt viszed, amit itthon eszik, semmi változatosság, és ami nagyon fontos, hogy én mindig, amikor megérkezünk, onnantól kezdve ő ásványvizet iszik. És azért, mert a csapvíz nem tudom honnan van, és nem akarom tönkretenni a nyaralásomat.
1: Wow, te aztán nagyon odafigyelsz mindenre.
2: Igen.
1: Igen, nem is gondolnám.
4: Nagyon ügyes.
3: Hogy mondjak, az utazásra.
1: Na, utazás.
3: Hogy én úgy neveltem a marcipánt, hogy mindig kutyadobozban van a kocsiban. Tehát nem ez a, jaj, de cuki, az ölembe is vezetek. Ez egy marhaság, és szerintem el is ítélem. Ő, vettem egy kutyadoboz, az a hátsó ülésen van, le van kötözve, olyat behelyezem. A kutya tudja gyerekkora óta, hogy itt történik valami, megyünk valahova.
1: 12 órát ott nézi a rácsot?
3: Nem, alszik. Képzeld el, hogy alszik. És neki az a biztonsága.
2: Mit adsz neki?
1: A zószvatos altató lövedék.
2: Marcsaló, gyere egy pillanatra, ping!
1: Hát miért tudjuk, hogy hát lehet, hogy Vladár úr adott a Évinek egy ilyet, hogy na jó, ebből tesz most tudod, hogy izéd
3: átesik. Van olyanunk.
2: Nyaralás első 3 napjára rendben leszel.
1: Így van, 1 tabletta Genováig, 1,5 tabletta Párizsig.
3: Simán eljönne velem.
1: Vladár.
3: Nem. Vladános sehova nem jönne. Ha azt mondanák, kutyát viszünk, nem jövök.
5: Na, oké, mi van az egészségügy pakjában? Tehát fájdalomcsillapító...
3: Kötöző, lázmérő, csipesz...
4: fertőtlenítő.
3: Gyógyszerek, ugye... mi ez, tehát a bolha ellen, a féregtelenítő, tehát nagyon sok mindent elviszek, nincs rá szükség, de ha véletlen azt mondja a Vladár, hogy na tessék, akkor ez van nálad, akkor adni kell neki.
5: Jaja, értem, tehát, hogy bármilyen szer.
3: Tehát magamtól nem adom be, nagyon fontos. Okay. Én
5: milyen a kutyával az élet? Tehát te egy magányos nő vagy, aki mutatja a testét az olasz parton.
3: Hát ezt azért nem kell mutogatni.
5: Hát mindegy, hát ez van. Tehát most ez van.
3: Jó. Ez a 12 sneakers megtette hatát.
5: És egy pórázó nyilván viszed a mentőmelényes, citromsárga mentőmelényes minikutyádat, és milyen az élet így Olaszországban?
3: Nagyon jó.
5: Van beszólások? Donna, ciao Maria.
3: Nem, nagyon félreértitek. Nem, tehát én nem proli vagyok, meg itt izé kiabálnak. Meg
5: nem, hogy te kiabálsz, utánad.
3: Nem, utánam se kiabálnak.
2: Jó, ugye te kiabálsz, hogy ciao Maria.
5: Milyen proliság ez? Sophia Loren után is kiabáltak.
3: Hát de a Sophia Loren. Hát láttam már engem. Utánam semmi.
5: Na de hát Sophia Loren a Kolosseumnál volt. Ne, te meg így építkezés mellett elmész is.
3: És fütyögnek, de csak ott látnak.
5: Most komolyan, milyen hatást váltasz ki? Van-e a kutyával extra társaság? Ezt akarom kérdezni.
3: Van, minden reggel sétálunk, ugyanazon az útvonalon, és képzeljétek el, hogy a helyi lakosokkal találkozunk korán reggel. Ugye miért megyünk korán reggel? Mert itt is a kutyára odafigyelünk, a betonon a tappancsa felforhat, vagy megéghet.
5: Van cipője is?
3: Nincs, nem, az már ciki. Azt mondta, hogy azt nem szeretné. És képzeljétek el, hogy ott a helyiekkel találkozunk, és Marcipán mindenkinek örül, oda megy mindenkinek köszönni, és már a harmadik, negyedik nap már várnak minket, és messziről kiabálnak, hogy Marcipán. És tehát, hogy ilyen élettel telivé tesszük a reggeleinket. És imádom. És ő is boldog, én is. És egy picit ugyan olaszosokká válunk reggelente.
5: Jó, szépen hangzik.
4: Szerintem is, én is imádom, hogy kutyáim vannak. Tök jó, tehát, hogy nem érzem azt, hogy bármiben hiányt szenvednék, akárhova megyek velük, vagy sőt, ha elmegyünk hosszú, akár egy-két hétre, akkor nekem hiányoznak.
5: Miért nem köttök? Te mondhatod, hogy nem is tudsz róla, hogy van ilyen, hogy kutyabiztosítás, ilyen beteg kutyabiztosítás. Ezek a labradorosok, ezek rácsesztek, mert 24 órán belül be kellett volna jelenteni a kárt, és nem jelentették be, és ezért azt mondták, hogy nem fizetünk semmit. Ez pehj, ez 250 euró volt.
2: De amúgy fizettek volna.
5: Amúgy fizetett volna, igen.
4: De én kötöttem volna, csak amikor én erről tudomást szereztem, akkor a málna már elmúlt 5 éves, és van valami idő, tehát, hogy nem tudom, hány éves koráig kötnek a kutyáknak, de az Évi ezt talán jobban tudja, hogy...
5: Senki nem tud erről semmit.
3: De most utána néztem ma egyébként az egyik ilyen kisállatbiztosítás azt írta, hogy állatnak 11 hetes kort be kell töltenie, és a harmadik életévét még nem szabad meghaladnia. Tehát
5: csak akkor kötnek biztosítást állatra?
3: Például
5: hát csomó 3 év idősebb kutya van.
2: Igen, de a gyerek az még.
4: De az 3 éves korban megkötöd, és utána nyilván évente újra kötöd, de nekem már az 5 éves málnának nem kötöttek szerződést, én emlékszem
5: rá. Nem kötöd, hát azt mondja Évi, hogy én a 3...
3: Betöltött a 14 hetes kort, de még nem töltött be a harmadik életévét.
4: Igen.
3: Marcipán 4 éves.
2: Tehát nagyon fiatal kutyákra kötnek, csak ez azt jelenti.
3: Kutya és macska.
2: Aha.
3: De figyelj, én úgy vagyok vele, és ez megint egy olyan gondolat. Ha vállaltál egy kutyát, vagy vállalsz egy gyereket, akkor ne számolgass, hogy mennyibe fog kerülni, mert azért vállaltad sajnos, és ugyanúgy, ha egy gyereknél valami bajod van, akkor nem mész a kórházba, és mondod, hogy na, legyen már akciós a gyógyszer. Tehát én tisztában vagyok vele, hogy lesznek vele költségek.
5: Nem érzed azt, hogy korlátoz téged abban, például az úti célkiválasztásban? Tehát, hogy te nem ülhetsz fel egy repülőre, és mész el, nem tudom, Capri szigetére, vagy nem tudom, Denverbe.
3: De felülhetek.
5: És soha nem fogod látni Denvert.
3: Nem is akarom látni Denvert, de értem, amit mondasz.
5: Köszönöm.
3: Tényleg nem érdekel, de ha igen, anyukám nagyon szívesen vigyáz rá. De én nem szeretném, mert én úgy szeretném, hogy sétáljak, mozogjak, általa egy csomó dolgot megnézek, általa sokkal nyitottabbá válik a világ, mert én most egyedül vagy barátokkal megyek, akkor kötött, mit csinálunk reggel, elmegyünk kajálni, utána elmegyünk ebédelni, és semmit nem nézünk
2: ennyi
3: meg.
2: Barátokkal ennyit lehet csinálni.
5: És a kutyával bezzeg?
3: A kutyával bezzeg, sétálok, mert neki menni kell, és olyan helyeket ismerek meg, ami például mondjuk nincs is benne a turisztikai leírásokban.
5: Sikátorok.
3: Olaszok.
4: De izgalmas, igen.
2: Kakizzacsi
3: a kukások reggel.
5: Sintértelep, a szagvitt oda.
3: Igen. Halászok. Tényleg, tehát, hogy igen.
5: Jó. Van egy bája egyébként, nem mondom, hogy nincs. Nem? Jó, nem, Anett, irigyled Évit?
4: Igen, van, amikor nekem is mondom, hiányoznak.
5: Neked is kellene ez, hogy egyszerűen csak el itthonról, el a kötöttségektől, szabadon rohanj a kutyáddal a természetbe, legyen az Románia, vagy mindegy is.
2: Albánia.
4: Küldjem el nyugatra.
5: Norvégia.
4: Ó, de szívesen. Tehát, hogy de mennék én, meg lehet, hogy fogok is.
5: Az Éviben azt bírom, hogy a kutya irányítja őt. Tehát gyakorlatilag a kutya, az Évi megfog egy pórázt, és a pórász vége őt viszi.
2: Igen.
5: Viszi, lehet, hogy csak egy sintértelepre, vagy egy halászhoz, de lehet, hogy egy gyönyörű szép olasz férfihoz végre.
2: Ez a kutya nyaralása igazából, amire az Évi is ott van.
5: Igen.
4: És azt akar, és az nagyon érdekes, hogy én bármikor megyek a kutyáimmal bárhova, tehát, hogy igen, az emberek így megnyílnak, és kedvesek lesznek.
3: Sokkal
4: könnyebben kommunikálsz vadidegenekkel.
3: A többit csak nem mondom el, mert kutyás a téma, nem másról beszéltünk, de igen, sokkal könnyebben tudsz bármilyen kapcsolatot létrehozni.
5: Jöttél már össze valakivel kutya révén?
4: Én igen.
3: Ez nem ez a téma.
5: Nem, de most de hát az a kutya előnyeit nézzük most.
3: Hát ezért járok kutyafuttatóra is, például.
5: Na jó, oké. Okay. Köszönjük szépen a jó tanácsokat.
0: Műsorajánló. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
6: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több Praktiker áruházában.
0: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer.
8: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 650 vagy 750 grammos Purina One száraz macska eledel csak 1799 forint. További segítség a spóroláshoz akciótelv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
11: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
12: Ne várj! Használd az Urzinolt!
11: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
13: Elnézést! Ez mindig ilyen kedvező áron volt?
14: Igen.
13: És ez?
14: Igen.
15: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forint. Ért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
16: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint. Az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
20: Itt egy Orlen.
21: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
22: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
23: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
1: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
7: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
2: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retrórádióban.
26: 9 centire van már a Duna a vasárnapi mélyponttól. Eloltották a tüzet Dédestapolcsánynál. Ma is nagyon meleg lesz, tetőzhet a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már 9 centiméterre vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Jó hír az is, hogy eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Tegnap egyébként ismét melegrekordok dőltek meg. Az új országos napi legmagasabb maximum hőmérsékletet 41,4 fokot Budakalászon, az új fővárosi napi csúcsot 41,1 fokot pedig Újpesten mérték. Ma is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Részleteket a várható időjárásról híreink végén hallhatnak. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eintmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
27: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztó csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a szolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
26: Eloltották a tüzet a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dédestapolcsánynál. Itt tegnap délben csaptak fel a lángok, 100 hektáron égett szárazfű, bozótos és az erdőlomb koronája. A tüzet 9 órányi munkával késő estére sikerült megfékezni. Mérgezett paradicsom miatt pusztulhatott el 15 elefánt Kenyában. A vizsgálatok azt mutatják, hogy ciánozott termést tettek. A gyanú szerint az érintett nemzeti park közelében lévő gazdaságok szándékosan mérgezik az állatokat termésük védelmében. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
24: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
25: És most... legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
28: Nagy levegő, valahogy ki kell bírnunk a következő körülbelül 24 órát, hogy valamelyest enyhüljön a hőség. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, ezzel a reményteli gondolattal vágunk neki ennek

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Közlekedési infó szerűséget mondok már is, ezt Pedrótól kaptuk a 0620-22-22-122-re. Sziasztok, Szegedről Debrecen felé haladva a 161-es 162-es kilométernél német juhásszerű barna kutya az útszélén kidobva. Ha valaki tudja, mentse meg, nálunk nem volt hely, hogy elvigyük. Pedro, köszi, hogy felhívtad a figyelmet. Nagyon remélem, hogy időközben érkezett esetleg segítség, vagy valaki észrevette egyáltalán, hogy ott egy kutya várakozik. Remélhetőleg minél hamarabb megoldódik a sorsa, mindenféle értelemben és szerető gazdikhoz kerül, vagy vissza a saját gazdiához, akitől valamiért elkeveredett. Ma is vigyázzanak egyébként magukra, sok-sok folyadék legyen, akár rövidebb, akár hosszabb útra indulnak, na meg persze a Retro Rádiót is érdemes itt-ott felhangosítani, például az Ultravox dalánál, Dancing with Tears in My Eyes, mindjárt ezzel folytatom, de most jöjjön a Jó barátok főcímzenéje.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy újabb üzenet, ami egyben figyelemfelkeltés is. Szia Piros, a tegnapi hőség után ma is ugyanaz a helyzet. Sok víz kell, tűzgyújtási tilalom van. Önkéntes tűzoltó vagyok, és sajnos a tegnapi napon két ember úgy gondolta, hogy a legnagyobb szárazság közepén jó ötlet sarokcsiszolót használni, ami szikrákat szórva felgyújtotta a töltés oldalát, és ott kellett helytállni ebben az iszonyatos melegben. A tüzet sikerült megfékeznünk, egyébként jó érzés volt segíteni. Király a műsor, Mark Shelby. Köszönjük szépen, és ez egy tényleg jó figyelmeztetés, mert lehet, hogy sokan nem is gondolják végig, hogy például a sarokcsiszolót is milyen módon és hol használhatják ahhoz, hogy biztonságos legyen, és semmi ne nyulladjon meg a környezetében. Az is biztos, hogy a tűzoltókra idén-nyáron extrán nagyon sok feladat hárul, ezúttal pedig általában nem a viharkárok miatt. Úgyhogy jó munkát, kitartást kívánunk nekik is. Most éppen Stevie Wonder Part-Time Lover slágerével.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő összeállításunkból sok hallgatónknak, elsősorban inkább a hölgyeknek jut majd eszébe egy szépen kidolgozott férfi felsőtest, egy hátra vagy félre csapott baseball sapka, egy csípő vonal alá letolt nadrág, amiből gondosan kilátszik az alsó nemű, és hozzá egy csibészes, rossz fiús mosoly. Mindez Marky Markra volt jellemző, aki aztán maga mögött hagyta a punk-funk pop színát, és színész vált belőle, ma már Mark Wahlbergként ismerjük. De valószínűleg az előbb emlegetett kép is hozzájárult egyébként a Happy People sikeréhez. Nem sokára ezzel a slágerrel folytatom, de előbb jöjjön a Pet Shop Boys és az It's a Sin itt a Retro Rádióban. Well,

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Itt a 11 óra, hamarosan a hírek után folytatjuk majd a Carpe Diem álomhajójával. Ha nem is lehetünk mindannyian vízparton, de ilyen módon legalább elhozzuk az élményt, és érkezzen majd Billy Joel is az Uptown Girl-lel. Ezekkel a slágerekkel is készülünk 11 után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Továbbra is üzemel az utolsó paksi turbina. Erdő és bozott tüzekkel küzdenek Szerbiában. A hőség ma még fokozódhat is idehaza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Jó hír az is, hogy eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Veszélyben a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében. Azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gúcokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztály vezetője.
4: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lomkorozás, a ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
3: A Molnár Görényről készült alkotásokat vár a Herman Otto Intézet. Ez a fokozottan védett állat idén az évemlőse, ehhez kapcsolódik a pályázat. A felhívásra rajzokkal, képzőművészeti alkotásokkal, háromdimenziós művekkel lehet nevezni, több korosztályban, kizárólag digitális formában. Az alkotásokat szeptember végéig küldhetik be. A részletes kiírást a Herman Otto Intézet honlapján találják. Erdő és bozott tüzekkel küzd Szerbia. A lángok megfékezésére már helikoptereket is bevetettek a tűzoltók. A legnagyobb tűz a Vajdaság délkeleti részén, a Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén pusztít. Itt ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Még tartja magát a kánikula, többnyire napos idő vár ránk, bár gomoly felhők is megjelenhetnek az égen, zápor, zivatar viszont estig csak kevés helyen alakulhat ki. 36-42 fokig is felszökhet majd a hőmérséklet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Hajnalban 17-25, délután többnyire 29-34 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Üdvözlöm a retro hallgatókat 11 óra után 4 perccel. Délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Vágó Piros vagyok, és ebben az órában érkezik majd a Selavi is, Gala Freed from Desire-rel. Elsőként pedig jöjjön Billy Joel lendületes dala, az Uptown Girl.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Itt vagyok ám, köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. A Szelávi után pedig nem sokára folytatom majd Shakirával, Genesis-szel is. Itt lesz a 4F Club a Balatoni Lázzal, és kaptunk Lennoxtól is üzenetet. Good morning, drága Piros! Tegnap a nyugati részen Limerickes környékén jártam, végre szakadó esőben. Őszintén jól esett. Ma könnyű nap, Dublinban mozgolódok a teremek zenéidre. Felhős ég volt, plusz 23 fok, Lennox Írországból. Jó munkát akkor neked, jó mozgolódást Dublinban. Ez a 23 fok egyébként ez nagyon jól hangzik, tehát tőlünk 2000 kilométerre, és nyilván teljesen más éghajlati környezetben már ennyire más képet mutat a nyár, de akár már 1-200 kilométeren belül is teljesen más képet mutathat, de mesélek majd arról, hogy a föld túlsó felén mi történik éppen, viszont akkor most folytassuk az Erasure-rel, az Always-zel a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nálunk hőhullámoktól, hőkupolától szenvedünk egész nyáron, de a világ túlsó felén teljesen más a helyzet. Új-Zélandra ugyanis hideg hullám csapott le a napokban, ami nem csak hogy minuszokat hozott, de havazást és jégesőt is, sőt csípős hideg szelet. A helyiek viszont ámulattal és örömmel fogadták az ilyetén változást. Sok iskolából hazaküldték a diákokat, nagyon sokan snowboarddal vagy síléccel mentek dolgozni, sőt olyan is akadt, egy olyan merész síelő, aki a Baldwin Street-en siklott végig, amit egyébként a Guinness Rekordok könyve a világ legmeredekebb utcájaként tart számon. Van, aki azt írta, hogy ez egy téli csodaország, más pedig ezt Hó Wellingtonban elképesztő, micsoda módja annak, hogy jobbá tegyen egy napot. Nálunk ez az időszak még nagyon messze van, amit szerintem most sokan várnak, az a holnapi hétvégi frissülés, aztán a következő héten, ennek nem is mondom, hogy mi érkezik a következő héten, ami most érkezik a Retro Rádióban, az a Flashdance betétdala, a Méni.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kaptunk közlekedési infót is az SMS falunkra. Szia Piros, az M1-esen Győr felé a 38-as kő után a belső sávban a terelésben egy elhagyott festőlétra van, amin már átment egy-két autó. Nagyon óvatosan vezessenek, mindenkinek szép napot, üdvözlettel a csillagász. Hú, ráadásul a terelésben is, és egy létrán átmenni, na szóval tényleg óvatosan. Amúgy is az M1-esen ugye elég nagy forgalomra kell készülni. Alapvetően a főváros felé vezető oldalon, mondjuk úgy, hogy a szokásos a helyzet. Az M3-ason Bakk térségében mind a két oldalon dolgoznak az autópályán, úgyhogy itt mindenhol kell készülni kb. 3 kilométert meghaladó torlódásra. Az M5-ösön Szeged felé Lajos Mizsénél portáltáblákat helyeznek ki, úgyhogy itt is meghaladta a torlódás az 5 kilométert. Az M0-áson pedig a keleti szektorban az M5-ös csomópontja után az M3-as felé kaszálnak, úgyhogy itt is ilyen 1-2 kilométeres torlódásra kell készülni a mozgó terelés mellett. Jó utat kívánunk mindenkinek, és köszönöm, ha küldik egyébként az információkat a 0620-22-22-122-re. Brian Adams már is a romantikus énjét veszi elő a Please Forgive Me slágerben, de előbb adjon nekünk lendületet Laura Branigan glóriája a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk egy alapvetően dél-amerikai sztárral, aki viszont világhírnévre tett szert az Ay Seo Chipegu-val. Michel Telóról van szó, aki Brazíliában már sztár volt, amikor aztán berobbant a világzene élvonalába ezzel a felvétellel. És ez a fajta robbanás akkor egy törést is hozott az életében, tönkrement az addigi párkapcsolata egy fogorvos hölgyel, de lásd csodát, egy riói karneválon viszont megismerkedett Brazília egyik legismertebb és legkedveltebb színésznőjével. Egymásba szerettek, és egyébként csodásan tudják támogatni egymást azóta is. Egyébként két gyermekük is született már közösen, őket is rendre megmutatják a közösségi oldalaikon. Emellett hozok majd egy korábbi hazai klasszikust is, a Bikinitől. Szól mindjárt a Fagyi a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
0: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
6: Szeptembertől kötelező a nyugta adatszolgáltatás, többen meghaltak az éjjeli csapásokban Ukrajnában. Holnap kicsit enyhülhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tetőzik ma a hőhullám, továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Holnap egy hideg front érkezhet, de ez csak elszórtan hozhat záport, zivatart, országos csapadék nem igazán várható. A kánikula átmenetileg hétvégére kissé mérséklődik. Részleteket az időjárásról híreink végén hallhatnak. Már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától. Jó hír az is, hogy eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, közölte Facebook oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi turbina üzemel, ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Hasonló üzenetet tett közzé oldalán a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István jelezte, az erőművek termelnek, az import biztosított. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal türelmes lesz, év végéig nem büntet, hanem segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
7: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti, csak egy okos telefon kell hozzá.
6: Ukrajnában 3 meghaltak, többen megsérültek éjjel az orosz támadásokban. Harkiv megyében egy családi házas övezetet ért dróncsapás. Légi támadásokban megrongálódott egy bevásárlóközpont, több üzlet, épület és autó is. Herszon közelében reggel drón csapódott egy buszba, amelyen főleg munkába tartó helyiek utaztak. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Délután 3 perccel nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltjük együtt az időnket. A Liquidóval, a Narkotikkal is folytatom, a Republic egy slágere is érkezik, vagy Tina Turner, de jöjjön a Pointer Sisters slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy ezekben a napokban, hetekben a strandok, úgy nyilván a strandbüfék is csúcsra vannak járatva, és hogyha valaki elköveti azt az óvatlan dolgot, hogy a büfé közelében teríti le a takaróját törölközőjét reggel, akkor mostanra valószínűleg érzi már a sülő lángos, vagy palacsinta, vagy a hek illatát. Én azt szerettem, mikor érkezett a kiskocsin a friss főtt kukorica, az zsenge, kis sóval az ember megsózta, elmajszolta, persze, hogy utána egészen körbe olyan volt. Jó étvágyat kívánok, és jöjjön most akkor a Liquidóval, a Narkotik is, itt a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is egy szívet melengető történettel folytatom itt a Retro Rádióban, ami a napokban történt, vagyis már abszolút ebben a mostani hőségben, amikor a Magyar Közút egyik dolgozója munkavégzés közben észrevett egy gólyát az árok túloldalán, aki a leveleket csipkette és elég szomjasnak tűnt. Kaptak védő vizet reggel, és elkezdte csöpögtetni a földre ezt a vizet, a gólya pedig szép lassan vette az adást, átment az árkon hozzá, nagyon lassan közelített, tényleg percekbe telt, úgyhogy Árpád előtt le a kalappal a sok türelme miatt. A gólya aztán összeszedte minden,

bátorságát, közel merészkedett, és a végén gyakorlatilag már a palack száját csipkette a csőrével, és úgy is próbált inni belőle. Árpád pedig ezt írta a videó felvételhez: egy apró pillanat volt a mai munkanapból, de jól megmutatta, mire képes a szomjúság, és mennyire megviseli az állatokat is ez a 38-39-40 fokos hőség. Többen hozzá is szóltak, sokaknak tetszett ugyanígy ez a videó, ahogy nekem is, és volt, aki megmutatta, hogy ő a saját kertjében hogy szokta csinálni. Nagy cserépalátéteket tesz ki, több helyre is, tölt bele vizet, és mint írta, naponta kell után tölteni, mert jönnek többek között a gólyák is inni. Mi pedig akkor folytatjuk olyan slágerekkel, amikkel szintén szebbé jobbá tesszük hallgatóink napját. Mindjárt jön az Ocsomacsóval a Jó nekem, ez pedig már a Stereoscope slágere.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egy ilyen üzenetet kaptunk aláírás nélkül. Szia, kis családommal éppen úton vagyunk a Balcsira. Nekik szeretnék kérni egy pörgős számot. Nincs ugyan kívánság műsor, ugye este 6-tól majd Izussal, de akkor egy kis előleg és a kivétel egyben. Szóljon nektek is a Soft Cell-lel a Tainted Love a retro rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A legszebb szerelmes dalok is nálunk szólnak. A legszebbek, de akár a legpörgősebbek is. Csak azért is szerelem, ezzel folytatom mindjárt. És meghallgatjuk majd a Rigérát is a Vamos a la Playa slágerrel. Bár lehet, hogy a mozgás most éppen ellentétes a strandokról, sokan mennek haza ebédszünetre, sziesztára, úgyhogy hajrá, jó délutánt nekik is!
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban! Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj! Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
1: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP Autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
1: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykópot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
7: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
8: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
7: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykópok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
6: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 000 000 kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
12: A nagy sikerű teltházas buli után a legendás Rikie Poveri augusztus 22-én újra Budapestre látogat. De ez nem minden. Az MVM Domban megidézzük a Sanremo-i fesztivál legendás fellépőit. A színpadon Andrea Morricone, Eros Martini, valamint a Celentano Tribute Show. Házigazda DJ Dominik.
13: Jegyek, jegy.hu.
14: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
15: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
14: Neked Sedacur Forte kell.
15: Sedacur Forte?
14: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
16: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesto Cashew Dió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után...
2: Hírek a Retro Rádióban.
17: Paksnál 4 centit emelkedett a Duna. Kritikus helyzetben vannak a hőség miatt a halgazdaságok. Egyelőre kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Tovább emelkedett a Duna vízszintje. Paksnál 24 óra alatt 4 cm-rel nőtt a vízállás a kormány összefoglalója szerint. Az atomerőmű utolsó turbinája a korábbi jelzések alapján stabilan működik. A Balaton szintje közben 1 cm-rel csökkent. Az átlag vízállás 54 cm volt az előző nap. A harmadfokú hőségriasztás továbbra is érvényben van. A mentőket egy nap alatt országosan 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetek kapcsán. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. A MÁV tegnap csaknem 20 000 palack vizet osztott ki az utasoknak a főbb vasútállomásokon és autóbuszpályaudvarokon. Erdő és bozott tüzekhez szerdán 94 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Tim Meledét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
4: A csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amik el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzárógátos tavakról kell beszélni, amik, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
17: Élő adásban lőttek agyon egy TikTok sztárt Mexikóban. A több mint 500 000 követővel rendelkező influencer keddeste két barátjával egy gyors étterem elől közvetített. Ekkor két motoros hajtott oda hozzájuk, és egyikük közelről rálőtt. A népszerű tartalomgyártó a helyszínen meghalt, a tettesek elmenekültek, írta az Infostart. Azt egyelőre nem tudni, mi áll a gyilkosság hátterében. Többnyire napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel, estig csak néhány helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben 36-42 fokos forróság is lehet. Holnap már többfelé érezhetik a változást, erősödhet a szél, elszórtan záporok, zivatarok jöhetnek, és enyhül a nagy hőség. Délután többnyire 29-34 fok valószínű. Hétvégén aztán sok napsütés, szombaton itt-ott némi csapadék, és 29-35 fok ígérkezik.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Egy óra után 4 perccel járunk, ez pedig a Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Töltsük együtt a következő 60 percet, amiben érkezik majd az Orishastól a Represent, Rigérát is meghallgatjuk, és indulunk már is a Starship-val.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő percekben már is folytatjuk majd egy olyan dallal, amit alaposan félreértett a világ, a spanyol nyelvűeket, vagy azokat leszámítva, akik értenek spanyolul, és vették a fáradtságot, hogy a Rigueira Vamos a la playa slágerét lefordítsák. Menjünk ugyan a strandra, de az alapüzenet az volt, hogy ez egy apokaliptikus képet fest le ez a dal, egy atomrobbanás utáni pillanatot vagy órákat, amikor az emberek özönlenek ki a strandra. Egy darabig a duó próbálta magyarázni ennek az üzenetét, ugye a hidegháború idejében született mindez, aztán ráhagyták a világra a bulis verziót. Egyébként különös hangsúlyt kaphat ez a felvétel ezen a napon, Hiroshima emléknapján, ugyanis 1945-ben, augusztus 6-án dobták le az első atombombát Hiroshimára, mint ahogy tudjuk. Szóval nem sokára jöjjön a Rigueirával a Vamos a la playa, most azonban az Ace of Base nyitja a sort a Don't Turn Around-dal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy hűsítő történetet mesélek már is a Retro Rádió hallgatóinak, ami Olaszországban játszódik. Képzeljük el, hogy a dél-olasz tengerparttól nem messze sétálgatunk Campania városában, és egyszer csak valahonnan föntről elkezd hömpölyögni a víz, és a végén már bokáig érő vízben mászkálunk. Ez bizony egy több évszázados hagyomány, és eredetileg még egészségügyi oka volt annak, hogy a városon is átfolyó Tenza folyócska vizét egy csatorna segítségével egy magasan fekvő térre vezetik, és aztán ott szabadjára engedik. Szóval mindezt még annak idején a pestis járvány idején tették meg, hogy kimossák az utcát minden szennytől, aztán időről időre ugyanígy megismételték a mutatványt, hogy a haszonállatok maradékát is eltüntessék az utcákról. Ezt nagyjából a 70-es évekig ezzel az indokkal tették meg, aztán rájöttek, hogy miért ne lehetne ebből murit, fesztivált csinálni. Úgyhogy egy helyi szervezet megmentette ezt a tradíciót, és 30 éve a nyarak állandó része, ez az utcai pancsolás, ezen a hétvégén is megtehetjük, tehát Campaniában augusztus 9-én, illetve még ezen a nyáron augusztus 23-án is. Egy ilyen locsolkodós fesztivál hangulatához tökéletesen illó slágerrel is folytatom itt a Retro Rádióban Majka Curtis Nika a Csúcson túlban, és a ma esti Palóznaki Jazz Picnic fellépője Rick Astley már

0: csodák és közterek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Megint rekord döntögető hit van mögöttünk, bár még ugye nincs egészen mögöttünk, de a lényeg, hogy a tegnapi napon mind az országos, mind pedig a fővárosi meleg rekord is megdőlt, illetve a szerda hajnali hőmérséklet pedig vitte az eddig mért legmelegebb rekordot, ugyanis a fővárosban a Jánoshegyen csak 28 fokig enyhült az éjszakai forróság. Az, hogy mire számíthatunk a következő 24-36 órában, hát talán ezeknek a 38-40 fokoknak búcsút inthetünk, de tulajdonképpen a következő hétre is marad velünk a kánikula, úgyhogy a hétvégén csak némi felfrissülésben, fellélegzésben lehet részünk. Már mondjuk csak azáltal is, hogy talán éjszaka normálisabb hőmérsékletekre számíthatunk. Holnap délután már okosabbak leszünk, én viszont azt tudom, hogy most folytatom Whitney Houston One Moment in Time slágerével, érkezik majd Gloria Estefan, a sort pedig az Opus nyitja most.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nyerges Iza kolléganőm már beintegetett, vele tölthetik a következő 4 órát, pontosabban a következő 6 órát, hiszen 6-tól majd vele szól a kívánság műsor is. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, frissülésre fel, Vágó Pirost hallották, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 grammos ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesto Cashew Dió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi automárka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a épiautó.hu oldalon.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
13: Érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdő és bozót tüzek okoznak gondot. Ma tetőzik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán. Ezt a külügyminiszter közölte Facebook oldalán. Orbán Anita újra cáfolta a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a Duna alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Közben tovább emelkedett a Duna vízszintje. Paksnál 24 óra alatt 4 cm-rel nőtt a vízállás, a kormány összefoglalója szerint. Az atomerőmű utolsó turbinája a korábbi jelzések szerint stabilan működik. A Balaton szintje közben 1 cm-rel csökkent, az átlag vízállás 54 cm volt az előző nap. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országosan 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetek kapcsán. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozott tüzekhez szerdán 94 esetben vonultak a tűzoltók. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Tegnap egyébként ismét meleg rekordok dőltek meg. Az új országos napi legmagasabb maximum hőmérséklet 41,4 fok volt Budakalászon, az új fővárosi napi csúcs pedig 41,1 fok volt, ezt Újpesten mérték. Parkolóépítés közben találtak második világháborús repeszgránátot a Fejérvár megyei Kislángon. A majdnem 9 centis robbanó szerkezet miatt 50 méteres körzetben lezárták a területet. Ez egy orvosi rendelőt és mintegy 20 embert érintett. A gránátot majd egy kijelölt helyen semmisítik meg, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete. Mérgezett paradicsom miatt pusztulhatott el 15 elefánt Kenyában. A vizsgálatok azt mutatják, hogy ciánozott termést ettek. A gyanú szerint az Amboseli Nemzeti Park közelében lévő gazdaságok szándékosan mérgezik az állatokat termésük védelmében. Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar felhőszakadás is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Július 27-én búcsúzhattak a rajongók egy szál fehér virággal Szolnoki Pétertől, de az emléke a dalain keresztül örökre a szívünkben él. Bombon, köszönöm, hogy vagy nekem, ez érkezik, és előtte még itt van

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

És aki ott volt a 101 hang Depeche Mode koncertjén a tavalyi évben, de én sajnos nem tudtam elmenni, és nagyon irigykedem azokra, akik ott ülhettek. De minden esetre a tavalyi koncerten a szervezők meghívták Christian Eignert is, aki már 30 éve a Depeche Mode együttesnek a turnédobosa, szerették volna, hogyha ő is színpadra lép. Először ő azt hitte, hogy itt csak egy ilyen sima Depeche Mode tribute zenekarról van szó, és nemet mondott, azt mondta, hogy hát én az eredeti Depeche Mode-nak vagyok a dobosa, hát nem mehetek el zenélni egy ilyen sima kis tribute zenekarba. És amikor felvilágosították, hogy ez teljesen más, itt a 101 hangkoncerten egészen újra gondolt dalokat lehet majd hallani és játszani. Szimfonikus zenekar fogja előadni többek között a műveket, férfi kórussal kiegészülve. Na hát akkor felcsillant a szeme, és akkor mégiscsak elvállalta a fellépést. És hát ott megtörtént a csoda, eljött Magyarországra zenélni, és olyan jól működött a kémia közte és a zenekar között, hogy úgy döntött, hogy vissza fog térni ide hozzánk, és a szólóalbumát ezekkel a fantasztikusan tehetséges magyar zenészekkel fogja elkészíteni. Van az a mondás, miszerint a magyar nők a legszebbek a világon, de lehet, hogy most már akkor csináltunk egy ilyen mondást is, hogy a magyar zenészek a legtehetségesebbek a világon. Szeretettel várjuk tehát vissza a Christian Eignert, a Depeche Mode turnédobosát ide Magyarországra. Addig is pedig, amíg megérkezik, jön a Depeche Mode is a Question of Time, és itt a Roxette és a Sleeping in My Car is.

0: slágerei Retro Rádió. Nem tudom, önök, hogy vannak vele, én imádom nézni az olyan filmeket és sorozatokat, amiben sok intrika van. Talán pont azért, mert az én személyiség típusom ettől teljesen eltérő. Én nem vagyok erre képes. Szoktam így viccesen mondani, hogy hát én nem vagyok egy ilyen Richelieu bíboros, aki így a háttérben szövögeti a szálakat, nekem sokkal egyenesebb a természetem, meg nem is érdekel ez, hogy így manipulálgassam a körülöttem lévő embereket, de sorozatban meg filmben nagyon szeretem nézni az ilyesmit, mert szerintem izgalmas. Van egy kiváló Betty Davis életét feldolgozó sorozat, az a címe, hogy A Viszály, és hát nem is véletlenül kapta a sorozat ezt a címet. Betty Davis színésznőnek az életében volt egy nagy ellensége, hogy úgy mondjam, egy másik színésznő, akire borzasztóan féltékeny volt, akivel nagyon gyűlölték egymást, és akivel ráadásul ugyan abba a férfiba voltak szerelmesek. Na, lehet képzelni ezt a cica harcot, amit ők egymással leműveltek. Válogatott, esztelenebbnél esztelenebb gonoszságokat eszeltek ki, amivel folyamatosan borsot törtek egymás orra alá a forgatásokon, és hát ez a Viszály című sorozat ezt az elképesztően sziporkázó történetet dolgozza fel, nagyon izgalmas. Kim Carnes énekel, jön a Betty Davis Eyes a Retro Rádióban, ha már nagyon unják a kinti hőséget, ha már eleget csobbantak, és inkább bekuckóznának a szobába, ahol ott a ventilátor meg a légkondi, akkor szeretettel ajánlom ezt a szuper jó kis filmes gyöngyszemet. Kim Carnes következik mindjárt. Betty Davis igéző tekintetével szemezünk hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
3: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
4: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin pluszt?
12: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin pluszt mondtál?
11: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: nap során rengeteg olyan tűzről érkezett beszámoló, ami kifejezetten veszélyes volt, és nagyon sok tűzoltónak és önkéntes tűzoltónak az összefogása kellett ahhoz, hogy ezeket a tüzeket sikerüljön eloltani. Ugye Székesfehérvár mellett is volt tűz, Dédestapolcsánynál is, és hatalmas lángok csaptak fel Tiszalök határában is. Szóval ebben az iszonyatos melegben, a kánikulában fokozott óvatosságra intem önöket. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy megelőzzük ezeket a balesetekből fakadó katasztrófákat. Akár egy autóból kidobott cigarettacsikk is végzetes lehet, nem beszélve mondjuk egy szerszámról, amit használunk, és hatalmas nagy szikrát vet. És még sorolhatnám, úgyhogy óvatosan, emberek, jó? Nem, hogy süt, de tűz a nap. Jön az emberek, és a süt a nap.
1: Süt a nap, nehogy szomorú légy, ez lehetne százszor is rosszabb. Süt a nap.
0: És jön a Coldplay zenekar is, akik a csillagos égről énekelnek. Augusztus van, ami azt jelenti, hogy hamarosan abszolút aktuális a téma, jön a Perszeidák meteorai. Elképesztő csillaghullást produkál.

0: És ma is olyat játszunk, hogy 3-4 retro slágerenként tessék inni egy pohár folyadékot is, jó? Szívemen viselem a sorsukat, vigyázzanak magukra a kánikulában.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
9: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
15: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
14: Ne várj, használd az Urzinolt!
15: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
16: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül, akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi automárka kereskedéseiben. Budapesten, Berényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a jpauto.hu oldalon.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
18: Esik a Duna ausztriai vízgyűjtőjén, bozót és tarlót tüzek pusztítanak több vármegyében, Olaszországban is tombol a hőhullám. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában. Esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az országos vízügyi főigazgatóság. Pár centis vízszint változások már tapasztalhatók, de a mostani csapadék jelentősebb vízszint növekedést is hozhat. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő eső is eshet az Inn, a Traun és az Enns folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna magyarországi szakaszán. Tarló erdő és bozott tüzekkel küzdenek a tűzoltók több vármegyében is. Bács-Kiskunban, Borsodabaú, Zemplénben, Fejérben és Szabolcs-Szatmár-Berekben is felcsaptak a lángok. A Fejér vármegyei Ercsiben mintegy 6 hektáron keletkezett tűz. 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát mentettek a lángok elől. Elhanyagolt telkek, bozótosok, szemétkupacok égnek, közölte a katasztrófavédelem. A tűzoltóknak már sikerült körülhatárolniuk a tüzet. Veszélyben a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
12: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. Fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
18: További 10 napig tarthat még a hőhullám Olaszországban, mindenhol vörös kód van érvényben. Az Apenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek. A városokban a legmelegebb a nápolyi központi vasútállomásnál volt, a hőmérő ott 48 fokot mutatott. Az északnyugati Torinóban a Pó folyómedre majdnem teljesen kiszáradt. Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar, felhőszakadás is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Hogyha a Retro Rádió repertoárjából csak egyetlen egy slágert választhatnék ki, hogy melyik az abszolút kedvencem, akkor én a most

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

népszerűbb lánycsapata volt, és hát mostanában pedig éveken keresztül hergelték egy kicsit azzal az egykori rajongókat és a közönséget, hogy talán újra összeállnak. De tényleg ez a húzavona, ez nem egy hónapon át tartott, hanem konkrétan éveken keresztül mindig bejelentették, hogy na majd most. Nem lett belőle semmi, mert igazából annyira eltérő életutat jártak be a Spice Girls egykori tagjai, és olyan sokan vannak, akik mára már visszavonultak ettől a fajta rivaldafénytől, hogy rengetegen nemet mondtak a felkérésre. Azt mondták, semmi pénzért nem kezdenék már újra ezt a fajta életet. Gondoljanak csak például Ginger Spice-ra, Jerry Halliwell-re, akinek anno a pályafutása egy majorkai éjszakai klubból indult táncos nőként, aztán jött a Spice Girls és a világsiker, de ma meg már annyira visszavonult életet él, és annyira visszafogott hölgy lett belőle. Egy ilyen jellemfejlődésen ment keresztül, ahhoz képest, hogy állandóan színes ruhákban mászkált, imádta a rivalda fényt, és talán ő volt a legvadabb, legharsányabb tagja a Spice Girls-nek, most már szinte csak fehérben látni, édesanya lett, nagykövet, aki a nők jogaiért és a nők egyenlőségéért küzd, és ráadásul gyerekkönyveket ír, szóval ez tényleg olyan összeegyeztethetetlennek tűnik azzal, hogy most nekiálljon megint körbe bumlizni a világot a Spice Girls-el. Ez a Wannabe a Retro Rádióban már is, előtte viszont még gyorsan egy friss és aktuális közlekedési info, mert hogy a szemem sarkából látom az SMS falat és azt, hogy Andris ír, szia Iza, az M1-esen mindkét sáv áll Tatabányánál Budapest felé, aki teheti, kerüljön, és közben így, hogyha utána nézek a honlapokon is, akkor látom, hogy igen, baleset történt az M1-esen Budapest felé Tatabánya óváros csomópontjánál, az 56-os kilométernél az átterelt belső sávon van a baleset, így ott jelenleg megállt a forgalom, torlódik a kocsisor, kérem, hogy vigyázzanak magukra. Ja!

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már meséltem önöknek, hogy életemben először vagyok olyan helyen, olyan albérletben, ahol van egy kis kert is, és ki tudok ülni a virágok közé, kávézgatni, tázgatni, nézni a csodálatos természetet, hogy gyönyörködni, akár a méhecskékben is, mert hogy van ott egy nagy levendula bokor, és most idén tényleg nagyon aranyos dundi, döngicsérő kis méhecskék szálltak a levendulára. Tényleg szép látvány volt, némelyik olyan duncus volt, hogy még így le is konyult tőle a levendula. Na hát hasonló szép érzések szállhatják meg a most következő Stinget is, amikor éppen a farmján méhészkedik. Angliában és Olaszországban is vannak birtokai, és hát nem véletlenül kapta a Sting becenevet. Imádott annó sárga-fekete csíkos pulcsiban mászkálni, akár csak egy méhecske, innen jött a Sting, a fullánk becenév. Állítólag most már a családtagjai is hajlamosak így szólítani őt a rendes keresztneve helyett, és hát adja magát a dolog, hogy így akkor az egyik nagy, fontos hobbija is a méhészkedés lett. Saját méh családjai is vannak, és rengetegszer nyilatkozik a méhek védelmének a fontosságáról is, meg amúgy a környezetvédelemről is. A feleségével, Trudy Stylerrel még egy alapítványt is csináltak, amivel pedig az esőerdőknek a védelmén dolgoznak, szóval ezek mind nagyon nemes és szép cselekedetek, de én azt is imádom, amikor gitározik és énekel. Ez a Police és az Every Breath You Take.

megható és nagyon emberséges fotó, amin egy munkás éppen térdel az út szélén, és a saját vízéből itatja a szomjazó és kiszáradt gólyát. Ebben az iszonyatos kánikulában nem csak magunkra, de az állatainkra is érdemes odafigyelni, mindig legyen előttük friss víz, soha semmilyen körülmények között ne hagyjuk őket bent, mondjuk például egy bezárt autóban, ahol nincs letekerve az ablak és nincs levegő, nagyon-nagyon könnyen hőgutát kaphatnak. A cicusoknak, kutyusoknak most már ilyen hűtőpárnákat is lehet vásárolni, amit ugye beteszünk egy kicsit a mély hűtőbe, és utána ők rá tudnak feküdni hűsölni. És hát ami még nagyon fontos, ha úgy tartanak állatot, cicust, kutyust, vagy bármit, hogy az kijárós állat, tehát az udvarban is van neki helye, akkor ott mindenképpen gondoskodjanak a megfelelő árnyékról, legyen hová behúzódni. A tűzőnap az most nagyon veszélyes, tényleg nem csak ránk, de a kis állatainkra is. Úgyhogy legyünk körültekintőek, és vigyázzunk magunkra, és rájuk is. A nagyszerű retro kedvencek között az Inner Circle és a Sweat következik a Retro Rádióban, ezt hallgatjuk meg közösen. Előtte pedig még táncikálunk egy kicsit John Travoltáékkal, ez a Bee Gees és a szombatesti láz.

0: A Europe együttesről és a végső visszaszámlálásról sajnos most ebben a pillanatban semmi más nem tud eszembe jutni, csak az, hogy tényleg elindult a végső visszaszámlálás. A nyár legutolsó hónapjának álltunk neki, augusztus 6-a van, és ha ilyen szempontból közelítem meg a dolgot, akkor minden erőmet össze kell szednem, hogy találjak valami szépet a szeptemberben is, mert én bizony abszolút nyárimádó vagyok, úgyhogy nekem ez a fajta végső visszaszámlálás annyira nem tetszik. Jön a Europe és a The Final Countdown! És itt lesz velünk a Vénusz és a régi nyár is, hiszen azokat az élményeket, amiket most augusztusban gyűjtünk, szeptemberben már egy pici nosztalgiával nézzük majd. A változatos retrós lágerekre mindig számíthatnak, legyen szó munkáról, vagy szabadnapról.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
6: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
7: Tetőzik ma a hőhullám, tovább emelkedhet a Duna vízszintje, tarló, erdő és bozót tüzek tombolnak több vármegyében. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tetőzik ma a hőhullám, továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás. Holnap egy hidegfront érkezik, de ez csak elszórtan hozhat záport, zivatart, országos csapadék nem várható. A kánikula átmenetileg hétvégére kissé mérséklődik, részleteket híreink végén hallhatnak az időjárásról. Még ma is szükség van az önkéntes fogyasztás csökkentésre, erre figyelmeztetett közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, már 9 cm-rel vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, a paksi turbina pedig üzemel. Közben elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az országos vízügyi főigazgatóság. Pár centis vízszintváltozások már tapasztalhatók, de a mostani csapadék jelentősebb vízszint növekedést is hozhat. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő eső is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna-Magyarországi szakaszán. Tarló, erdő és bozót tüzekkel küzdenek a tűzoltók több vármegyében is. Bács-Kiskunban, Borsodabaú-Zemplénben, Fejérben és Szabolcs-Szatmár-Berekben is felcsaptak a lángok. Kiskun Félegyháza és Kunszállás közelében az M5-ös autópálya közelében keletkezett tűz. Tanyaépületet, fás területet és vasúti talpfákat érintenek a lángok. Az oltáson 15 tűzoltó egység dolgozik. A szegedi vasútvonal egy szakaszán pótlóbuszok közlekednek a tűz miatt. Betörőket vettek őrizetbe Pécsen. Egy sásdi családi házba tört be egy 60 éves férfi, ahol 10 millió forintot zsákmányolt augusztus elején. A baranyai rendőrség közölte, hogy őt és felbújtóját is elfogták. Élőadásban lőttek agyon egy TikTok sztárt Mexikóban. A több mint 500 000 követővel rendelkező influencer keddeste két barátjával egy gyors étterem elől közvetített. Ekkor két motoros hajtott oda hozzájuk, és az egyikük rálőtt. A népszerű tartalomgyártó a helyszínen meghalt. A tettesek elmenekültek, írta az Infostart. Azt egyelőre nem tudni, mi áll a gyilkosság hátterében. Ma Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar, felhőszakadás is lehet.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Tegnap említettem, hogy még mindig tombol az esküvői szezon, és hát nincsen lagzi vonatozás nélkül, úgyhogy jön Demjén Ferenc és a Szerelem vonat. Itt van velünk az Edde és a Hűtlen, és a Europe, valamint a végső visszaszámlálás, és én Nyerges Izabella vagyok.

Gastrórádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

vadonatúj nevekkel bővül a rock and roll hírességek csarnoka. Phil Collins duplázik, mert hogy ő a Genesis tagjaként egyszer már bekerült, de most szóló előadóként is beválasztották. Bejutott az Iron Maiden, az Oasis együttes, és a most éneklő Billy Idol is, aki a hírt csak úgy kommentálta, ennél szebb elismerést álmodni sem tudott volna. November 14-én lesz majd a díjkiosztó gála, úgyhogy ott megnézhetjük élőben azt is, ahogy Billy Idol bekönnyezik meghatottságában. Jön a Rebel Yell a Retro Rádióban, és itt a London Beat.

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az óriási kánikulában nő a reakcióidő, elmélázhatnak a sofőrök, úgyhogy szeretném, ha nagyon odafigyelnének és megpróbálnának körültekintően vezetni. Hosszú útra senki se induljon el megfelelő vízellátmány nélkül. Az M1-es autópályán Budapest felé a korábbi baleset torlódásában egy műszaki hibás személyautó veszteg el, félrehúzódva az átterelt belső sávban a Tatabánya Centrum csomópont után. Az 59-es kilométernél útszűkületet okoz a jármű, így lassan ki tudják kerülni az autósok, de a torlódás már meghaladta a 6 kilométert. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizse közelében portáltáblát helyeznek ki az új csomópontnál. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás itt is meghaladja az 5 kilométert. Mától újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé teszik a biztonságos átkelést. Vigyázzanak magukra, balesetmentes közlekedést!
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Tényleg nagyon nehéz elviselni ezt az időjárás, kitartást kívánok hozzá mindenkinek. Állítólag pénteken most már jön egy kis enyhülés, felfrissülés, bár akkor is 36 fok lesz, de hát mondjuk a 42-höz képest még az is sokkal jobb, úgyhogy jó lesne most egy vödörvíz, amit így magamra tudnék locsolni, akár csak ahogy mondjuk húsvétkor szoktunk locsolkodni, vagy el kell utaznom Tájföldig, és akkor ott élvezhetem a vízipisztoly csatát. A világ legnagyobb vízi csatáját ott tartják meg egy ünnepség keretében, mondjuk nem nyáron, hanem áprilisban szokott lenni. Az utcák óriási vízipisztoly csatává alakulnak át, ilyenkor több millió ember lövöldözi egymást és pancsolja egymást vízzel, és ez eredetileg egy vallási megtisztulási szertartás volt, innen indul ki az egész. Ez a vízipisztolyos megoldás, ez gondolom már egyfajta ilyen modernizált verzió. Hát most nagyon jól esne, az biztos. Zuhanyozzanak, használják a párakapukat, amiket a városokban, a településeken felállítottak, igyanak rengeteg folyadékot, és vigyázzanak magukra, nehogy rosszul legyenek. Robbie Williams-ének el a folytatásban, előtte pedig még itt a Dire Straits is.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióm. Képzeljék el, a legújabb kereskedelmi felmérés szerint a mobil klímák iránti érdeklődés meg négyszereződött az üzletekben, de hát ezen egyáltalán nem lehet csodálkozni. Ebben a pillanatban is 40-42 fokot mérünk országszerte, jön a Neoton Familia, és a nyár van, le sem tagadhatnánk. És ha már az imént megemlítettem, hogy 2026-ban bekerül a rock and roll hírességek csarnokába a Phil

0: hangulatban telik a délután a változatos retro kedvenceknek köszönhetően, 6 órától pedig már nyitja kapuit a kívánság műsor is.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a retro konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
1: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
1: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
8: A nagy sikerű teltházas buli után a legendás Ricky Poveri augusztus 22-én újra Budapestre látogat. De ez nem minden. Az MVM Domban megidézzük a Sanremo-i fesztivál legendás fellépőit. A színpadon Andrea Morricone, Erox Martini, valamint a Celentano Tribute Show. Házigazda DJ Dominik.
9: Jegyek, jegy.hu.
10: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
15: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab többféle kotányi fűszersó, fűszerkeverék vagy fűszerpác. Csak 349 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
16: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele. Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
19: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi automárka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a epiauto.hu oldalon.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
21: Szombattól mérséklődik a meleg és a hőségriasztás fokozata. Kritikus helyzetbe kerülhetnek a halgazdaságok, szinte kiszárad a pófolyó Torinónál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd éjfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter közölte Facebook oldalán. Orbán Anita újra cáfolta a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a Duna alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a vízhiány. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai hallgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó asszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
5: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a Dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
21: További 10 napig tarthat még a hőhullám Olaszországban, mindenhol vörös kód van érvényben. Az Apenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek. A városokban a legmelegebb a nápolyi központi vasútállomásnál volt, a hőmérő ott 48 fokot mutatott. Az északnyugati Torinóban a Pó folyómedre majdnem teljesen kiszáradt. Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar, felhőszakadás is lehet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Több baleset is nehezíti a közlekedést, írja az Útinform. Az M1-esen Budapest felé a korábbi baleset torlódásában egy műszaki hibás autó vesztegel. Az átterelt belső sávban a Tatabánya centrum csomópont után. Az 59-es kilométernél emiatt útszűkület van, így lassan tudják kerülni az autósok, de a torlódás már meghaladta a 6 kilométert. Az M0-áson egy autó kis teherautóval ütközött a keleti szektorban az M3-as irányába Gyál térségében. A 32-es kilométernél a belső sávon állnak a járművek, óvatosan előzzenek, itt is 2-3 kilométeres a torlódás. A 82-es főúton Győr külterületén a Szent Imre úton két személyautó koccant, a 74-es kilométernél váltakozva engedik a járműveket. Jó hír, hogy mától újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, a kotrási munkálatok miatt biztonságossá vált az átkelés.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: Egy órán belül indul az élő kívánság műsorunk, és minél korábban keresnek meg, annál nagyobb a valószínűsége a bekerülésnek, úgyhogy mostantól már szeretettel várom az SMS-eket, amik pötyögnek, Belinda Kerláj énekel a Retro Rádióban.

nem csak a hőmérőn, hanem a vásárlási szokásainkon is látszanak. A legutóbbi felmérés szerint a mobil klímák iránti érdeklődés közel a 4-szeresére ugrott, amit én meg is tudok érteni, hiszen ebben a 40-42 fokban tényleg nehéz létezni, pláne aludni. A léghűtők és a ventilátorok iránti kereslet megháromszorozódott, a mennyezeti ventilátoroknál 2,5-szeres növekedést mértek, és a hagyományos klímaberendezések és a klímatisztítók iránti kereslet pedig csak nem megduplázódott. És ugyanakkor egy érdekes trend az is, hogy nem csak a hűtéstechnikai eszközök iránt nőtt meg látványosan az érdeklődés, sokan keresik a medencéket is, és a napelem modulokat, valamint a komplett napelemes rendszereket, és az aggregátorokat is. A szivattyúk a házi vízművek kategóriájánál is érzékelhető egy 25%-os bővülés. A legnagyobb ugrást viszont az imént említett aggregátorok produkálták, ezekre csak nem 10-szer annyian kerestek rá, mint korábban. Ez pedig arra utal, hogy a vásárlók már nem kizárólag a hőség ellen keresnek megoldásokat, hanem az egyre gyakoribb nyári viharokkal és az esetleges áramszünetekkel is számolnak. Kylie Minogue énekel a Retro Rádióban, jön az I Should Be So Lucky, előtte pedig még kinyitjuk Pandora a szelencéjét is. Én ezekkel a szuper jó retro slágerekkel kívánok önöknek csuda jó csütörtök délutánt. Hamarosan indul a 2 órás kívánságműsorunk is, úgyhogy személyesen is tudunk

Lálás a nyárról kapcsolatban, és ez engem egyfajta melankóliával, szomorúsággal tölt el. A nyár a legkedvesebb évszakom, és annyira szeretem, hogy én simán tudnék olyan helyen élni, ahol nincs négy évszak, csak egyetlen egy, az örök nyár. Mindettől függetlenül segít nekem egy retro hallgató abban, hogy próbáljam azt nézni, hogy a poharam félig tele van, és ne azt, hogy félig üres. Azt írja, azért szép a szeptember neki például, mert akkor született meg a legkisebb lánya, Lili Zoé. És ennek apropóján igen, ha most ötletelek, nekem is azért sok dolog van, amit szeretek a szeptemberben. Többek között például az ősz egyik nagy finomsága számomra a sült tök, ezzel nagyon jól el vagyok. Imádom a sütőtökös kávékat, a láttékat, amiket ilyenkor szezonálisan kínálnak a kávézók, a cukrászdák. És szeretem a fényeket is. A lakásban nagyon-nagyon sok gyönyörű, szép hangulatvilágítós lámpám van. Gondolhatunk itt a sólámpától elkezdve mindenféle csodára. Na hát ezeket is igazából az őszi-téli időszakban tudom kihasználni és beüzemelni. Imádom azt, hogy színesednek a fák, és még sorolhatnám. Remélem, hogy önök is tudnak azért szépséget találni a múló nyárban is. Gloria Estefan énekel a Retro Rádióban, ez a Konga. Én ezzel kívánok önöknek csodaszép csütörtököt, és ezzel buzdítom arra a retro hallgatókat, hogy hívjanak bátran. Pillanatokon belül indul a kívánságműsor.

Ben, aki nagy beteg, és több hónapot töltött egy svájci magánklinikán, úgyhogy sajnos nem valószínű, hogy ott tud lenni személyesen azon az ünnepségen novemberben, ahol átvehetné az újabb elismerést, ami nagyszerű dolog. Ismét bekerült a Rock and Roll hírességek csarnokába. Egyszer ez már megtörtént, csak akkor Genesis tagként, most viszont a szóló pályafutását is elismerték. Phil Collins a betegeskedés ellenére azt nyilatkozta, hogy ha esetleg javulna az állapota, akkor nem zárja ki azt, hogy vadonatúj dalokat vegyen fel egy stúdióban, sőt, még egy különleges élő fellépést is el tud képzelni, de én úgy vagyok ezzel, hogy lehet, hogy egy picit elkiabálja a dolgokat. Először tényleg legyen maximálisan jól, 100%-osan egészséges, és majd aztán meglátjuk, hogy a zenei karrierrel mi lesz. Minden esetre az elismeréshez a Rock and Roll hírességek csarnokához gratulálunk! Phil Collins énekel!

0: Hey, retro rádió. Szerintem, hogyha lélekben gyereknek érezzük magunkat, akkor teljesen mindegy, hogy milyen szám van a személyi igazolványunkba írva valós életkor gyanánt. A nyári időszakban a gyerekeknek az egyik legkedvesebb játéka a vízipisztoly, de mi felnőttek is nagyon élvezünk vele játszani. Legalábbis én úgy látom, hogy a fiúk nálunk vízipisztolyosak, a lányok meg buborék fújóznak nyáron, még akkor is, hogyha 50 évesek. És nem vagyok ezzel egyedül, azt írja egy retro hallgató, kedves Izabella, én most nyáron a munkahelyemre vittem be vízipisztolyt, elsőként viccből fegyelmezés gyanánt, aztán most már úgy elterjedt az irodában, hogy néha mindenki egymást lövi, és nagyon-nagyon jókat nevetünk rajta. Örülök neki, és hát ha nem megy a munkarovására, akkor szerintem néha egy kis kikapcsolódás, egy kis kocogás, egy kis humor igazán beleférhet. Köszönöm, hogy megosztottad velünk a történetet, és hát mostantól pedig az SMS szám kívánságműsoros ügyekben kereshető. A 0620-22-22-122-es számra írják meg, kit szeretnének meglepni, és milyen üzenettel. És persze ne maradjon le az SMS-ből a bemutatkozás sem. Chris Reával indulunk, ez a The Road to Hell a kívánság műsorban elsőként. A telefonhívásoknak pedig még az SMS-eknél is jobban örülök, úgyhogy amíg Chris Rea szól, remélem mi beszélgetünk egy jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 000 000 kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
5: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint. Az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi automárka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a epiauto.hu oldalon.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
13: Szombattól pár fokkal enyhül a forróság, tovább emelkedhet a Duna vízszintje, halálos tűz történt Baranyában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd éjfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában. A tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna-magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Szeptembertől a nyugtadásról is kötelező adatot szolgáltatni, ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A NAV türelmes lesz, évvégéig nem büntet, hanem segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
14: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép.
13: Ma tetőzik a hőség, országszerte sok napsütésre számíthatunk, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, néhol alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúlon megélénkül a szél, és késő délutántól néhol meg is erősödik. A zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A csúcshőmérséklet általában 37 és 42 fok között valószínű. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, kicsit mérséklődik majd a meleg, és néhol zápor, zivatar, felhőszakadás is lehet.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az M1-es autópályán a főváros felé a 61-es és 19-es kilométerek között terelésben kell autózni. Bicske térségében az átterelt belső sávban egy furgon és egy személyautó koccant a 36-os kilométernél. Jelenleg áll a forgalom és torlódnak a járművek, írja az Útinform. Az M0-as autóúton az M3-as autópálya felé korábban baleset történt. A 18-as kilométernél már minden sáv járható, így a kialakult jelentős 6-7 kilométeres kocsisor is lassan feloszlik. Távolabb Gyánál is jól lehet már közlekedni, ott is baleset történt. Korábban a 32-es kilométernél már szabadon járhatók a sávok. Vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Ha lenne autóm és jogosítványom, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy a most következő Chrisre, a slágerre, a The Road to Hell-re kocsikáznék a legszívesebben. Ezzel indul a kívánságműsor. Én Nyerges Izabella vagyok, szeretettel várom önöket a szokott

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Metro Rádió.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Gerei Retro Rádió néhány SMS üzenettel indul el a csütörtök este kívánságműsorunk. Az elsőt Józsi írta. Hello Izabella, én szeretném, hogyha Lilinek beolvasnád, hogy ő a szupernő, és én vele akarom leélni az életemet. Nagyon-nagyon szeretem. Kedves Izabella, Vigo és Olivia vagyunk. A húgom dán pasiának, Magnusnak szeretnénk küldeni egy számot, aki először van itt Dániából. A Balatonra tartunk ebben a pillanatban, és ezért szeretnénk küldeni egy szuper jó slágert. Vigo és Olivia, ahogy mondtam. Szép estét, Izabella! Molnár Dominik unokámat szeretném köszönteni. Nemrég volt a névnapja, várom őket a nővérével, Csengével. Puszi a Tisza dorogmai mama, aláírással jött az SMS. A többit a 0620-22-22-122-re várom. És tudjanak róla, hogy a kívánság műsorban nem csak SMS-ezni, hanem telefonálni is lehet. A bátrabbakkal mindig beszélgetünk egy jót. Please.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620-22-22-122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

0: Ők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm a kívánság műsorban, ön is üzenhet a szeretteinek.
1: Szép estét! Leventúlyt is egy számot szeretnék kérni.
0: Kinek szeretnéd elküldeni, és milyen üzenettel?
1: Jóka maminak a konyhára, és csak annyit szeretnék üzenni hozzá, hogy a kedvenc konyhásunk, és hogy nagyon-nagyon szeretjük.
0: Cuki vagy, honnan telefonálsz nekünk egyébként?
1: Üllőről telefonálok.
0: És meddig tart a műszak?
1: Hát már végeztem, ma van szabadnapos voltam, csak nagyon szeretjük, ő dolgozott, és akkor egy ilyen kis boldogító, mert a Retro Rádión dolgozik egész nap.
0: De jó, minket hallgat közben, remélem, hogy segítenek a pörgős slágerek. A Silent Circle-lel fogjuk most őt megajándékozni, neki kitartást, neked pedig jó pihenést kívánok!

0: Slágerei Retro Rádió. Freddie Mercury énekel a Kívánság műsorban, a most következő slágerben arról mesél, milyen egyedül élni. Én remélem, hogy önöknek van társaságuk, de hogyha a szeretteik mégis messze vannak önöktől ebben a pillanatban, akkor nyugodtan hívjanak fel a Kívánság műsorban, és lepjük meg őket együtt. Jó estét kívánok!
1: Mónika vagyok, Nagyeszkedő. Szeretnénk volt anyósomnak üzenni, meg egy szép zenét választál neki, nyepőgő zenét, a gyerekekkel türelmes, meg neveli őket, meg szereti őket, az unokáit. Üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem.
0: És mi az ő keresztneve?
1: Ida.
0: De gyönyörű neve van. Továbbadom gyorsan a lehetőséget, hiszen újra csörög a telefon. Halló, halló!
2: Szia Jézus, Szabó Laci vagyok. Ezt nem hiszem, hogy elsőre egyből.
0: Kit szeretnél meglepni?
2: Hallod újbú a rédeieket, hogy vigyázzanak az őzekre, mert szegénykék ma az úton járkának benne a falon belül. Akinek van energiája, egy vödörvizet rakjanak ki az utcára. Én próbálkozok, mert sajnálom őket.
0: Teljesen igazad van, és reméljük, hogy a falu összefogásával sikerül segíteni az állatokon is. Freddie Mercury énekel a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb

0: mai Retro Rádión. Kedves Izabella, én egy társasházi közgyűlésre szeretnék küldeni egy szuper jó retro slágert. Miskolcra, a Törökverő utcára. Hello Izabella, kérek egy szép dalt a gyerekeimnek és az unokámnak. Marika vagyok, Mosonmagyaróvárról. Kedves Iza, Marcsinak hívnak, és gratulálni szeretnék a következő slágerrel az unokámnak, illetve a déd unokámnak. Hazaköltöztek külföldről végre, úgyhogy többet lehetünk együtt. Igaz, nem leszünk túl közel egymáshoz, de ettől függetlenül azért nagyon örülök ennek a hírnek. Köszönöm szépen, hogyha küldesz nekik egy szuper jó dalt, további jó adást és műsorvezetést, és Marcsi küldte az SMS-t, és végül itt van velem Évi is, aki azt írja, hello Izabella, kedves csilingelő hangodon, olvasd be az üzenetemet, az M3-as autópályán autózunk, Szilvásvárad felé megyünk, az autó hőmérője 42-43 fokot mutat, a kinti hőmérsékletet tekintve. Szilvásváradon már 3 napja minden nap esett az eső. A pályán jól lehet haladni, a terelések ellenére is, és nincs torlódás. Kérek szépen egy szuper jó slágert, hogy kellemesebben teljen az utazásunk. Évi, rajtam nem múlik. A Bananarámával és a Vénusszel folytatjuk a hírek után. A 0620-22-22-122-es szám pedig este 8-ig még él a kívánság műsorban.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
9: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
10: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesto Cashew Dió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
13: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
1: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Esik az eső a Duna vízgyűjtőjén Ausztriában. Halálos tűzeset történt Baranyában. Megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elerett az eső a Duna vízgyűjtőin Ausztriában, esély mutatkozik a vízszint emelkedésre, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A legfrissebb előrejelzések szerint holnap akár számottevő csapadék is eshet az Inn, a Traun és az Enz folyók vízgyűjtőin. Ha ez megtörténik, az már néhány deciméteres emelkedést is okozhat a Duna-Magyarországi szakaszán. Halálos tűzeset történt a Pécs közeli Cserkúton. A baranyai településen egy hétvégi ház gyulladt ki. Égett az aljnövényzet és az összehordott szemét is. A lángok gyorsan terjedtek, de sikerült megfékezni őket, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók a házban találtak rá a holttestre. Arra is figyelmeztet a hatóság, hogy országos tűzgyújtási tilalom van, már a legkisebb szikra is tragédiához vezethet. Ezért senki ne dobjon el égő cigarettacsikket, ne hagyjon üveget vagy más hulladékot a természetben, és a tűzgyújtási tilalom idején sehol se gyújtson tüzet. Parkolóépítés közben találtak második világháborús repeszgránátot a Fehérvár megyei Kislángon. A majdnem 9 centis robbanó szerkezet miatt 50 méteres körzetben lezárták a területet. Ez egy orvosi rendelőt és mintegy 20 embert érintett. A gránátot majd egy kijelölt helyen semmisítik meg, közölte a Honvédség tűzszerész ügyelete. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági osztály tovább romlott. Változással most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Friss pisztrán konzerv lett az idei strandétel, egy Fonyódligeti újítás nyert bisztró kategóriában a Balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy genesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatós vitt el. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Az ország legtöbb gyorsforgalmi útján jól lehet közlekedni, baleset nem nehezíti a közlekedést. A 71-es főúton viszont Balatonkenese átkelési szakaszán a Balatoni úton egy a közlekedésre veszélyes fát vágnak ki. A 12-es és 13-as kilométerek között a forgalmat megállították a munka idejére, körülbelül fél órát vesz ez igénybe. Mától újra közlekedik a Komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé teszik a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. A Dunán Adon és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a Komp. Napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket, írja az Útinform.
16: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most! Minden idő 2022 legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Jani a következő, aki megtalálta kívánság műsorban, a nagyobbik fiával kamionozik ebben a pillanatban, üzeni neki, hogy örül, hogy ott van vele, ő egyébként 12 éves, és puszíja az otthoniakat. A bananarámával köszöntjük a családodat, János.

0: Gastro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

0: Ágoston a következő, aki bejutott a kívánság műsorba. Üdv Izus, titeket hallgatunk online Stockholmban ebben a pillanatban ma is. A feleségem is itt van, Zsuska, aki 6 hónapos várandós, az első gyermekünk érkezik hamarosan, és itt van a kedves anyósom is, Zsuzsa, aki pedig kijött, hogy segítsen a készülődésben az első gyermekhez itt nálunk. Szeretnék kérni egy szuper jó slágert, üzenem a szeretteimnek, hogy imádom és puszilom őket, és ahogy mondtam, Ágostontól érkezett az SMS, és itt van velem egy külhoni kecskeméti aláírással is egy SMS-ező. Kedves Izabella, én Kecskemét gyöngyszemeinek szeretnék küldeni egy szuper jó slágert, akik ma a borzasi kápolnánál jártak. Van velem valaki a vonalban is, halló, halló, jó estét kívánok!
1: Most is, lelkéne számom!
0: Üzenőműsor vagyunk, szívem, mutatkozz be és mondd el, hogy kit lepnél meg!
1: Kérdés, azt mondom, hogy a legjobb barátomat lepném meg!
0: Őt hogy hívják?
1: Otko Zoltán.
0: Honnan telefonálsz nekünk, és mit üzennél Zolinak, mik a kedves gondolataid Lászlén számára?
1: Lászlénből. Hát az, hogy legyen szerencsés napja, mert távol vagyunk egymástól.
0: És hogy telik a vakáció, neked mi volt ma a programod?
1: Hát köszönöm szépen, játszottam, gondolom.
0: Mit csinálsz majd még ebben a néhány hétben?
1: Gondolni megyünk ma a Csángóra, Lászlénben.
0: Ó, hát ez nagyon tartalmasnak ígérkezik. Örülök, hogy beszélgettünk a barátodat Adam Lambert slágerével. Köszönjük meg, szóljon neked is, és minden vakációzó fiatalnak.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: slágerei Retro Rádió. Hello Izabella, így kezdi a következő SMS-ező a férjemnek. A mai napon a 80. születésnapja van, és ebből az apropóból szeretnék neki sok boldogságot, erőt és egészséget kívánni, és egy szép számot is kérni. Ildikó vagyok Győrből, azt is üzenem, hogy szeretem őt. Jó estét kívánok önnek, miben tudunk segíteni?
1: Csokolom, János vagyok. Én szeretnék a feleségemnek küldeni egy szép számot névnapja alkalmából.
0: Igen, mutassa be nekünk a hölgyet, legyen szíves.
1: Ibolyának hívják.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzenne?
1: Az, hogy nagyon-nagyon szeretem, és boldog névnapot kívánok neki.
0: Jó, és honnan telefonál ön most nekünk?
1: Egercseiből.
0: Jó, mi lesz a közös ma esti programjuk? Kitalálta valami kis kedveskedést a névnap apropóján?
1: Kettesben ünnepünk szépen, nyugodtan.
0: És gondolom romantikusan. Oké, és névnapi köszöntésként Suzy Quatro és Chris Norman duetteznek, ez a Stumbling In. I love you.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: Metro Rádió, ez a két órás esti kívánság műsor Nyerges Izabellával. Jó estét kívánok, hogy szia, ha tegeződhetünk.
1: Szerbusz, én Demeter Ricsi vagyok.
0: Szia.
1: És kérdezem, hogy te mit csinálsz ebben a nagy melegben?
0: Én műsort vezetek szívem ebben a nagy melegben. Te kinek szeretnél most itt a kívánság műsorban meglepetést küldeni?
1: Anyukámnak.
0: Hogy hívják őt?
1: Papel Mária.
0: Mit szeretnél neki üzenni, mik a kedves gondolataid számára?
1: Hamarosan találkozunk a jövő héten.
0: És mi lesz a közös programotok? Mit fogtok csinálni?
1: Megyünk cukrászdába, boltba.
0: Kis édesség, kis nagy bevásárlás, jól van, tartalmas lesz akkor a találkozás. Örülök, hogy hívtál, és tovább is adom gyorsan a lehetőséget, mert ma is sokan vannak. Haló, haló!
2: Szia, én Tóth Miklós vagyok.
0: Szervusz, kit szeretnél meglepni?
2: Az Izát keresem, azt te vagy?
0: Én vagyok, az parancsolj, kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
2: Írtam egy SMS-t is. Én a volt katonatársaimnak szeretnék küldeni egy dalbetétet, akik 50 éve lejöttek Győr Likócsi laktanyába. Lentiből, a szomszédbarakból és mi tatáról. És külön üdvözlöm a felderítő zászlói századát. Megoldható?
0: Persze, mindazoknak, akiket felsoroltál, Bryan Adams énekel, ez a Summer of 69, a kívánság műsor.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Gerei Retro Rádió külföldről érkezik hívás a kívánság műsorban. Haló, haló!
1: Tiszteltem, Zoltán vagyok.
0: Honnan telefonálsz nekünk, Zoli, tegezzél nyugodtan?
1: Németország, Obenfel.
0: Kit szeretnél meglepni?
1: Testvéremnek, sógornőmnek, meg a fiának küldeném. Ők meg pont Olaszországban vannak.
0: Jó, nyaralnak, vakáció?
1: Igen.
0: És
1: igen.
0: Mit szeretnél nekik üzenni? Mi az a néhány kedves mondat?
1: Hát éhezik jól magukat, még egy pár napot vannak, addig éhezik jól magukat, aztán majd hétvégén találkozunk.
0: Rendben, és te mit csinálsz Németországban?
1: Hát dolgozok.
0: Mi a foglalkozásod?
1: Fényezek.
0: Hát biztos nagyon meleg van akkor az autófényező műhelyben is. Örülök, hogy beszélgettünk egymással, a kitartás neked a munkában, és hát ahogy mondtad, hétvégén találkoztok, tehát hamarosan hazafelé vezet majd az utad. Várunk szeretettel itthon. Jön a Gypsy Kings és a Volare a kívánság műsorban.

0: Rádió, a legutolsó telefonhíváshoz érkeztünk a kívánság műsorban. Halló, halló!
1: Jó estét kívánok, Szolnoki András vagyok.
0: Üdvözlöm, András, szia! Kit szeretnél meglepni, és honnan hívsz minket?
1: Mi? Én Fadról telefonálok, Szolna megyéből. Kislányomat szeretném meglepni, akivel most itt vagyunk, és a nyaralásunkat töltjük.
0: Hogy hívják őt, és mit üzennél neki?
1: Lilinek hívják, és én nagyon szeretem őt. Ő bennül a medencébe, kukucskál rám, én kis bolt.
0: Jó, és szeretem. Milyen programokat csináltok a vakáció alatt? Néhány mondatban mesélj nekünk.
1: Meglátjuk. Autónk van, megyünk, jövünk, horgászunk, megyünk csúszdázni, nem tudom. Egy hónapunk van rá, bármit csinálhatunk.
0: Azt a mindenit. Teljesen nagyon tartalmasan, és van benne medencézés is, az előbb mondtad, úgyhogy nagyon jól kitaláltátok. Kellemes vakációt még egyszer.
1: Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a beszélgetést. Jön az ajándék, sláger, amit a Drének elelez egyben már az Abaházi Presszó nyitánya is. Tudom, hogy nehéz bekerülni a kívánság műsorba, de én mindent megteszek, hogy holnap is sok emberrel tudjak beszélgetni. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádió kívánság műsorában.
2: Műsorajánló.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
3: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval, gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást. Fordulj orvosodhoz, vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
12: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 250 g-os ömlesztett cikkelyes sajt 27%-kal olcsóbban, most csak 648 forint. Mindig Aldi.
13: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
14: Igen.
13: És ez?
14: Igen.
15: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
16: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csapd le a Kendi hűtőszekrényre. 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készleterejéig. Euronix, ez ennyi.
2: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
14: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is, a 30 éves Penny-ben, pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint, az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
6: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
17: Meleg és szélrekord is született ma. Szombattól már csak másodfokú hőségriasztás lesz. Megválasztották az év strandételét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb meleg rekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi meleg rekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott még hozzá Szolnokon, óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás viszont akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez jövő kedd éjfélig marad majd érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Igyunk elég folyadékot, főképp vizet, és ne csak akkor, ha szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban ne legyünk napon, és figyeljünk kiemelten az egyedül élő idős rokonainkra, ismerőseinkre. Veszélyben a kőrisfák. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Bereg-Sorány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, a korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője.
18: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. Fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
17: Friss pisztrán konzerv lett az idei strandétel, egy fonyódligeti újítást nyert bisztró kategóriában a balatoni körrendezvényén. Az év balatoni stranddeszertjének egy genesdiási édességet választottak, amely egyesíti a palacsintát és a mákos gubát. A legjobb büfétel címet pedig a Siófok szabadi fürdői tepertős kürtős mártogatós vitte. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam, fonogramdíjas énekesnő, Nótár Méri. Töltöm az italt, indítom a zenét, és néhány perc múlva kezdjük a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Notár Méri a mai vendég. Hello!
2: Hello, Csabi!
1: Nagyon örülök neked!
2: Köszönöm a meghívást, és köszöntök minden kedves hallgatót.
1: Én azt gondolom, hogy vannak bizonyos dolgok, amik tök természetesek veled kapcsolatosan, de vannak dolgok, amiket talán itt a retro rádióban meg kell beszélnünk. Én például nem tudom, lehet, hogy ilyen álnaív kérdésnek tűnik, de tényleg nem tudom, hogy a cigányzene és a mulatos zene közötti különbség az mi?
2: Kérlek szépen, ez nagyon jó kérdés, nagyon találó, mert engem például az elején frusztrált az, hogy például, tehát mulatós kategóriába sorolnak egyébként, a mai napig rangsorolnak oda, szóval a mulatós, koronázatlan, királynő, nagyon sok ilyen felkonferációt hallgatok végig, hétről hétre, de ez egy nagyon nagy téveszme, mert amit én képviselek például, az roma popzene. Tehát a cigány zenének egy populárisabb változatát képviselem.
1: De abból alakult ki a mulatós egyébként?
2: Nem. Szerintem a mulató zene az sokkal letisztultabb. Nem annyira jellemzőek benne, tehát ezek a cigány motivumok, amiket például én is használok. Tehát én értsd jól, nem azt a tingli-tangli, én úgy szoktam egyébként, és bocsánatot kérek mindenkit, nem azt a disznóvágó zenére nőttem fel, érted?
1: Tehát én azért is gondoltam, hogy ezt veled meg tudom beszélni, mert én
2: tele
1: tudom,
2: harmóniákkal, ezekkel a gyökereinkből hozott mélyről, amik a génjeinkben vannak, tudod, ezek a világ, amit igazából nem... Tehát nem is tudsz elmondani, mert ezt igazából érezni kell azt, amikor például mi egy roma pergetést beleviszünk. Tehát ez a... Na most érted? Tehát én azt gondolom, a mulató sokkal letisztultabb. Elénekelem. Tehát kb. Ez.
1: Igen, csak talán abból jön a félreértés, hogy...
2: A virtusából.
1: Hogy a lakodalmakban, ahol az ember mulatni ment régen, cigány zenészek játszottak, vagy húzták, és játszottak reggelig.
2: Így van.
1: Tehát, hogy a cigány zenére mulattunk, és ez talán ezért alakult úgy, hogy azt gondolják sokan, hogy a cigány zenész, aki szórakoztat, az a mulatós. De nem így van.
2: Csak mulatozunk rá. Tehát mulatnak nyilván az emberek, mint ahogy egy ütemesebb, egy gyorsabb tempójú popdalra is mulatunk, bulizunk, mondjuk azt már szlengesebben.
1: Van, aki hezmetára mulat, de mégsem mulatós.
2: Igen, szóval, hogy nem keverendő egyébként össze, én azt gondolom zeneileg a kettő műfaj, mert a cigányzenébe sokkal több minden van, sokkal dúsabb, sokkal zeneibb annál, mint hogy esetlegesen oda rangsoroljuk a letisztult nyers ticshez.
1: És amikor téged úgy konferálnak fel, ahogy az előbb mondtad, hogy a mulatós koronázatlan királynő.
2: Igen, megszoktam.
1: De akkor azt kikíred magadnak, vagy helyre teszel?
2: Abszolút, dehogy nem szoktam egyébként. Hát most nézd, egész egyszerűen ez így terjedt el a kis hazánkba, megbarátkoztam vele. Mondom, ez eleinte zavart inkább, és bárhogyan próbáltam mondani, vagy a mai napig igazából, hogy de én roma pop zenét képviselek, ugye azon belül is van, ami latinosabb világú zeném egyébként. Hát most figyelj, ha így, akkor úgy, akkor leszek mulatós, akkor meg nagy mulatozás lesz. Hát most...
1: Hát az biztos, hogy ahol te vagy, ott nagy mulatozás van. És tudom, hogy neked vannak híraid, dalaid, de előadásokon, koncerteken nincsen líra, nem? Tehát ott...
2: Hát egy-kettő van, de az az igazság, ugye ezt nagyon sokan még a mai napig nem tudják, de ugye a zenémnek a szerzője ugye gyerekkoromtól kezdve én vagyok. Tehát a 90%-ban ugye saját szerzeményeket hallhatnak tőlem. Valamiért így vagyok kódolva, hogy inkább a gyorsabb ritmusú ütemeket, meg dalokat szeretem megírni, de ettől függetlenül van egy-kettő mélyebb érzelmű olyan dalom, ami kimagasló sikereknek örvend, és amit nagyon szeretnek. Ezt azért szeretem egy-két olyan nagyobb és olyan koncerten előadni, ahol van rá igény.
1: Lehet, hogy igény van rá, de beépíthető. Tehát amikor tényleg az emberek ott vannak, és azt várják, hogy te szórakoztasd őket, pörgesd őket.
2: Abszolút. Hát most nézd, például van egy olyan dalom, ami tehát 20 milliós nézettségű, és tök lírai, egy minimál tempóval tényleg, tehát most itt neked mondom egy 110-es BPM, hogy lehet annyi sincs, és tök szép.
1: Ha mondjuk igen, ha te nem adod elő élőben, akkor azt más nem fogja.
2: Igen, és például nagyon érdekes, mert van egy olyan dalom is, hogy Sorsunk hídja, ez egyetlen egy 100 zongorával kísért teljesen a kapella lírai.
1: Az volt az első ilyen lírai dalod, nem?
2: Hát ez a nagyon-nagyon
1: hát, a kapella, így olyan van. Nagyon bejött
2: egyébként,
1: ilyen sikeresen.
2: Egyébként igen, kifejezetten képzeld el, hogy kérik az esküvőkön. Ugye járok egyébként privát rendezvényekre, és én még nem tartozom abba a kategóriába, aki azt mondja, hogy én nem megyek be a kis közönségbe. Én kifejezetten szeretek az emberek közé bemenni. Tehát, hogy és Gyól, én imádom a nagy színpadot is. Imádom a zenekaromat. Természetesen mekkora érzés az, amikor ott van 8-10 ezer ember a koncerteden és énekelnek, de higgyék el az emberek, hogy azt is a lecsupaszodott valóságba, amikor te odamész egy 100-150 fős kis közösségbe, az is egy akkora érmény, meg akkora szeretetet kapsz, meg hogy téged akartak oda, hogy te énekeld el az ő dalokat.
1: És akkor itt ezekben a helyzetekben ezeket a lírai dalokat elő tudod vezetni?
2: Igen, természetesen, hogy ne.
1: De olyankor le is ülsz a zongora mögé? Vagy az
2: ne, hát van zongoristám igazából, én mindig zenekarral járok, tehát...
1: Oké, csak az olyan jó, amikor az énekes önmaga zongorázik, te azért képes vagy erre, nem?
2: Képes vagyok rá természetesen. Úgy szoktam általában élni a dalaimat, vagy gitáron kísérem magam. De van zongoristám.
1: Nem
2: jellemző. Hát talán ilyen 16-17 éves koromban, amikor kezdő voltam, ugye én apukámmal a zenekarából cseperedtem úgymond fel, akkor még a hangszerem mögött álltam. De aztán valahogy így megkövetelte, meg így sodort az élet magából, hogy aztán így a kezembe ragadjam a mikrofont. Bár eleinte nagyon érdekes volt, tehát egy hangszeres, amikor kiáll egy szál mikrofonnal, és ott figyelj, én voltam Darth Vader, meg mindenki tudod ott a mikrofonnal a kezembe, de a szuper tényleg művészekből álló zenekarom kísér.
1: Innen folytatjuk, Nótár Méri a vendég, a Retro Rádióban, az a Bánzi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mótár Méri a vendég. Örülök mindig, amikor a velem szemben ülő azt mondja, hogy jó a kérdés, mert ti, akik jöttök és nyilatkoztok, elmentek máshova is, a saját életetekről beszéltek, de az egy élet, tehát, hogy nyilván ugyanazt a sztorit tudjátok elmesélni, esetleg színesítitek. És a most következő kérdésre is te már ezerszer válaszoltál, tehát elmesélted, hogy... sok helyen, bár az utóbbi időben került ez csak nyilvánosságra, hogy akinek a nevét viseled, ő nem a vér szerinti édesapád, hanem akitől a nevedet kapta.
2: Tehát így van.
1: És az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy nyilván ez a sztori megvan, hogy szokták mondani, hogy a cigányoknak a vérükben van a zene.
2: Igen.
1: Hogy ha a vér, tehát hogyha nem az édesapád, a vér szerinti édesapád az a nótár...
2: A basszusgitáros felé az apukám.
1: Akkor viszont honnan van a véredben a zene?
2: Hát az édesapám, ő meg dobos.
1: Ja, ugye, ő is zenész.
2: Igen, ő is zenész egyébként, meg az ő családja is.
1: Ja, értem.
2: Illetve... anyukám részéről is. Tehát én mindkét oldalról megkaptam. Tehát
1: anyukádnak aztán is van köze akkor ezek szerint a zenéhez.
2: Igen, igen. Az ő részéről a nagypapám kiváló prímás volt, és a nagypapámnak is a rokonsága, tehát és gyom még azok a cigánzenészek, akik cimbalom, nagybőgő és a többi ilyen hangszeresek voltak, illetve még van egy vonulat, ugye a cigány nemzetiségen belül is ugye vagyunk, hogy most a romungró, ugye ők voltak a muzsikusok, ugye vannak ugye a lovári olácigányok, akik a gitáros kannás, és mindkét vércsoport megtalálható, úgymond bennem, úgyhogy valószínűleg ezért ez a nagyon vegyes stílus egyébként bennem, hogy bennem van ez a muzsikus virtus is, meg ez a lovári, ez az olácigány pergetős is.
1: De ez azt jelenti, hogy neked nem kellett a zenét tanulni, az tényleg az úgy benned van, és csak jön?
2: Hát nekem tényleg jött. Figyelj, először óvodás koromban tűnt fel, hogy tök más hangszínem volt. Tehát, mint ahogy hallhatod, most is ilyen karcos, kicsit mélyebb láng, és a többi, és volt énekóra, volt ilyen külön énekóra, ilyen külön énektanár jött, nem is értettem az egészet, itt az oviba már is, szégyeltem énekelni, mert nekem nem volt olyan kis csicsergő hangom, mint a többieknek. Majd ilyen 10 éves koromban, 10-11 lehettem, apukám még próbáltak a zenekarukkal, akkor volt egy ilyen autentikusabb formáció is, és akkor tisztán emlékszem rá, hogy az volt a dal, hát ami a mulatós kategória és a cigány kategóriában is van, hogy erdőszélen sátoroznak az olácigányok, biztosan ismered.
1: Igen.
2: És én meg csak úgy a sarokból elkezdtem dúdolászni, hogy erdőszélén sátoroznak az olácigányok, tehát egy tercét énekeltem, és akkor emlékszem, hogy apám így leállította így a próbát, gyere ide kislám, és akkor mit énekeltél? Hát mondom, de ugyanazt énekeld el. Mondom, jó, akkor énekeld, jó, és megmutatom, hogy mit énekeltem, és akkor tűnt fel nekik, hogy úristen, én igazából tehát, nem is a szólamot zenei, énekeltem, hanem
1: egy vokál szólamot énekeltél rá, tehát abból kiderült, hogy van hallásod.
2: Igen, és utána kezdődött el az, hogy akkor apukám ült le velem így komolyabban, és akkor elkezdtem hangszeren is gyakorolgatni. Igazából...
1: De ez azt jelenti, hogy nyilván a hangszeren megtanítja, hogy milyen akkordok, de hogy zeneelméletet kellett neked tanulni, vagy szolfézsra járni, vagy...
2: Nem jártam, képzeld el. Apukám tanított meg, ugye, hogy a hangnemekkel, hangokkal tisztában legyek, ugye ők azért tanult zenészek voltak, meg nagypapám is konzervatóriumot végzett. Viszont soha nem voltam az a nagyon nagy kottás, inkább autodidakta módon tanultam, ugyanúgy gitározni is, mint billentyűn. És képzeld el, hogy én 2 hét alatt körülbelül 60 zenét megtanultam.
1: Hoppa.
2: És 12 évesen apukám elvitt engem életem első este 7-től hajnal 3-ig tartó mulatságba zenélni.
1: Hány éves
2: szintetizátoros? 12.
1: 12. Az gyerekmunka, ma és már büntetnék. Igen.
2: És úgy jött az éneklés, hogy szegény apámat sajnáltam, hogy ma alig volt hangja, és én már ugye úgy ismertem a dalokat, és így segítettem
1: és
2: neki énekelni.
1: És azt ugye, hallottam, mesélted korábban is, hogy a csodájára jártak a kislánynak, aki ott
2: hát
1: áll az
2: utána,
1: onkora mögött.
2: Figyelj, ugye én egy borsodi kis településről származom, de már ezt úgy képzelde, hogy Vas megyébe is hívtak bennünket.
1: Már híred volt.
2: Aha. Hát igen, hát azért nagyon nagy dolog volt akkor, annak idejében is már, hogy egy 12-3 éves kislányot egész éjszaka húzza a talpalával óta a zenekarral.
1: De akkor igen. Azt te szeretted, élvezted? Hogy
2: igen.
1: Megfordult a fejedben, hogy ezt jól lenne csinálni? Tehát, hogy felnőttként.
2: Hát nagy álmom volt, és képzeld el, hogy így már akkor elkezdtem saját dalokat írni, komponálni, és az álmom az volt igazából, hogy a saját dalaimat hadd ismertessem meg másokkal is.
1: És ezeken a fellépéseken, bálokon, nem tudom, esküvőkön, lagzikon ezeket előadhatta? Tehát engedték a zenekar?
2: Igen, képzeld el egy-kettőt, és az első kazettámra még az egyik már rá is kerülhetett, igen.
1: Milyen szép idők jutnak eszembe erről, ki mondja az ember, hogy kazetta.
2: Hát, nagy dolgok, ez igen. Csak innen indult az ember, szóval tényleg minden nagy só meg fény nélkül indultam el a sötét pusztából, úgymond.
1: Tehát nem volt kikövezve az út, neked ugyanúgy végig kellett járni a ranglétrát.
2: Nem, sőt, nagyon nehéz. Egyébként a mai napig nagyon nehéz, mert sajnos találkozom még a mai napig azzal, hogy nem kapom meg a hozzám hasonló mondjuk műfajban lévő kollégák, barátok azt a fajta támogatást, amit más stílusban lévő emberek.
1: De ez most milyen támogatásra gondolsz? Tehát az elismerés, tehát szakmai elismerésre, vagy az anyagi támogatásra?
2: Nem, abszolút nem anyagi támogatásra, meg ilyenekre gondolok, hanem például azt tudod, amikor az ember szeretne mondjuk szintet lépni, mondjuk nekem most az a célom egyébként, hogy több nagy koncertet szeretnék, például az országban, nagy városokban koncertet, és szembesülök azzal, képzeld el, hogy mondjuk egy-két olyan nagy szervező, te pontosan tudod, hogy vannak ilyen emberek, meg dolgok így a szakmában, úgy ockodnak tőle, tudod, mert hogy jaj, hogy most akkor mit tudom én itt inni fognak, meg hogy milyen réteg fog eljönni. És tudod, hogy igen, és hogy ezeket a falakat áttörd, és nekem valahol már ezt képzeld el, szívügyemmé vált az, hogy roma és nem roma embereket, amikor látok, hogy vegyesen vannak a koncertünkön, mert ez tényleg így van, tehát vissza lehet nézni, roma és nem roma emberek, sőt, nagyon sokan külföldről is a határ közelében vagyunk. És nekem nagyon jó érzéssel tölti el a szívem, és ki is emelem minden egyes koncerten, hogy nézzetek körbe, ez a lényege, a zene összehoz bennünket.
1: Volt is egy ilyen dal.
2: Tehát igen, egyébként.
1: Jó, meg egy kis szünet, de innen folytatjuk, jó? Mert az érdekel a folytatásban is. Notár Méri a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lothár Mérivel beszélgetek, és az azért érdekes, amit mondtál, hogy falakba ütközöl, hogy nem tudsz szintet lépni, mert hogy... Normál esetben azt gondolná az ember, hogy mindenki, aki képes közönséget generálni, rád azért nagyon sokan kíváncsiak, tárt ajtókkal fogadnak, mert hogy végre valaki be tudja hozni a közönséget.
2: Ez általában így is van, és nem is azt mondom, hogy furra bezárnak olyan ajtókat, amiket szeretnénk megnyitni, csak sokkal nehézkesebb ezeket nekünk, vagy nekem így kinyitnom.
1: De most arra gondolsz, hogy nyilván, ha meghívnak egy fesztiválra, egy városnapra, egy falunapra, akkor ott meg tudják építeni azt a színpadot, amire neked szükséged van, de mondjuk el szeretnél menni, csak mondok egy példát, a Debreceni Kölcsei Központba, ami mondjuk egy másfajta zenei kultúrához szokott közönség jár oda például nehezebben jutsz be? Tehát ilyenekre gondolsz most?
2: Figyelj, oda egyébként már volt szerencsém ott fellépni. Nem erre gondolok, nem szeretném kimondani, konkrétan megvan itt Budapesten egy hatalmas nagy valaminek a helye. Tényleg nem szeretnék itt. Tehát itt most spoilerezbe beszélek, de hidd el, hogy még a mai napig sajnos küzdünk azért, hogy az én közönségem is... ki egyébként ekte vegyes, tehát és hogy lássák az emberek azt, hogy már pedig nem higgyék el, hogy jól érezni jönni, tehát jól érezni jönnek el magukat az emberek, ugyanúgy az én koncertemre is, mint egy rapperére, mint egy popzenét, mint egy rock bandának a koncertjére.
1: Én azt szoktam mondani egyébként,
2: vannak ilyenek.
1: Hogy akik elmennek színházba szépen felöltözve, mondjuk csütörtöki napon, akkor elképzelhető, hogy pénteken viszont egy pólóban, lerugott cipővel mezítláb táncolnak egy Lothár Méri koncerten akár.
2: Hát igen, voltam én ma honorvosbálban.
1: Azért mondom,
2: tehát
1: hogy a közönséget előre nem tudom ignorálni, hogy neked igen, milyen közönséget igen. Van, az nem annyira elegáns.
2: De küzdünk ellene, és hiszek a jóban. Én nekem mindig nagyon nagy volt a hitem, és hiszem, hogy ezt a minimális dolgot is megugorjuk majd azért én és a csapatom, mert tényleg ez nagyon nagy szívügyünk kévált.
1: Na most mentek a plázsra, ha jól
2: megyünk
1: tudom.
2: Megyünk a plázsra, igen, augusztus 21.
1: Az is egy olyan hely, amiről azt gondolná az ember, hogy eddig másfajta zenei közeghez szokott hozzá. Ott még már jártál korábban? Vagy?
2: Igen, már több éve visszajárunk nagy koncerttel a plázsra. Nagyon sikeres, tényleg a tavaly évünk is nagyon-nagyon-nagyon sikeres volt. És hát most igyekszünk is egy még nagyobb, tényleg egy ilyen roma latin show-t varázsolni, tényleg sok-sok táncossal, tehát úgymond a stábunk most úgy áll, hogy akik a színpadon lesznek, az 20 fő. És még ugye plusz a hangtechnika, a fények, stb. Szóval most egy elég nagy brigád áll össze a plázsra.
1: Mikor lesz, bocsánat?
2: Kérlek szépen, ez egy pénteki nap, augusztus 21-én várunk mindenkit szeretettel.
1: De nem csak te leszel, vendéged is lesz.
2: Igen, Bódi Guszti és Margó fog majd még megörvendeztetni bennünket az ő slágereikkel, úgyhogy ez külön öröm számunkra egyébként, hogy tényleg a plázs közönséget is megtáncoltathatjuk.
1: Innen folytatjuk egy rövid szünet után, Lothár Méri a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Notár Mérivel beszélgetünk, és annyiszor mondod a csapatot, hogy kíváncsivá tettél. És én már láttalak téged színpadon. Hál' Istennek jó sok alkalommal konferálhattalak. Nem emlékszem, hogy mondtam volna ilyet, hogy mulatos királynő. De az, hogy az a zenekar mögötted, vagy melletted, ezt mindig ámulatba ejt. Te magad is, de hogy a zenekar is, hogy zenélnek. Hogy őket te választod ki? Vagy van erre egy menedzsment? Hogy kerülnek melléd a zenészek?
2: Egyébként én, de én azt gondolom, hogy a jó Isten vezényelt így össze bennünket, vagy így egy helyre. Igazából tényleg hálás lehetek, mert kiváló zenészek, kiváló művészek, és kiváló emberek. Tehát az nagyon fontos számomra, hogy, sőt, a legfontosabb az, hogy jól érezzem magam velük, az ő társaságukban, hiszen rengeteg időt töltünk együtt. De
1: egy autóval mentek, tehát nem az van, hogy a művésznő külön megy.
2: Nem, mi nem. Mi azért ennél egy ilyen lelkisebb csapat vagyunk, mi szeretünk beszélgetni, mi szeretjük megbeszélni akkor, hogy milyen volt ez a buli, ki hogy érezte magát. És tényleg fantasztikus zenészek, akik én azt gondolom, hogy megérdemlik a tapsot és az őszinte elismerést a közönségtől is, és valamikor én is lehidalok, amikor figyel a zongoristám is, tényleg itt Rácz Rihárdról beszélgetünk, aki egyébként mellesleg szinte az egyik legjobb barátom. Tehát olyan szólót lenyom, tehát megeszi szó szerint a zongorát, és én
1: és ezt hagyod, tehát hogy a te koncepciódba belefér, tehát nincs az, abszolút, hogy azt kell játszani, amit te elképzeltél.
2: Nyilván itt is azért kőkemény próbáink, azok szoktak azért lenni, de itt mindenki tudja a dolgát, és ha arról van szó, hogy van most ilyen improvizatívan bármi, akkor a szabadjára vannak engedve, hiszen az ő tudást, azt, amivel megajándékozt őket a Jóisten, azért azt meg kell mutatni.
1: Hol találtál rájuk? Honnan szedted össze a zenekarod? Ők egy létező zenekar voltál, akiket te beintegráltál a saját produkciódba, vagy hogy kerültek melléd?
2: Például a zongoristám, hát őt nagyon fiatalon megismertem, viszont nagyon messze laktunk egymástól. Én maga a kezdetekben én azért Borsodban éltem, ő pedig Salgótarján mellett, tehát nagyon nagy volt a távolság, ő is fiatal volt, én is, aztán ő rengeteg kiváló zenekarnak volt a zongoristája, és egy napon, amikor pont szükségem volt egy új zongoristára, úgy mondanám, mert nem csak a zeneiség, hanem tudod, amikor már pont ez az, hogy már mikor nincs meg az a jó légkör, akkor tudod, hogy itt most van egy
1: püskés. Hát számítanak az emberi dolgok is.
2: Igen. Akkor változtatni kell, és én nekem csak ő volt a gondolatomban, hogy én nem szeretnék mással zenélni, csak ezzel a sráccal. Mert én tudom azt, hogy már a gyerekkorában is nagyon-nagyon csak a zene érdekelte, és hogy milyen nagy tehetség volt már akkor, és követtem a munkásságát, és ő igent is mondott a felkérésemnek.
1: És aki bekerül hozzád a zenekarba, ma már ez nagy divat, hogy még másik 23 produkcióban játszanak, nálad kizárólagosság van? Tehát aki nálad játszik, máshol nem zenélhet? Hogy van?
2: Hát én azt gondolom, hogy ennyi is elég nekik. Nyilván én azt gondolom...
1: Ma amikor itt ülsz, lehet, hogy fellépnek valahol, nem?
2: Nem nagyon szoktak. Most ilyenkor pihennek. Ilyenkor pihenő van. Úgy gondolom, hogy hálás vagyok az Istennek, hogy tényleg így 24 évé elteltével is mindig színpadon állunk, hiszen nekem ez volt a vágyam, nekem ez erről szól a fél életem.
1: Én milyen fél? Zenei... Én azt hittem az egész.
2: Á, majdnem, maradjunk a félnél, és tehát, hogy tényleg ilyen sikerre tehetek még a mai napig szert, hogy például nincs arra szükségük, hogy elmenjenek még plusz zenekarokba. Ez egy nagyon nagy hála a közönségnek, a Jóistennek, meg mindennek, akinek tényleg hálával és köszönettel tartozunk.
1: De tényleg fantasztikus a zenekarod. amikor találkozunk néha fellépéseken, kisebb színpadokon is elfértek, de mindig úgy tűnik, hogy mintha neked kettő zenekari felállásod lenne, hogy van egy nagyobb, meg van egy kisebb.
2: Mert így is van.
1: Így is van.
2: Így is van. Na. Ugye ezeket a kis koncerteket, ugye a zongoristámmal és egy gitáros kíséretében tolom. Illetve vannak ugye a nagy zenekaros formáció, ami igazából pár éve jött létre, mert hát ugye akartam is, tehát álmodtam, amiről ugye nemrég beszélgettünk, és van is rá igény, tehát mint például most itt lesz ez a plázs, és remélhetőleg tényleg itt teltházzal fogjuk majd ezt a 2026-os évet is majd így letolni. A nagy zenekaros formáció, kérlek szépen. Hát most például 9 zenésszel fogok színpadra állni. Tehát
1: de nyilván az a plázs, amikor mondjuk elmész egy városnapra, egy fesztiválra.
2: Hát akkor egy dobos, zenekarod... basszusgitáros, ugye billentyűs, akusztikus gitáros, meg van, amikor olyan szakszi még be, úgyhogy általában ez. De most már igyekszünk bővíteni ezt is.
1: Mert tényleg fantasztikus zenészek. Egyszerűen.
2: Köszönjük.
1: Csoda lehet velük együtt, még akár próbálni is, nem hogy még koncertezni.
2: Igen, hát ugye mindenki azért eléggé vaskalapos a zenét illetően, persze, de nincs az, hogy összevesznénk, tehát keressük az arany középutat. Tehát mindenki úgy hidd el, hogy a maga hangszerén tényleg kiváló és virtuóz. Tudod, tényleg az, hogy virtuóz, és nálunk egy oranzsot is, tehát egy zenei betétet, tehát úgy összeraknak, hogy az valami elképesztő.
1: Ezt most mondom a hallgatóknak, hogy érdemes egyszer úgy elmenni, akár Nótárméri koncertjére is, de bármilyen koncertre, hogy nyilván tök fontos, hogy elhangozzanak a kedvenc dalok, de mondjuk az ember kiválasztja, hogy én ma a basszusgitárost fogom figyelni. Akkor egy olyan élményt kap az ember, és nálad meg aztán főleg, mert tényleg én voltam így, hogy azt mondtam, én most ezt a basszusgitárost fogom figyelni, mert ahogy szól a kezében a hangszer, mi a neve a basszusgitárosnak?
2: Berki Dávid.
1: Hát.
2: Dév.
1: Na, egyszerűen csoda. És hát, ahogy játszik rajta, és olyan laza, mint hogyha, nem tudom, mint ahogy más kevergeti, nem tudom, otthon a tejbegrízt, tehát ő úgy basszusgitározik.
2: Igen. Hát nagyon szeretem őket tényleg, és mondom, hálás vagyok, hogy ilyen jó zenészekkel állhatok a színpadra. Meg ilyen csodás közönségünk van, hát érted, 24 év, már a második 24? generáció, hát igen, felnőttem a előző generációval, meg még most a kis generációnkkal, még tök most megint azért bulizunk egy kicsikét.
1: Kis szünet, és folytatjuk, Nótár Méri a vendég itt a Retro Rádió.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mutár Mérvivel beszélgetünk, azt mondod, hogy tök jó fej srácok, de azért makacs mindenki, tehát önfejű zenész a társaid a színpadon. De az, hogy mit játszotok, az, hogy mi a műsor, hát mégiscsak a te neved van oda előre kiírva, azt te döntöd el egyedül? Vagy ők abban tudnak neked tanácsot adni?
2: Azt én döntöm el. Uh-huh. Általában én döntöm el, hogy akkor most mi a műsor koncepciója, mi a setlist, ugye? Uh-huh. És akkor én ezt össze szoktam állítani, hogy akkor most is a plázsra, akkor ilyen lesz az intrónk, és akkor ezzel fogunk kezdeni, és én összeírom, és akkor ennek a kidolgozásai van. Általában a zongoristámmal így kidolgozzuk a olyan részleteket, amik nincsenek egyébként a kis koncertekben, és akkor úgy jönnek a többiek.
1: Olyan nem fordulhat elő? Most nem feltétlenül a plázsról beszélünk, hanem bármilyen koncertről, kis koncert, nagy koncert, hogy eszedbe jut egy dal, vagy valaki bekiabálja, hogy az milyen jó lenne.
2: Simán.
1: Jó, akkor menj. Tehát a
2: zenekarodnak... Annyira improvizatívak vagyunk, és annyira mindegy, hogy mi...
1: Ismerni kell minden dalodat.
2: Hát, kérlek szépen, kéne. Azért igen.
1: Hát, de te mondtad, hogy 12 évesen már dalt
2: írtál. Hát igen, közel 300 szerzemény jelent meg. Igen.
1: És azokat mind ismerniük kell, mert azért ha bekonferálod, akkor el kell játszani.
2: Így van. De egyébként olyan zenét is kértek már, most egy ilyen szűke, privátabb rendezvény, ami nem is a mi slágerünk, vagy érted, és én is a szöveget épp, hogy tudtam például, de azért kedvére tettem.
1: Most érted,
2: nem fogok
1: vagy.
2: Csalódást. Ha. Persze, bevállalós vagyok.
1: Tehát nem mondod azt, hogy elnézést, mi nem tudjuk ezt eljátszani, nem, olyan hát. Nincs.
2: Nem, nincs. Aha.
1: De ez bármilyen stílusú dal lehet
2: amúgy
1: egyébként?
2: Igen. Bármilyen.
1: Én ezt nagyon bírom benned, hogy nincsenek műfaji korlátok. És nyilván igen. Akkor, amikor Nótár Méri koncert van, akkor tudjuk, mire számíthatunk, de hát ugye csomó műsorban megmutattad, hogy
2: igen.
1: Bármit hát... képes vagy előadni.
2: Tulajdonképpen szerencsésnek érzem ebben magam. Igen, hogy nem érzem stílusileg ennek például a jazz sem, vagy egy swinget, imádom. Tényleg, és szeretnék is majd pár év múlva, majd kicsit öregebb leszek, tudod meg minden, akkor egy
1: ilyen... Azt gondolod, hogy kor kell hozzá?
2: Hát nem biztos, de én úgy vagyok vele, hogy mit tudom, én 2 éven belül, tehát így van mindig egy ilyen 1-2 éves aha. Távlati terv így a fejembe, és ez szeretnék jó. Egy ilyen roma swinget jazzzel bemutatni majd, ilyen igazi kimagasló még művészeket bevonni, akik ebben tényleg nagyon-nagyon toppon vannak, és én szeretném ezt majd megírni, ezt a dalt. És ezt megmutatni majd az embereknek, hogy mondjuk én egy jazzt hogyan énekelek el.
1: Ezt tudod, miért érdekes? Mert szerintem a legtöbb ember azt gondolja, hogy te meg vagy. Tehát, hogy rátaláltál arra a stílusra,
2: hát,
1: ami neked imádom, jól áll.
2: Rátaláltál
1: a közönségedre, vagy a közönség talált rá. Tehát, hogy igazából, ha ezt adod még életed végéig, akkor is jó lesz. De közben te meg folyamatosan feszegeted a határaidat.
2: Figyelj, tehát de én azt mondom, van, hogy egy jó megteheted. Dal... Egy jó dal bármilyen stílust képvisel.
1: Az mondjuk igaz.
2: Tehát én azt annak a híve vagyok, tehát én azért hallgatok meg minden műfajt, én rockba is, ami nekem tetszik, jó zene, most bármi lehet a stílusa neki, nekem az a zene tetszik. Vagy például tényleg én komoly zenét is hallgatok. Nem is kevésszer, az az igazság, meg ilyen keleti zenéket, mert nekem tetszik az adott dal, és mindegy, hogy az most milyen stílus,
1: persze.
2: De az már hozza a stílust. Itt a zene szerintem a leglényegesebb, ami úgy elragadjon magával.
1: Amikor úton vagytok a zenekaroddal, az autóban szól a zene?
2: Még a retro rádió is. Képzeld el.
1: Nagyon szépen,
2: de
1: köszönjük.
2: Tényleg, esküszöm minden izénél.
1: Csak azt gondoltam, hogy ott aztán olyan zenéket mutogattok egymásnak, amit nem
2: van szantált, ilyen, van ilyen, hát
1: mindenkinek
2: persze.
1: Mindenkinek elszáll az agya.
2: Természetesen azért mindenki mutogatja. Általában én mutogatom a populárisabb zenéket nekik. Ők mutogatják, hát a Ricsi, hát ő nagyon a lírai vonal, meg az a nagyon-nagyon klasszikus vonal. Egyébként a gitároson pedig még jazz szaxofonos, és ő pedig ezeket szokta így hozni magával. Meg tényleg a retro rádió hajnalban ti szóltok.
1: Köszönjük szépen.
2: Azt mondják, kinyírom őket veletek. Tényleg.
1: Na ezt most nem kellett volna hozzátenni. Ezt nem kellett volna hozzátenni. Figyelj, és te vezetsz? Vagy ilyenkor van egy sofőr, aki visz titeket?
2: Van egy kedves sofőrünk, igen. Ő vigyáz általában arra is, hogy például Hát fél, volt már arra precedens, hogy leszaggatták rólam a kis bőrcsekimet, szóval, hogy így tudod, hogy a...
1: Hát a rajongók nagyon közel akarnak.
2: Igen, a tömegen keresztül, így. Hogy azért tudod, én egy 156 kis centiméter kis csaj vagyok, és hogy azért így ne legyen ilyen atrocitás, ne érjen atrocitás, és ő vezet, igen.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk. Nótár Méri a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: Műsorajánló. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP Autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Esik a Duna ausztriai vízgyűjtőjén. Több megyében pusztított tarló, erdő és bozott tűz, súlyos a mezőgazdasági aszály. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már 11 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje múlt vasárnap óta Pakson. Erről a miniszterelnök számolt be közösségi oldalán. Magyar Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy jelenleg a folyó osztrák vízgyűjtő területein esik az eső, ami vízszint emelkedést hozhat, de ez a paksi erőmű teljes visszakapcsolásához várhatóan nem lesz elegendő. Ráadásul a jövő hétre ismét szárazságot ígérnek. A kormányfő megismételte, hogy a nagy fogyasztóktól továbbra is azt várják, hogy betartsák az önkéntes fogyasztás csökkentést. Lakosságnak pedig megköszönte, hogy átütemezik az áramfogyasztást a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Több vármegyében pusztított tarló, erdő és bozott tűz. Bács-Kiskunban, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Fejér vármegyében is felcsaptak a lángok. Ercsiben 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát kellett kimenteni. Tolnában, Paks-Duna-Kömlődön és a borsodi Emődön pedig több ezer embert érintő csőtörések történtek. A kormány gyors jelentésében arra is kitért, hogy szombattól enyhül a forróság, a hőségriasztás még érvényben marad akkor is, de másodfokúra mérséklik. Hiányzik a víz hőmérséklet kiegyenlítő hatása a talajból, ez is fokozza a forróságot, és emiatt száradnak el a kapás növények a szántóföldeken, írja agrometeorológiai jelentésében a Hungaromet. Az elmúlt 10 napban alig esett csapadék, az is csak lokálisan, az Alföldön pedig egy hónap alatt kevesebb, mint 5 mm eső esett. Az ország nagy részén kritikusan száraz a talaj, a súlyos mezőgazdasági asztály tovább romlott. Változásra most úgy tűnik, hogy legfeljebb augusztus végén lehet számítani. Újabb melegrekordok dőltek meg ma. Az új országos napi csúcsot Kiskunfélegyházán mérték 41,8 Celsius fokot. Ma megszületett az új abszolút fővárosi melegrekord is. Újpest állomáson 41,6 Celsius fokot mértek. A Kékestetőn sem volt még soha ilyen meleg, 32,1 fok volt. Egy zivatar napi szélrekordot is hozott, méghozzá Szolnokon óránként 113 kilométeres széllökést rögzítettek. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idő Budapest legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam szinte gyerek volt még, amikor elindult a karrierje. 12 évesen már dalokat írt. Nótár Méri a vendég, néhány perc és folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Motár Mérivel beszélgetek. Volt egy korábbi riport, ahol nagyon érdekeset mondtál a Bangó Margittal kapcsolatban, hogy ő volt az, aki előtted járt. Akire fel tudtál nézni. De azért az ő stílusa vagy műfaja mégiscsak más, mint a tied. Tehát én azt gondolom, hogy te ezen a piacon most egyedül vagy nőként, cigánylányként, aki ezt csinálja. Maximum utánad jöhetnek mások, akik követnek. Érzékeled, hogy vannak követőid? Hogy mások próbálják ugyanazt csinálni, vagy utolérni azt a sikert, amit te csinálsz?
2: Igen, természetesen, és ez nekem nagyon jól esik. Tehát egyáltalán nem zavar, hiszen, mint ahogy például a Bangó Margit, ő nekem azért példa, mert tudod, azért sok művész, roma művész azért nem volt, aki példaként szolgálhatott volna. Igen. Tényleg nem tudok olyan sok mindenkit kiemelni.
1: Hát nóta énekesek voltak, de énekes nők talán kevésbé.
2: Igen, jó, most nóta énekesek, Madarász Kati, Kovács Apollón, és persze jártas vagyok ebben, mert ugye nyilván a családom hallgatta őket. De nem volt példa. Mást fel sem tudnék úgymond hozni, hölgyet, aki roma származású, ugye a cigányzenét képviselt, és kimagasló sikereket ért el, mert nincs.
1: És ráadásul te még a dalaidat is saját magad írod.
2: Igen.
1: Abban is egyedülálló vagy.
2: Igen, én így szeretem. De persze van, hogy nemrég a Kutyabajom című dal is napvilágot látott, őt például Biga írta nekem. Mm-hmm. Heinz Gábor Biga, és én azt is nagyon-nagyon szeretem.
1: De ilyenkor mondjuk a Biga felhív, és azt mondja, hogy figyelj, írtam egy dalt, és a te hangoddal tudom elképzelni, vagy te kéred fel őt, hogy írjon neked,
2: hát
1: hogy
2: hál' Istennek
1: ez?
2: A barátságunk egy valamilyen showműsor kapcsára vezethető vissza, ott ismerkedtünk meg, és azóta is szoktunk beszélni, igen, és nemrég is, azt hiszem majd vissza is kell hívnom, mert valahol voltam is hívott a Biga, úgyhogy innen is sorry. De igen, mondta, hogy van egy ilyen dal, és tökre nekem szánná, és annyira elbír benne képzelni, és mondtam, hogy rendben, mutasd meg, meghallgatom, stb. És tényleg.
1: De és én készen kapott, tehát a szöveg is, dallam is, minden megvan?
2: Vagy... Az például igen. Igen, az 100%-ig az övé volt, viszont mégis, ami a szívemhez a legközelebb állnak, azok a úgymond a sajátjaim, mert abban még jobban bele tudom vinni az én világomat.
1: Honnan indul ki egy dal nálad? Szövegből, zenéből?
2: Van, hogy elkészítek egy-egy szövegrészletet, igen, de általában én először dallamot komponálok.
1: Ami ülsz egy gitárral, vagy ülsz a zongoránál, és akkor
2: igen.
1: Gyakorolsz, és onnan jön a dallam, vagy azt mondod, én most dalt fogok írni.
2: Képzeld el, hogy sajnos már nagyon sok a teendőm miatt úgy külön gyakorolni nem szoktam, így néha elkap a hív, és akkor érzem, hogy most valami szépet fogok írni, vagy most úristen, most jött egy jó kis cigány pergetés, ezt most föl kell vegyem, és akkor utána már tudatosan leülök azzal a kis szösszenettel, és azt folytatom tovább, és akkor azt megírom.
1: De téged hajt valaki hátulról, hogy producer, kiadó, nem tudom, két hónapja nem volt új dalod, vagy ezt te tudod saját magadtól, vagy ezek így jönnek ilyen tempóban?
2: Nem, én már önmagamat menedzselem igazából közel 10 éve, úgyhogy senki nem hajt, abszolút nem. Nem. Segítségeim azok természetesen vannak, mint például Hajdrik Lotti személyében, aki az utolsó vizuált is most is tervezi a koncertjeinkre, meg a szervezés részében is mindenben. Illetőleg Dajka Zoltánt is meg tudnám itt említeni a nagy koncertek kapcsán. De azért a legtöbb dolog itt a saját kézben van.
1: Erről is egy kicsit fogunk még beszélgetni a folytatásban. Jó, Notár Méri a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mótár Mérivel beszélgetek. Azért jó visszatérni erre, hogy saját kézben van a produkciód. Mert nem mindig volt így, volt is ebből problémád. És nyilván az ember, ha benne van, mennyit mondtál, 24 éve, akkor egy,
2: 24,
1: akkor egy csomó mindent megtanul. Na de hát ez egy olyan dolog, amit nem lehet megtanítani az embernek, megtanulni iskolapadban, tehát hogy az ember saját bőrén tapasztalja meg, hogy hogyan kell csinálni, hogyan kell menedzselni az embernek saját
2: nyilván
1: magát.
2: Így van, pontosan. Hát figyelj, én tényleg fiatalon csöppentem bele, azt sem tudtam, hogy isszák vagy eszik ezt a szakmát, csak azt tudtam, hogy, most tudok olyan dalokat írni, amik szerethetőek, amiket, amiket elfogad a közönség, meg jó bulikat tudok állítólag csinálni 16-7 évesen, és ennyit tudtam a szakmáról, de egyébként többet nem, szóval volt hová, honnan hová fejlődnöm, de én azt gondolom, az ember mindig tud fejlődni, tehát én ezt is vallom. Viszont természetesen voltak olyan tanulópénzek, bár igaz, fájdalmas volt, de talán át kellett ezen is mennem ahhoz, hogy azzá váljak, aki ma vagyok, vagy aki ma lehetek. Az a baj, tudod, hogy sok producer, meg sok menedzsment, én azt tapasztalom, hiszen azért jobban vagyok a szakma nagyjával, és stílustól függetlenül, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ők a teremtők, de ez nem így van, hogy most egy-egy producer vagy menedzsment a teremtő, hanem ő csak egy lehetőséget nyújt az előadó számára. Mert én azt gondolom, hogy elsősorban az előadó az, aki eladja magát. Tehát, hogyha bármilyen producer meg menedzsment lehet, hogyha egész egyszerűen nem szimpatikus a közönségnek, vagy nem érzik vele azt a...
1: De érdekeset mondasz, miközben én azt hallom, vagy azt tapasztalom, és azt látom, hogy az előadók is úgy gondolkodnak, hogy milyen jó lenne jobban lenni ezzel, vagy azzal a szervezővel, menedzsmenttel, régebben kiadóval, mert akkor jobban menne a szekér. Miközben az embernek akkor ezek szerint csak saját magára kell koncentrálnia.
2: Én azt gondolom, elsődlegesen ez a legfontosabb. Így van. Ettől függetlenül természetesen jó dolog, természetesen, hogy jó dolog egy olyan kiadót választani, aki jártas a szakmában, stb. Segítőkezet nyújt, csak ez ne fordulj, tehát ne üljünk fordítva a bilin, akkor se, hanem maradjon mindenki a saját posztjánál, és ezzel legyen mindenki tisztában, hogy én ez vagyok a produkcióban, te ez vagy a produkcióban, és így leszünk egy teljes egész. Mindenki azt teszi hozzá, amiben ő a legjobb. De ne legyenek, úgymond most ezzel ilyen visszaélési dolgok.
1: Értem.
2: Vagy érted, én ezt szeretném igazából kifejezni, de ettől függetlenül viszont még mindig azt tapasztalom, főleg most így a digitális világ, ugye, hogy nagyon az internet világa működik, hogy azok az előadók vagy énekesek, akik kicsit föl vannak hype-olva, tehát és kiadók által, és a többi fizetett hirdetés, bármiről beszélgethetünk. 2-3 év az, ami szerintem úgy nekik erősebb, és utána lecsengnek, és jön a következő forduló. Tehát ez a tapasztalat.
1: Mindig kell a friss hús.
2: Igen. De ami akkor, amúgy sajnálatos.
1: De akkor te mitől tudsz fennmaradni? Még úgy is, hogy volt, amikor el akartak tüntetni, és mégis itt vagy. Mi az, amitől te fönn tudsz maradni? Mit gondolsz?
2: Én úgy gondolom, hogy én ezt őszinte szívvel csinálom azt, amit. Tehát, hogy én...
1: De még mások nem?
2: Én nekem mindig is szívügyem volt az. Nem csak azért, azért is, kérlek szépen, mert egy roma lány vagyok, és tudom, hogy honnan indultam, és én mindig is megszerettem volna mutatni, hogy romaként is elérhetek többet esetlegesen, mint amit látok a környezetemben. Ez nagyon-nagyon motivált, és szerintem egyébként hálás jó Isten áldásának, és a közönség szeretete, meg szerintem tényleg azért olyan dalokat hoztam a piacra, amik egyedik.
1: Tök érdekes, mert hogy tényleg nagyon sok olyan előadó van, és akkor most kilépve megint ebből a körből, amiben te benne vagy, ha a szórakoztató iparnak mondjuk a mulatos részében ugyanazokat a dalokat adják elő sokszor az előadók. Tehát vannak slágerek, amiket énekelnek. Te pedig jössz a saját zenéddel, a saját szövegeiddel, azokat éneklik mások? Tehát mások átveszik a te dalaidat? Tehát akkor, amikor sikereket akarnak elérni, akkor
2: Tehát... Volt ilyen, igen, van ilyen, hogy egy-egy ilyen szövegrészletet, aha, tudod, így kiragadtak, vagy esetleg ilyen harmóniákat, persze, hát fölismerjük, de hát ebből
1: de nem
2: csinálunk.
1: Az, hogy lenyúlják, hanem konkrétan mondjuk elénekli valaki a dalodat a saját koncertjén vagy előadásán.
2: Szerintem igen. Van szerintem, ilyen. Aha. Szerintem igen, megesik, de hát ez egy jó dolog, hát legalább hát reklámozzák.
1: Persze.
2: De most az meg, hogy mitől vagyok sikeres, hát itt éljen meg a közönség, ez szerintem, ez most érted, most én elmondom, hogy amúgy szerintem tehát jók a dalok, uh-huh, nyilván tetszik nekik a hangszínem,
1: hát
2: a személyiségem. Tehát én egy laza figura vagyok egyébként szerintem a színpadon. Uh-huh. Gondolom, szimpatikus vagyok nekik, vagy nem tudom, hát nem tudom, hát ezt
1: az
2: a közönség
1: az energia, tehát hogy az énekesek egy jelentős része vigyáz a hangjára, és amikor nem énekel, akkor még csak nem is beszél, hogy nehogy véletlenül berekedjen. Uh-huh. Te pedig akkor, amikor nem énekelsz, akkor szerintem sokkal inkább igénybe veszed a hangszálaidat, mert úgy buzdítod a közönséget, hogy szerintem az jobban igénybe veszi a hangszálaidat, mint
2: valóban,
1: maga az éneklés.
2: Valóban, így van. Sokszor így mondogatom is magamnak, hogy jó, most visszább veszünk egy kicsit, mert hát annyira stejbe vagyok.
1: Csúnya ilyet mondani, de mint egy fába szorult féreg, üvöltesz.
2: Ha vagy, kell, na, hát figyelj, ha jól érzem magam.
1: Tehát, hogy nincs arra egy elveszett buli, tehát, hogy nincs, hogy valaki ül a sarokban, tehát te azt is felállítod.
2: Igen, igen, ha jól érzem magam, akkor tényleg.
1: De
2: akkor
1: nem tényleg szokott elmenni a hangot, tehát nincs az, hogy buli végére elfárad, vagy másnapra?
2: Hát ilyen harmadnapra már azért megérzi, tehát így a sokadik rendezvény után természetesen olyankor azért kell egy ilyen két nap, hogy regenerálódjon a hangszálam természetesen, de az, hogy most így elmenne, régebben képzeld el, hogy hangszál problémám volt, hangszál
1: most ahogy beszélsz, most is úgy tűnik, nem. De ez csak vízből mondom.
2: Kérlek, ez az egyedi kis karcos hangszínem. És már ott álltam, vagy ott jártam, hogy műteni kellett, aha, volna a hangszálamat, kettő hangszálcsomom volt, és hála Istennek nem volt rá szükség.
1: Tehát kipihented?
2: Nem pihentem ki, hát mindenféle ilyen szteroidos gyógyszerkezelésekre jártam meg minden, szóval nagyon nagy procedúra, és ez nekem egy ilyen másfél-két évig el is húzódott.
1: Minden énekesnek, még operaénekesek is meséltek arról, hogy milyen csodaszereik vannak. Van, aki az erős paprika levét issza, van, aki fagyival gyógyítja magát. Neked mi a csodaszered?
2: Hát az én hangszálaim, bár sokan azt mondják, hogy nem, de nekem például egy jó forró tea lefekvés előtt, az nagyon jó. Az nekem nagyon jót tesz a hangszálaimnak. A hideget azt abszolút nem bírom, tehát én tényleg látod most is a vizet, amit kértem tőle, csak így belekortyoltam.
1: Aha. Hát miért nem kértél egyből meleg vizet, adtam volna?
2: Nem, mert majd utána jól esik ez,
1: jó, okay,
2: de csak így kortyolgatva, de a hideget nem bírja így a hangszálam. Hát meg ezt a klímát, tudod.
1: Kikapcsoljam?
2: Nem ezt, hanem azt, amikor ugye ki vagyunk melegedve, egy buli után beülünk a buszba, és akkor hát na, mindenki le van főve, mint egy jó fekete kávé.
1: És akkor egyből minusz 18-ra állítják.
2: Hát igen. Ez nagy ellenség.
1: Aha.
2: Igen.
1: Jó, megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk. Nótár Méri a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: A hétfőmet meg a keddemet szeretem úgy nyugiba letudni, tehát azt nem,
1: tehát neked nem az a szombat, telítem vasárnap. Meg,
0: mert hát igen, ugye én a egy-egy hétvégén, nyilván én hétfő hajnalba térek haza, és nyugovóra.
1: Tehát neked a hétfőked az olyan, mint egy hagyományos embernek, hagyományos munkát végző embernek a szombat vasárnap.
0: Általában igen, azt szeretem azért, hogyha így nyugisabb, szellősebb, de ez nem mindig jön ám össze, mert tényleg valóban azért sok mindennel jár, akár tök mindegy, bár egy interjú, vagy hát érted, nyilván a szervezkedések, vannak nyilván meetingek, bármi. Tehát, hogy...
1: Tehát vagy nyilván nem mondod azt, hogy nem veszed fel a telefont kedden.
0: Abszolút,
1: ha éppen akkor hívnak.
0: Abszolút nem, igen. De egyébként meg, vagy hát, hogyha valami show műsorban szereplek, na hát az ott nagyon kemény, az olyan időszak.
1: Hol derülne részed?
0: Az ott nagyon komoly életem időszaka volt.
1: Mert hogy attól függetlenül, hogy szerepeltél a show műsorban, a fellépések ugyanúgy mentek.
0: Pontosan. Igen, ott az nagyon-nagyon húzós volt, de általában azért tudok a családommal időt tölteni, azt kell, hogy mondjam, sőt, igyekszem erre oda is figyelni, az az igazság, hogy így a utóbbi, nem is tudom, így a időkben van, hidd el, hogy az a rendezvény már, vagy az az időszak, amikor azt mondom, hogy jó, ezt legyünk kedvesek, húzzuk ki, már most a 2027-es naptárból.
1: Ne.
0: De.
1: Mert tudod, hogy addigra be fogsz sokalni?
0: Mert azt én szeretném az én szeretteimmel tölteni. Aha. És az életben természetesen, mint hogy fontos a zene is, de fontos, a legfontosabbak számomra az én szeretteim, az én családom, az én párom, és majd csak utána a több minden. És hogy...
1: Hogy az rendben legyen, ahhoz neked a munkádat el kell végezni.
0: Én nem is végzem, én azt gondolom, tehát azért ilyen mulasztások azért, meg ilyen dolgok nincsenek.
1: Értem, csak túl sokat akkor nem lehet nemet mondani.
0: Hát túl sokat nem, meg tényleg azért sokat pörgök, sokat ülök autóba, A-ból B-be intézkedem, stb.
1: De a bookingolás, tehát hogy a koncertszervezés, vagy a fellépés szervezés, azt nem te?
0: Nem én intézem.
1: Tehát nem nálad csörög a telefon?
0: Nem nálam csörög, úgyhogy ne is hívjátok a koncertszervezői számot. Vagy hívjátok, de nem én veszem fel.
1: Ja, értem.
0: De nem én kezelem. De ettől függetlenül így tudok a rendezvények kapcsán, tehát mindent, hogy mi hogy zajlik, meg most mi van talomba, stb. Tisztában vagyok mindennel, de hál' Istennek nem. Tehát amit mondtam, hogy azért vannak a segítségemre.
1: De te vagy a saját magad főnöke, tehát te dönthetsz arról, hogyha mondjuk bejön egy felkérés, hogy azt vállalja a brigád,
0: persze,
1: vagy
0: hát
1: nem.
0: Most is lett volna, most csak egy példát mondok, Németországba kellett volna mennünk fellépni, de hát ugye messze van repülővel, most az körülményes lett volna, az egy adott rendezvény most oda repülni, és akkor mondtam, hogy ezt most sajnos nem tudjuk
1: tehát
0: vállalni.
1: Tehát időben nem fér bele az utazásra.
0: Hát igen, meg tudod azért a másnapunk is ott van még, meg a többi rendezvény, és most nem tehettem ki sem magamat, sem a csapatomat annak, hogy most akkor úgy induljunk majd onnan neki a többi bulinak, hogy amúgy meg hullafáradtak vagyunk.
1: Pedig mások meg hogy örülnének, hogy nemzetközi turnén vagyunk, így
0: de járunk egyébként. Aha. Tehát tavaly év végén is voltunk, ha jól emlékszem. Sőt, még idén évelején is voltunk, azt hiszem. Pontosan évelején is voltunk itt Németországban. Nagyon jó közönség fogadott bennünket, szerettek is. És mondom, most is például hívtak volna ki, de most a körülmények úgy hozták, hogy most sajnos azt nem tudtam elvállalni.
1: És neked van napi rended? Mert egyszer azt is mondtad, hogy valamikor csörög a telefon, vagy a vekker. És el nem tudom azt képzelni, hogy
0: úgy utálom,
1: hogy notár méri, miért kell fel korán reggel? Tehát, miért vekkerek? Tehát akkor kelnék fel, ha notár méri lennék, amikor kedvem tartja.
0: Hát én sem szeretek, de hát igen. Mert figyelj, mire ott van, hogy oké, 8 óránál hamarabb, nem szeretek egyébként felkelni, van, amikor muszáj, mert hát amire megiszom a kis teljes kávémat, amire elkészülök, kávé úgy kell számolni, hogy onnantól kezdve, hogy felébredek, az másfél óra, és akkor már toppon vagyok, indulásra készen állok, tudod?
1: De ez egy koncertnap. Vagy egy hagyományos nap? Vagy...
0: Ez egy hagyományos hétköznap.
1: De akkor hova indulsz?
0: Hát van egy csomó dolog.
1: Most akár erre kíváncsi, hogy
0: hát most akár a produkcióval
1: vannak
0: kapcsolatosan, akár mint magánember, mint magánszemély. Úgy is van.
1: Elmész a bódba, bevásárolsz, meg ilyenek.
0: Nagyon ritkán járok.

0: Egyébként, de képzeld el, hogy például, hogy most föl kell jönnöm Budapestre, aha, mondjuk egy megbeszélésre. Én vidéken élek. Uh-huh. Tehát én nem budapesti vagyok, én innen 50 percre lakom, uh-huh, de nagyon-nagyon szeretem és ragaszkodom a gyökereimhez. Úgyhogy én maradok kis falusi. Oké? Okay? Ezt szögezzük le, és tisztázzuk le.
1: Így most már érthető, hogy akkor viszont neki kell
0: tehát
1: indulni.
0: Tehát
1: mert az nincs, hogy ha már egyszer elindulsz, akkor nyilván meg kell szervezni, hogy ne legyen az, az 50
0: van.
1: Perc.
0: És akkor már ezt összekötöm akár a stúdió munkálatokkal, aha, és gyól, vagy összekötöm egy riporttal, vagy összekötöm egy ruhapróbával, mm-hmm, még szóval, hogy rengeteg értem, ilyen dolog van azért.
1: Mm-hmm. És amikor koncertezni mentek, akkor tőled, tehát nálad van a találkozó? Vagy?
0: Nem.
1: Tehát honnan indul a brigád?
0: Hát én csak a sofőrömmel indulok, úgymond.
1: Ja, hogy érted, jön.
0: Hát ott tőlem nem messze, aha, igen, ott mellettünk találkozunk. Én szállok be elsőként a koncertes buszba. Én viszem el otthonról a buszt.
1: És ráadásul te szállsz ki, akkor utoljára is.
0: Így van, pontosan. Aztán én veszem fel úgymond a sofőrömet. Egy 5 perc múlva, aha, már ahogy elindultam
1: és
0: otthonról.
1: És akkor összeszedjek a zenekart, vagy van egy találkozópont? Tehát most mindenki ez elmenni.
0: Van 3 gócpont igazából, aha, ilyen találkozó helyünk így a... aha, így a Budapest és környékén.
1: Értem.
0: Igen, és akkor
1: így mentek.
0: Aha, igen.
1: Van még egy körünk, folytatjuk Nóter Mérivel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Hey!

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Notár Mérvel beszélgetünk, a vallást, a hitet, a jó Istent, azt nagyon sokat emlegeted. És ráadásul rá van tetoválva a kezedre Jézusnak a neve. Igen. Mióta van veled a vallás? Mióta, vagy mikor
2: találkoztál először? Szerintem, amióta megszülettem. Valahogy én nagyon éreztem mindig valahogy így a hitet, a megfoghatatlant, de tudtam, hogy maga a létezés sem egy-egy... Tehát, hogy értsd jól, nem abban hittem, hogy majmokból kialakultunk, és stb. Az evolúcióban, hanem én az Isten teremtőben. Így van, hittem. Ez egy megmagyarázhatatlan dolog, és nem vagyok egy templomba járó ember, nem tartom magam egy szent, egy hibátlan, makulátlan embernek, mert azt mondom, hogy én is ugyanolyan gyarló ember vagyok, mint te, XY, mert mindenkinek van hibája, de nagyon-nagyon fontos. Sőt, az egyik legfontosabb dolog az életemben a hit, hogy soha ne adjam fel, soha ne fordítsak hátat az Istennek, és őt kérem, az ő áldását kérem mindenre. Még akkor is, hogyha én elindulok és otthon ajtót nyitok, hogy áld meg Uram az utamat.
1: És minden alkalommal.
2: Így van. És meg is köszönöm, ha lefeküdtem.
1: Óriási.
2: Ez való igaz, ez nem képmutatás.
1: Mert hogy ezek szerint...
2: Pedig nem járok sehova, meg minden, ez bennem
1: de,
2: van. Ez
1: de ebben tudod, mi a jó? Hogy valószínűleg nagyon sokan vannak hasonlóan, akik hisznek, és imádkoznak, vagy kérik a jó Istent, hogy segítsen. De olyan, mint hogyha téged tényleg segítene.
2: Én hiszem, hogy így is van. Nekem már az életem... Ben azért, figyelj, attól függetlenül, hogy a nagy közönsége, a nyilvánossággal nem osztom meg a problémáimat. Hát figyelj, nyilván nálunk is a családomban is történtek olyan tragédiák, meg olyan dolgok, amik azért, tehát tényleg így padlóra tettek, és a hit az nagyon nagy csodákra képes.
1: Tehát átsegít ezeken a tragikus helyzeteken.
2: Bizony. És tényleg én nem az az előadó vagyok, aki a különböző platformokon kiteriget mindent, vagy hogy most köhögtem kettőt, és nagyon fáj a torkom, épp teázom. Nem. Azt se tudták például, hogy épp tavaly év végén másfél hónapos tüdőgyulladással volt, hogy koncerteztem.
1: Hát igen, mások szeretnek turnézni a problémáikkal
2: én
1: is.
2: Én nem szeretnék. Nem szeretnék, mert az csak rám, meg így a családomra tartozik. Azt én meg is szeretném magamnak tartani. Én az ember vagyok, az emberek által ismert énekesnő, akit a zenéért szeretnek elsősorban, és én ezt így szeretném is megtartani.
1: De mindig azt érzem, hogy te úgy használod a hitet, és úgy beszélsz, hogy nem tolakodóan. Miközben vannak sokan mások, akik egyszer csak megtérnek, és le akarják nyomni a torkunkon, hogy mindenki másnak úgy kellene élni. Hogy nálad ezt sosem éreztem.
2: Hát mert nyilván ez mindenki majd eldönti így magában, hogy most ő miben hisz, vagy hisze egyáltalán. Van, aki abszolút nem hisz, szóval, hogy de ezt is el kell fogadni.
1: És a zenekaron belül sem fontos szempont, hogy a mások mit gondolnak? Tehát a zenésztársaid hogy vélekednek például erről?
2: Nem lenne egyébként probléma, hogyha nem hinnének, nem hinnék az egy igaz Istent, akit szerintem én hiszek, de képzeld el, hogy ők is ezzel az elven vannak, úgyhogy mi sokat is így tényleg szoktunk beszélgetni róla, hogy figyelj, emlékszel, volt ez a nehéz időszak, és hogy te is hogy helyre jöttél, és emlékszem, amikor szóval, hogy ezek tényleg olyan dolgok, amik megmagyarázhatatlanok, de mégis csak ott vannak a felszínen és az életünkben.
1: Még egy kicsit a külcsínről beszéljünk.
2: Igen.
1: Mert hogy én azt maximális respekt van veled szemben azért, hogy téged sosem látunk slamposan.
2: Köszi.
1: De nem, ezt én köszi, mert hogy közben vannak olyan előadók, akik néha megmutatják magukat, hogy milyen, amikor csak leugranak a közérbe. Hogy téged nem láttunk soha. Tehát, hogy nem jelent meg rólad még véletlenül sem a paparazzi fotó, ahol egy szakadt melegítőben vagy. Valószínűleg azért, mert sosincs rajtad szakadt melegítő.
2: Figyelj, vannak ilyen szaggatott farjaim, azért nem
1: a,
2: kell.
1: A szaggatott far, mert az más, de hogy érted? Tehát nincs egy ilyen kinyúlt komporú melegítő, amiben nem tudom otthon
2: figyelj,
1: takarítasz.
2: Figyelj, én szívesen vagyok a hétköznapjaimban egyébként tök átlagos cuccokban, meg sőt, én nagyon szeretem a kényelmes rucikat, akár a melegítős porcipőket, tehát minden kis trikót, pólót nyilván, de én azt gondolom, mivel ugye, tehát én annyira nem vagyok az az ember, aki valóban a közértben költi el az összes lóvéját, meg szóval, hogy nem találkoznak olyan sűrűn velem az emberek itt-ott-amott, meg ilyen buli helyeken, hogyha nem a koncert, akkor meg szinte azt mondom, hogy lehetetlen, hogy velem összefussanak. Ezért valószínűleg nem készült még ilyen kép. De egyébként otthon nagyon, nagyon kis lazán vagyok. Ha meg közönség előtt vagyok, akkor szeretem az eleganciát, meg megtisztelem. De ez a stílusból is fakad, ezt már valahol említettem is, nemrég pont így kérdezték, de én ezt láttam, már még tényleg így a nagyapáimtól is, hogy ki voltak öltözve, nyakkendő volt, öltöny volt, vasalting élére, tehát, hogy számomra elképzelhetetlen, hogy én ne adjam meg ez a tisztelet, tudod, a közönség felé.
1: Az egy dolog, hogy a közönség, de amikor és talán az is benne van, hogy a közönségnek mutatod meg, amikor mondjuk a közösségi oldalaidon megmutatod például a nyaralásodat, és a nyaralásokon készült képeken sem vagy hivalkodó. Tehát, hogy szóval ott is ez az elegancia az mindig jellemző
2: rád. Általában azért igen. Azért igen. Hogyha tényleg kimozdulok valahol, így otthon vagyok csak laza.
1: De akkor erre ez nincs igen. Egy stylist, nincs egy brigád, aki arra figyel, hogy figyelj, Méri, azt most nem mutasd, ezt ne így viseld.
2: Hát a fellépő ruháimban maximálisan van Hajdrik Lottinak köszönhetem, aki egyébként tényleg itt van, amikor kőkemény el, tehát hogy gondolatai vannak, hogy figyelj, most akkor ide ez kellene, és a zenészeknek is ez, és igaza van, hát most én szeretem egyébként a divatot, megkövetem is természetesen, hogy azért nehogy már lemagyarodj a cigánylány, érted?
1: No, de szerintem inkább diktálod.
2: Igen, de aki jobban ért bármihez, annak elfogadom a tanácsát. Szóval ebből nincsen ám harag. Sőt, tényleg vannak nagyon gyönyörű, meg extravagáns egyedi ruháim, amiket csak egy-egy ilyen névósabb koncertre veszek föl, mert az a kisebb koncertekre, hát halál. Hát a legszebb ruháim a legkényelmetlenebbek. Szóval, hogy tök másokat használok egyébként.
1: Tudod, mit mondanak, hogy a szépségért meg kell szenvedni.
2: Hát persze, akkor abba az egy órába, másfélbe meg is szenverek, ne aggódjanak.
1: Mondd el még egyszer a plázs koncert időpontját.
2: Augusztus 21-én várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, egy hatalmas nagy roma latin gypsy show-val.
1: Hányszor fogsz átöltözni, ezt tudod-e? Ha már a ruháknál tartottunk.
2: Hát, ha minden igaz, kérlek szépen, egyből indulok, és az a ruha olyan lesz, hogy ilyen lecsatolható, és még utána egy átmoduláció, tehát ilyen három öltözetet fognak látni. Aha.
1: Tehát, hogy ne tartson sokáig az öltözés, azért így előre ki
2: igen,
1: kell
2: arra nem lenne idő, mert hát azért elmondom, hogy nem vagyok annyira gyors öltöző, hogy most nem tudom, hogy 5 percig mit csinál 10 percig a zenekar nélkül.
1: Hát nyilván lenne mit játszaniuk, csak hát a te neved van odaírva, hát, tehát rád kíváncsi.
2: Igen, az kicsit hosszadalmasabb lenne, úgyhogy nagyon-nagyon frappánsan ki lett találva az öltözékem.
1: Nótár Méri, kösz, hogy jöttél, és további sok sikert, ugyanúgy, mint eddig.
2: Drága Csabi, köszönöm a meghívást, és puszi mindenkinek.
1: Neked is köszi. Műsorajánló. Like
0: jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több Praktiker áruházában.
0: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This is
4: summer. Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval, gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Holnap kihirdetik a villamos energiahálózat fejlesztési pályázat eredményét. Automatikusan jár az érintetteknek az iskolakezdési támogatás, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Energia és vízügyi forradalomra van szükség Magyarországon, erről is beszélt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, amely érinti az energiatároló kapacitások fejlesztését, a hálózatfejlesztést, valamint a szél- és geotermikus energiát érintő beruházásokat. A kormányfő kitért arra is, hogy mintegy 600 milliárd forint uniós forrásból fejlődhet a hazai villamos energiahálózat. A pályázat eredményét holnap ismertetik. A beruházásokkal új vezetékek és alállomások épülhetnek, valamint nagyobb teljesítményű transzformátorok létesülhetnek. Ősszel elindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ha sikeresen zárulnak az utolsó biztonsági vizsgálatok a hazai szakaszon. Erről tárgyalt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerb kollégájával Szabadkán. Kritikai hangok mellett stratégiai célként beszélt a vasútvonal mielőbbi befejezéséről a tárcavezető. A biztonsági próbák Budapest és Kelebia között már zajlanak, és várhatóan két héten belül lezárulnak. Egyelőre elmaradt a felsőoktatási ponthatárokat követő albérleti roham. Egy nagy ingatlan portál elemzése szerint országosan 6%-kal nőtt a napi telefonos érdeklődések száma a kiadó lakások iránt. Arra is rámutatnak, hogy ketté szakadt az albérletpiac, míg országosan visszafogottabb az érdeklődés, bizonyos egyetemi városokban jelentős a növekedés. Szegeden például 66%-kal többen érdeklődnek. A legnagyobb ugrást viszont Dunaújváros produkálta, ahol alacsony szintről ugyan, de 85%-kal nőtt a kiadó lakások utáni kereslet. Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás, és nem kell igényelni. A juttatás automatikusan érkezik az érintettekhez, jelezte Szondi Vanda kormány szóvivő. A támogatás első részletét a Magyar Államkincstár folyósítja még a tanévkezdés előtt. A második 50 000 forintos részletet pedig utalvány formájában kapják a családok novemberben. Az összesen 100 000 forintos segítségre idén 400 000 gyermek jogosult. Marad a derült idő, csak kevés felhő lehet az égen, főként a középső ország részben lehetnek borultabb vidékek, hajnalban pedig északnyugatra is vastagabb felhőtömbök érkeznek. Az éjszaka folyamán 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnap már enyhül a hőség, de általában több órás napsütésre számíthatunk, délután lehetnek erősen felhős időszakok. Elszórtan alakul ki zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is, 30-35 fok között alakulnak a csúcsok pénteken.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még két órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A Dollyról egyik klasszikusát például, szóval majd pár perc múlva a Gina, a Bestia, itt lesz a Kocintossal, Dr. Béres, Varga Viktor és Heinz Gábor, Biga, most pedig jön a PMT.

Metro Rádió, a Tátrai Band és a Hajnali Szél. Hihetetlen, hogy mennyire tud hiányozni egy zenekar. A Tátrai Band ugye már nem koncertezik, és ezeket a dalokat senki nem játsza élőben. Nehéz is lenne bárkinek elénekelni, pedig milyen jó lenne elmenni egy koncertre, ahol ezek a dalok szólalnak meg élőben. Tudom, nem először mondom, de én továbbra is vágyom erre. A folytatásban itt lesz mindjárt a Belmondó, előtte pedig a Kowalski meg a Vega és az Amilyen hülye vagy én úgy szeretlek a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, na Zanzibárn, ez volt a Szólj Már.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Aucsilla Szolnoki Péterrel, a félterek előtt pedig Biolex és a kedvesen a retro van.

Minden idők legnagyobb slágereire Retro Rádió, a KFT klasszikusa az Elizabeth után, Mester Tamás Sén 54-jel közösen szól az Altassel a Retro Rádióban.

Tengeri Retro Rádió. A P-mobil és a 2 forintos dal után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-tól Bocsiék legjobb pillanatait hallhatják, hétfőn már visszatérnek. Mi pedig vasárnap találkozhatunk legközelebb, két dalpremier is lesz a vasárnapi Javaházi Presszóban. Geszti új dala, a Ne feküdj le haraggal a szívedben című szól majd, és Mihály Réka Mesecép című dalát is bemutatjuk, persze mind a kettőhöz tartozik egy-egy beszélgetés. A 2000-es évek elején készült bulifotókból van most egy kiállítás, erről fogunk még beszélgetni. 500 évvel ezelőtt volt Mohács, ezzel kapcsolatosan egy történésznek, Varga Szabolcsnak lesz egy előadása, őt is hívom majd, és a Strandfesztivál kapcsán beszélgetek majd Lobenwein Norbertel. Bízom benne, hogy vasárnap is velünk tartanak. Az elmúlt órákban Rabázi Csavát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek ma. A Kártagó dalával búcsúzom, szól a Requiem a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Hey, Johnny.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.